azok, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egyáltalán.

rádió egy csak igazi mai sláger, mert például Shakira, Burna Boy és a Die Die. Nagyon úgy néz ki, hogy a világ sláger listáin még nem ért véget a foci VB láz, mert hogy ez a dal továbbra is vezeti a Billboard sláger listákat. Például harmadik egymást követő héten vezeti a Billboard Global 200-as listát, és ötödik hete a Billboard másik amerikai listáját. Világszerte több mint 57,9 millió streamet ért el a dal. És ez folyamatosan csak nő. Ez a Die Die.

0: Rádió 1 csak igazi mai sláger, mert egy kamrád barátunk például, aki hát szerintem most valami óriás terápiában lehet. Az új album cím ez az, hogy Try Not To Panic, vagyis próbálj meg ne pánikolni. Hát ugye ez a dala meg a Hug Yourself, az öleld meg saját magad, egy félresiklott párkapcsolat utolsó felvonásáról szól, amikor a csalfa felett már így lélekben elengedi a másik, és úgy van vele, hogy figyelj, tudod mit, öleld meg saját magad. Ha végig is mondhatott volna ennél csúnyábbat is, kamrád, hug yourself, ezt azon már is.
1: A Rádió 1-en a legnagyobb a zenei változatosság. Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.

jó egyen csak igazi mai sláger megy. Hamarosan például egy Z-generációs német énekesnő dalszerző, és az a dal, amit ha egyszer meghalunk, tuti, hogy egész nap ezt fogjuk dúdolni. Loi, Get Lucky! Ezt már bekészítettem.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
1: Rekordokat döntő hőhullámok, perzselő napsütés, az utóbbi években a kánikula már messze nem csak arról szól, amit korábban megszokhattunk. Az extrém hőség valódi életveszélyes egészségügyi kockázatot hordoz magában. Amikor a környezeti hőmérséklet meghaladja a testünk normális 36-37 fokos hőmérsékletét, a szervezetünk rögtön elkezdi hűteni magát. A szívünk is túlórázik, a vérnyomás pedig hirtelen leeshet. Beindul ilyenkor az izzadás, és ám a verejtékkel nem csak vizet, hanem létfontosságú ásványi anyagokat is veszítünk. Ha ezeket nem pótoljuk időben, a vérünk besűrűsödik. Ez megnöveli a vérrög képződés, a szívinfarktus és a stroke kockázatát is. Orvosi szempontból két fő állapotot különböztetünk meg, a hőkimerülést és a közvetlenül életveszélyes hőgutát. Hőkimerülésnél a bőr sápat, nyírkos, a beteg elszédül és hányinger gyötri. Ilyenkor pihenéssel és hűvös helyre húzódással gyorsan korrigálható a helyzet. A hőkuta azonnali orvosi vészhelyzet, ilyenkor az izzadás teljesen leállhat, a bőr forró és száraz lesz, a testhőmérséklet pedig 40 fok fölé emelkedik. A betegnek görcsei lehetnek, vagy elvesztheti az eszméletét. Ilyenkor minden perc számít, azonnal mentőt kell hívni. Fontos tudni, hogy az idősek szomjúságérzete és hőszabályozása kevésbé hatékony már, míg a kisgyerekek teste a felnőttekénél sokkal gyorsabban kiszárad. Éppen ezért ők a legveszélyeztetettebb csoport. Kevesen figyelnek arra, hogy rendszeresen szedett gyógyszereik, például a vízhajtók vagy a vérnyomás csökkentők is jelentősen befolyásolják a szervezet izzadási és hűtési képességét. A megelőzés szó szerint életet menthet, a legkritikusabb időszakban, így délelőtt 11 és délután 3 óra között mindenképp kerüljük a tűző napot és a nehéz fizikai munkát. Napi 3-4 liter vizet érdemes ilyenkor fogyasztani, pótolni az elvesztett ásványi anyagokat és kerülni az alkoholt, valamint a koffeint.
0: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szó.

1. Itt csak igazi mai sláger megy a legmelegebb nyári napokon is. Hát egész évben aktuális téma, de ilyenkor különösen a nyári szezonban, hogy ne etessük a vízimadarakat. Mindig kapjuk a felhívást a Magyar Madártani Egyesülettől. Én még azt nem értem, hogy miért nem táblázzák ki azért nagyon frekventált helyeket, tehát a Tagore sétányon mindenki eteti a vadkacsákat, a hattyúkat, abszolút nincs is kiírva, én legalábbis nem emlékszem, hogy láttam Balatonfüreden. Rengeteg érvet fel lehet sorolni, hogy miért nem szabad etetni ezeket a csodálatos állatokat. Például a hosszú ideje, hónapok, évek óta tartó egyoldalú kenyér és egyéb értéktelen táplálék diéta megbetegíti a madarakat. Van egy olyan, hogy angyalszárny betegség. Aztán szennyezi a környezetet, mert hogy rontja a víz minőségét, odavonza a patkányokat. Önfenntartó életre nem alkalmas területekre is nagy mennyiségű vízi madarat vonz, akik aztán majd jól összeverekednek a kenyérhéjakon. És lehetne még folytatni a listát, szóval a bütykös hattyút, a vadkacsákat, a tőkéséket és semmilyen egyéb vízimadarat ne etessünk kenyérrel. Nem, hogy nincs rá szükségük, de kifejezetten káros. És hát csak arról szól, hogy mi találkozunk ezekkel a csodálatos állatokkal. Igazi mai slágerek szólnak a folytatásban is.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy.

csak igazi mai sláger megy. Hamarosan egy olyan szupersztár, akinek lehet, hogy teljesen másfelé megy az élete, ha az apukája nem bakelit és vinil rajongó, és nem jár át az akkori Jugoszlávia területére, meg Magyarországra, a fekete piacra lemezekért, és ezzel megfertőzve a kisfiát. Tino Pionteket, akit ma a világ már úgy ismer, hogy Purple Disco Machine, a Hertz klasszikusából is készítette nagyon menő remixet, ezt hozom mindjárt.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
1: Mérföldkőhöz érkezett a mesterséges intelligencia uniós szabályozása, életbe lépett ugyanis az Európai Unió átfogó EMMI törvényének, az AI Act-nek az első jelentős módosító csomagja. Bár Brüsszel egyes területeken haladékot adott a tagállamoknak és a piaci szereplőknek, az alapvető átláthatósági kötelezettségek augusztusról már élesben működnek. Az EMMI rohamos terjedése miatt az uniós döntéshozók pontosították a 2024-ben elfogadott keretszabályozást. A most életbe lépett módosítás legfontosabb üzenete, hogy a fogyasztóvédelmi és átláthatósági alapelvek nem változtak. Augusztus 2-ától minden európai szervezetnek egyértelműen tájékoztatniuk kell a felhasználókat, ha azok mesterséges intelligenciával lépnek kapcsolatba. A végrehajtási határidők egy részét ugyanakkor eltolták. A szimulált úgynevezett szintetikus tartalmak, mint az AI által generált képek, hangok és videók kötelező vízjelezésére december 2-ig kaptak türelmi időt a fejlesztők. A hivatalos bizottsági kiadvány szerint erre azért volt szükség, mert a szabványok kidolgozása vártnál több időt vesz igénybe. A legmagasabb kockázatú rendszerek például a munkahelyi toborzó algoritmusok vagy a kritikus infrastruktúrák EMMI eszközeinek megfelelési határidejét 2027. decemberére, illetve 2028. augusztusára módosították. A biztonsági és etikai szigorításokból nem engedtek, a módosított csomag kifejezetten megtiltja az olyan EMMI alkalmazások használatát, amelyek beleegyezés nélküli intimitást ábrázoló tartalmakat vagy gyermekek elleni digitális visszaéléseket generálnak. Az alapmodelleket fejlesztő nagy tech vállalatoknak törvényi kötelezettségük biztosítani a szükséges műszaki leírást az azt alkalmazó kisebb cégek számára. A dokumentumban szerepel az is, hogy az EU továbbra is kiáll a kínai típusú állampolgárokat pontozó társadalmi kreditrendszerek és a tömeges biometrikus megfigyelés teljes tilalma mellett.
0: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!
0: Rádió
2: egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi, ma is slágermegy.

fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Rádió 1, csak igazi mai sláger, mert két ikon, két élő legenda a folytatásban, David Guetta, Jennifer Lopez, akik bár már évtizedek óta csúcson vannak, még csak ez az első közös trackjük. Szerintem erről elfeledkeztek mind a ketten, így Guetta így feküdt otthon az ágyban, már majdnem elaludt, és így felriadt így a verejtékében fürödve, hogy te jó ég, hát a J-Lo-val, a Jennifer Lopez-zel nem készítette még dalt, azonnal felhívom telefonon. 2026-os megjelenés, a Save Me Tonight.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Most is egy olyan zenét hozok, amit a Rádió 1-es DJ-k vezettek be a köztudatba. Rádió 1-es DJ-kkel pedig a Strandfesztiválon is lehet találkozni. Jövünk nem sokára, kint lesz a Rádió 1 stage. Egyébként többek között olyan sztárok érkeznek majd, mint Robin Schulz, vagy Purple Disco Machine, ugye Purple Disco Machine tavaly is fellépett. Szóval az első nap, az augusztus 19, Diszkosit, Lotfi Begi, Pulmex, Jamina, Christopher, Metzger, Victoria, Newick, aztán Jauri, de mindenkivel lehet majd találkozni, World is Main Radio Show, All Stars, Diszkosit és Kuki is, Switch Disco, Rehab, Sam Felt és a Sleep Tonight. Ezt azon most.

időt után járunk egy kicsivel, úgyhogy Balázsék legjobb pillanataira még várni kell. Nem sokat, egy picit. Dua Lipát is hozom, Calvin Harris is itt lesz, szóval igazi szupersztárok még ebben az órában.

0: Rádió Egyet hallgatják.
1: Változatos zenék, Balázsék, egész nap el vagyok vele a munkába.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágerek.

0: Holnap tetőzhet a kánikula, berobban a parlag fűszezon. Vizsgálják az akkumulátorgyárakat, Hunyad Ákos vagyok. Jó reggelt kívánok, holnap tetőzhet az elképesztő kánikula, utána néhány fokkal visszahűlhet a levegő. Ez és a Duna vízgyűjtőjére várt eső megállíthatja a Duna apadását, ám nehéz napok jönnek. Tegnap Magyar Péter miniszterelnök azt mondta, szükség van még a nemzeti összefogásra a paksi kiesés miatt. Délután 5 és este 10 óra között, aki tud, takarékoskodjon az árammal. A kormányfő arról is beszélt, péntekig marad a home office az államigazgatásban, ott, ahol ez lehetséges, és továbbra is fenntartják a vasúti teherszállítást. Tilalmát a kritikus időszakban. Berobban a parlag fűszezon, az allergiásoknak érdemes elkezdeni a gyógyszerszedést, a pollen koncentráció nem sokára országszerte eléri a tüneteket okozó közepes szintet. Mindezt Kajtor Apatini Dóra, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ aerobiológusa mondta.
1: Nyíregyháza, Debrecen és Békés Csaba környékeit várható mindig először a irányzás indulása, és Nyíregyházán már mértek tüneteket okozó szintet is. Az ország középső részén Kecskemét, Budapest környékére várható még az, hogy napokon belül eléri ezt a tüneteket okozó szintet, és illetve délnyugati régió, Kaposvár és ez a környék. Szemviszketés, az orrfolyás, tüsszögés. Ha ilyen tünetek jelentkeznek, akkor gyanakodni lehet már allergiára, főleg aki korábbi években is tapasztalt ilyet az év hasonló időszakában.
0: Figyelmeztetést kaptak a természetjárók, veszélyes vérszívók várnak rájuk. Nagy Attila, a Nébik Élelmiszerlánc biztonsági laboratóriumának igazgatója azt mondta, a kullancsok az emberekre is veszélyes kórokozókat hordozhatnak.
2: Különböző patikákban kapható sprayt szoktunk mi használni, illetve legalább a lábat teljesen zártan fedőruházatban érdemes akármennyire is meleg van kirándulni. Ha a kullancsot találunk, amely már befúrta magát a bőrbe, akkor pedig érdemes otthon tartani egy kullancs eltávolító kanalat vagy csipeszt. Kézzel nem javasolt eltávolítani a kullancsokat, hiszen akkor pont belenyomjuk a sebbe a kullancsnak a nyálát, ezért így alányúlva ezekkel a speciális eszközökkel érdemes eltávolítani a kullancsot, vagy ha ezt nem, akkor forduljunk orvoshoz.
0: Vizsgálják a hazai akkumulátorgyárakat, a szektor teljes működési láncában átfogó ellenőrzés indul. Gajdos László élő környezetért felelős miniszter arról beszélt, a hatóságok kiemelten ellenőrzik a gyárak víz és anyag használatát is. Ma sem enyhül a forróság, délután 40 fok körüli csúcsértékekre készülhetünk, holnap pedig helyenként még ennél is melegebb lehet. Pénteken érkezik majd a frissülést hozó hidegfront, ám csak helyenként számíthatunk majd esőre, záporokra. Enyhül viszont a forróság, a csúcsértékek 28 és 38 fok között alakulnak. A hétvégén a front után már hűvösebb levegőt engedhetünk be az ablakokon, sokat látjuk a napot és maradnak a 30 fok fölötti értékek, de némileg enyhül a forróság.
3: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
0: Rekordokat döntő hőhullámok, perzselő napsütés, az utóbbi években a kánikula már messze nem csak arról szól, amit korábban megszokhattunk. Az extrém hőség valódi életveszélyes egészségügyi kockázatot hordoz magában. Amikor a környezeti hőmérséklet meghaladja a testünk normális 36-37 fokos hőmérsékletét, a szervezetünk rögtön elkezdi hűteni magát. A szívünk is túlórázik, a vérnyomás pedig hirtelen leeshet. Beindul ilyenkor az izzadás, és ám a verejtékkel nem csak vizet, hanem létfontosságú ásványi anyagokat is veszítünk. Ha ezeket nem pótoljuk időben, a vérünk besűrűsödik. Ez megnöveli a vérrögképződés, a szívinfarktus és a stroke kockázatát is. Orvosi szempontból két fő állapotot különböztetünk meg, a hőkimerülést és a közvetlenül életveszélyes hőgutát. Hőkimerülésnél a bőr sápat, nyírkos, a beteg elszédül és hány inger gyötri. Ilyenkor pihenéssel és hűvös helyre húzódással gyorsan korrigálható a helyzet. A hőkuta azonnali orvosi vészhelyzet, ilyenkor az izzadás teljesen leállhat, a bőr forró és száraz lesz, a testhőmérséklet pedig 40 fok fölé emelkedik. A betegnek görcsei lehetnek, vagy elvesztheti az eszméletét. Ilyenkor minden perc számít, azonnal mentőt kell hívni. Fontos tudni, hogy az idősek szomjúságérzete és hőszabályozása kevésbé hatékony már, míg a kisgyerekek teste a felnőttekénél sokkal gyorsabban kiszárad. Éppen ezért ők a legveszélyeztetettebb csoport. Kevesen figyelnek arra, hogy rendszeresen szedett gyógyszereik, például a vízhajtók vagy a vérnyomás csökkentők is jelentősen befolyásolják a szervezet izzadási és hűtési képességét. A megelőzés szó szerint életet menthet a legkritikusabb időszakban, így délelőtt 11 és délután 3 óra között mindenképp kerüljük a tűző napot és a nehéz fizikai munkát. Napi 3-4 liter vizet érdemes ilyenkor fogyasztani, pótolni az elvesztett ásványi anyagokat és kerülni az alkoholt, valamint a koffeint.
3: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

ez a Rádió 1. Itt csak igazi mai sláger megy. Most például Kygo, ő volt az első DJ producer, aki zenélhetett olimpiai záró eseményen. Ugye mindig Tiestót szoktuk emlegetni. Kygo a Riói olimpián zenélt a záró eseményen, ez 2016-ban. Tiesto pedig még az aténi olimpián és a nyitó ceremónián. Ennyi a különbség. Egyébként zuhogó eső volt végig. Kygo szettje alatt is, de hát hatalmasat bulizott mindenki. Most a One Republic-kal közös dalát hozom. Ez a Chasing Paradise.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
1: Mérföldkőhöz érkezett a mesterséges intelligencia uniós szabályozása, életbe lépett ugyanis az Európai Unió átfogó EMMI törvényének, az AI Act-nek az első jelentős módosító csomagja. Bár Brüsszel egyes területeken haladékot adott a tagállamoknak és a piaci szereplőknek, az alapvető átláthatósági kötelezettségek augusztustól már élesben működnek. Az EMMI rohamos terjedése miatt az uniós döntéshozók pontosították a 2024-ben elfogadott keretszabályozást. A most életbe lépett módosítás legfontosabb üzenete, hogy a fogyasztóvédelmi és átláthatósági alapelvek nem változtak. Augusztus 2-ától minden európai szervezetnek egyértelműen tájékoztatniuk kell a felhasználókat, ha azok mesterséges intelligenciával lépnek kapcsolatba. A végrehajtási határidők egy részét ugyanakkor eltolták. A szimulált úgynevezett szintetikus tartalmak, mint az AI által generált képek, hangok és videók kötelező vízjelezésére december 2-ig kaptak türelmi időt a fejlesztők. A hivatalos bizottsági kiadvány szerint erre azért volt szükség, mert a szabványok kidolgozása vártnál több időt vesz igénybe. A legmagasabb kockázatú rendszerek például a munkahelyi toborzó algoritmusok vagy a kritikus infrastruktúrák EMMI eszközeinek megfelelési határidejét 2027. decemberére, illetve 2028. augusztusára módosították. A biztonsági és etikai szigorításokból nem engedtek. A módosított csomag kifejezetten megtiltja az olyan EMMI alkalmazások használatát, amelyek beleegyezés nélküli intimitást ábrázoló tartalmakat vagy gyermekek elleni digitális visszaéléseket generálnak. Az alapmodelleket fejlesztő nagy tech vállalatoknak törvényi kötelezettségük biztosítani a szükséges műszaki leírást az azt alkalmazó kisebb cégek számára. A dokumentumban szerepel az is, hogy az EU továbbra is kiáll a kínai típusú állampolgárokat pontozó társadalmi kreditrendszerek és a tömeges biometrikus megfigyelés teljes tilalma mellett.
0: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egyáltalán.

0: között.
1: Mert a korábbi Rádió 1-es lágerek is megszólalnak.
0: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

0: Hölgyeim és uraim! Nincs hajnal Balázsék nélkül. Balázsék reggel 6-kor érkeznek, de addig is íme a tegnap reggel legjobb pillanatai. Ez a Balázsék Best On.
1: Na, hova mész? Mit akartál mondani? Mész valahova?
2: Alvás szeánszra megyek, képzeld.
1: Gyerekek! Júli 12-dik topikja.
3: A világ.
1: Mi az, hogy alvás szeánsz? Na, mesélj erről kis, mi az, hogy alvás szeánsz?
2: Program, csak gyorsan elmesélem, hogy napi egyenlőségkor, illetve napfordulókor tartják ezt a programot. Múltkor találtam Magyar Zeneházában, Hangdóm, nem tudom, hogy tudtátok, hogy van egy ilyen. Ez egy ilyen kupolateremszerűség.
3: Nem, de tudtunk élni nélküle.
1: Wow.
3: Nem tudtuk, de megvoltunk.
2: És az a lényeg, hogy ez egy egész éjszakás program, Alkonyattól Pirkadatig, és egy zenei producer készíti az audiovizuális ilyen élménycsomagot, és tulajdonképpen arról szól az egész, hogy egész éjszaka az alvás és az ébrenlét közt fog hintáztatni minket, egy ilyen nagyon fura, mély, relaxált állapotba viszi bele az egész csapatot.
1: Mik a segédanyagok, engem az érdekel?
2: Van-e bármi? Nem tudom, mit fognak előtte osztogatni.
1: Bemikróznak előtte bennetek. Mi történik? Csak így simán?
2: Igen. Te, sőt, azt mondják, hogy nem fogyaszt előtte alkoholt, meg semmiféle tudatmódosítószert, mert hogy úgy lesz igazán nagy hangulata, meg nagy élmény. És lesznek, tehát, hogy átalakul egy ilyen alvóteremé ilyenkor ez a Hangdóm, lesznek bent matracok, és le kell feküdni, pizsamában érkeznek az emberek, akár fogkefével.
1: Ne, csináld!
3: Ez teljesen, a pizsama a
1: teljesen szürreális megint.
3: Az IKEA-ba pizsamába jársz, alvás terápiára a pizsamába jársz, ide is abban fogsz bejönni valamelyik reggel.
2: Valami kényelmes, de az a lényeg, hogy ki lesznek téve a matracok, és akkor este indul egy ilyen nagyon fura ilyen relaxáció, amit így összekötnek egy ilyen vetítéssel. Ez a Hangdóm, állítólag még nem voltam benne, de úgy néz ki, hogy egy ilyen kupola, ami így felé terül, körbe van az egész építve hangfalakkal, és közben vetítenek fölötted, és úgy van összeállítva a program, hogy hol feljössz az álomból, hol visszasüllyedsz, hol feljössz.
1: De mi a garancia, hogy én elalszom, vagy ő azt elfogok
2: lehet,
1: aludni?
2: Lehet, hogy elalszol közben.
1: Aha, igen. És akkor felébresztenek?
2: Igen, de hogy...
1: Rohadt dühös vagyok akkor.
3: Kifizettél
1: egy csomó pénzt. A rohadt életben kapcsolatok már ki ezt a szart, hadd aludjak már.
3: Végre nincsenek itt a gyerekek, hagyjatok békén.
2: Na, szóval még sosem voltam ilyen egész estés, ilyen jellegű programon, de hogy most ezt tervezem, illetve hát már nem tervezem, mert megvan rá egy jegy, úgyhogy szombat este megyek, álom és ébredni határára csúszkálni.
1: Miért érzem úgy, hogy mindig ki kell valami találni, csak hogy teljen az a rohadt idő, mi? Valahogy teljen már el ez az év, vagy ez
3: az. Gyerekek, hogy ebben az országban minden szarra van egy teremnyi ember.
1: Micsoda?
3: Minden.
1: Hát, szerintem várólistás.
2: Ebben 4 darab program van összesen egész évben. 4-szer rendezik meg ezt a szeánszt, és azonnal el kell rá az összes jegy.
1: Aha.
2: Úgyhogy szerintem ez egyébként egy ilyen tipikusan neked való program lenne, Mali.
1: Hogy ott mellettem horkol a Marika néni?
4: Elnézést, pisilni, mikor lehet kimenni?
1: Mehetek pisilni. Tehát ezt nagyjából így tudom elképzelni, hogy besodródsz oda.
2: Nagy közös fortyogás.
1: Nagy közös, ez bar a fingik, az horkol, az isjászátó, az a lumbág, az nyög, az vakarózik.
3: A másik.
1: Tehát ez ilyen idilinek hangzik, de amikor megérzed az a csípős, ilyen picit hagymaszerű lágszagot, ami állad a szomszédodból, tudod, és pont valaki önfekszik melletted, hogy picit könyve lábad a szemed, barra az még van.
2: Képzeld, hogy már el a kedvemet
1: tőle. 50 ilyen nagyon szépen, csendben, jó illatúan, aranyosan meditálgató ember fekszik, majd figyeld meg, az egyik nyögni fog, a másik sírni, a harmadik horkolni, a negyedik büdös lesz, az ötödik csípőlábszaga lesz, a hatodik az nyögni cselni fog, a hetedik szidja a programot, hogy mi ez a szar, miért ilyen drága?
3: Ő lesz az, aki vissza akarja kérni a felét, mert ő csak hason tud aludni, és akkor nem látja a vetítést.
1: Az mesztenül alszik, az fosni jár, annak megy a hasa, érted? Tehát ez jól hangzik. Igen, nézzük a magyar realitást.
2: Én szerintem ide kultúra.
1: Hogy adnak egy ilyen jegyet?
2: Ilyen, hát elég drága.
1: Mennyi körülbelül?
2: Viszonylag drága, olyan 15 ezer forint környékén volt, igen.
1: Hát azért 15 ezer érfélye. Azt a savanyú lábszagot nem érzed.
2: Én azt gondolom, a Magyar Zeneházában nem mennek csak így a savanyú lábszagú emberek. Persze ez nem, nyilván nem garancia semmire.
1: Ja, ez kicsit ilyen intellektuál, ilyen kultúrprogram.
3: Ez nem az egyszerű paraszt.
1: Akkor ott már csak hangkarsz.
2: Ja, mert hogy az intellektuál az csak úgy fink, hogy...
1: Érdekes, ez a vizuális élményhez egyfajta szakhatás is jár? Vagy maga ilyen büdösít mellettem, uram?
2: Miért feltételezzük, hogy az emberek finganak egy ilyen programon? Mindig a fingás.
1: Nem tudom, nekem valahogy mindenről mindig a fingás.
3: A gázokat, Júli.
1: Uram!
3: Hogy fekszel le aludni? Hát nyugodtan kiürült, hassal, érted? Nem lehet úgy, hogy a gázok feszítenek. Egyet engedsz, azt lefekszel aludni.
2: Hogy, és azt mondják, hogy ezekkel a hanghullámokkal téged nagyon jól tudnak utaztatni, tehát fel tud hozni a mély álomból, meg vissza is tud tolni. Tehát az egész éjszaka egy ilyen hullámzás lesz.
1: De ez, szerintem ez leírva így tűnik.
2: Na.
1: Ennek hétfőn lesz egy...
2: Jövök nagyon kialvatlanul.
1: Elmesélt verziója.
4: A matrac, hát az valami katasztrófa volt. Úgy fáj a derekam, mint az állat.
1: Akkor viszel matracot is? Tehát, hogy vinnek, adnak?
2: Adnak, persze.
1: Hát igen. Azért legyen benne 15 ezerért.
2: Lesz benne matrac, igen, meg lesz benne minden, takaró, meg kispárna, meg minden. Tehát nekünk nem kell semmit se vinni, csak magunkat.
3: Akkor lesz egy csávó, aki kihasználva a mély álmotokat gyorsan körbe megy a fingás után, és összeszedi a pénztárcákat.
1: Mutatom, hogy mik lesznek a hanghatások.
3: Megjött a kedves a program.
1: Csukják be a szemüket. A program elindul.
3: Jó éjszakát.
1: Álmodjanak szépen. Ez már nem az. Várj.

0: megint disznók előtt gyöngyöt szórtam.
1: Hát nem ez lesz. És ez a matrac tényleg ágyi poloskás?
2: De van valami, tényleg idővel, hogy benyomnak valami altatógázt? Vagy van ilyen? Nem lehet, hogy benyomnak altatógázt, és mindenkit nagyon megpulykáznak, tudod? Azt az rész, hogy tudod, hogy egy ilyen német csávó, egy ilyen fülessel a fején, ő a DJ. Ja, bocsánat. Szóval egy német csávó, tudod, meg brutálisan megpulykáz mindenkit. Hányan lesztek?
0: Azt nem tudom. Nem tudom, tényleg. Hát mondjuk szerintem olyan 50-60 ember maximum.
2: Hát ilyen drágán még nem aludtál soha. Tehát, hogy ez azért jó ez a program. Nem ilyen okosak, nem? Elszednek 15 rúgot, hogy aludj egyet. És ha nem emlékszel, hát pedig milyen jó, hát pedig ott éjféltől, hát az nagyon ment.
1: És a hajnali kettesen nem emlékszik. Mennyi pénzt tettünk bele, hogy ilyen szép legyen?
0: Figyelj, ha jó, akkor majd ajánlom.
2: Jó.
0: De szerintem a következőn te már ott leszel.
2: Hát ha tényleg jó, és úgy jössz, hogy tényleg ráz a hideg, és nagyon jó, akkor szívesen kipróbálom.
0: Ezek szarprogramok lenni. Tehát nem tudom elképzelni, hogy itt valami gagyi megy majd.
2: Szerintem egy csomószor elolvasva valami nagyon jónak tűnik, oda mész, és egy borzasztó dolog várott. De ez jónak hangzik, meg azért ez is színvonalasan hangzik. Meg a helyszín azért az szerintem az úgy...
0: Az feltételezi, hogy talán
2: feltételezi,
0: nem
2: hogy itt nem engednek be bármit, érted?
0: Igen.
2: Ott falra vetítsenek ott kettő darab fénycsíkot, aztán mindenki horpasszol. Tehát azt így látom, hogy jónak tűnik, de...
1: Én emlékszem egy csomó ilyen kísérletedre, ami előtt azt mondtad, hogy
0: ez gyerekek, jó lesz,
1: a szívemet kitártam, és ez fantasztikus lett. Mesztelen jóga. Aztán kiderült, hogy egy szatírhoz mentél el mesztelen jógára.
2: Egy körgangos valami lakásra vagy
1: hova. Igen, ahova mindenkit kiküldött, csak te maradtál egyedül, hogy ketten mesztelen jógázatok. Hát hány ilyet hallottunk, Juli?
0: Szóval ez lesz a hétvégi program, kíváncsian várom. Ha jó lesz, akkor elmesélem.
2: Vannak szabályok? Tehát, hogy nem vihetsz be dolgokat, tisztán kell érkezni, hálózsákat. Tehát, hogy nem úgy értem, tehát meg érkezés ekkor, és akkor átöltözöl, tehát, hogy kapsz egy pontos cínert.
0: Nem volt egy ilyen apróbetűs rész, hogy nem tudom, hozzá magad a pizsamát, meg fogkefét, és mossál előtte lábat, tehát semmi ilyesmi.
2: Kérdezi valaki, hogy vas tüdőbe fér a helységbe, mert úgy nagyon érdekli az alvás meditációs program, hogy esetleg el tud menni
0: ezzel. És kaszoltuk.
2: Szerintem itt a szomszédon múlik minden. Ha jó szó, azt nézd meg, hogy hova fekszel. Tehát azt kell jól betalálni, hogy ki mellé fekszel. Ha az rendben van, akkor oké vagy.

0: nagyon, nagyon, lehetőleg ne jöjjön áll másra. Igen, reklamációt nem fogadunk. Ebből jónak tűnik.
1: Jó lehet ez. És
0: biztos, lehet, hogy az alfa, téta, tehát így az állap, vagy hát tulajdonképpen a fázisok között, hogy ugye amikor alszol, a mély alvás, amikor fönt vagy, a között mozgat, nem? Hogy picit lejjebb víz, fölvíz, tehát hogy az agyhullámokat...
1: Igen, de nem ilyen...
0: Ilyen négyen epilepsziások lesztek, hárman elvágod.
1: Nyolc órán keresztül van, majd kattog, hanem nem, tehát hogy ez így össze van rakva. Ez egy jóféle program lesz, drágáim. Úgyhogy az simán el tudom kézni, hogy ott fogunk együtt sírni mindnyájon.
0: Hajnal négykor van a bőgetés.
1: Ott indul majd.
0: Jó, figyelj, én terveztem lemenni Balatonra, kicsit még megfürdeni a vizet, de egyszerűen elmeséled, jó, kíváncsi vagyok. Kíváncsi vagyok egyébként, hogy milyen lesz. Ezeket hol találod? Csak úgy szembe jön veled? Vagy ajánlják? Vagy...
1: Figyelj, én nem tudom, nekem valamiért a Facebook ezeket feldobálja.
0: Mert látja, hogy dilis vagy. Ő már lehallgat, ugye, és már neked már egy, mit tudom én, hétvégi bala, szarvasbőgés a Börzsönyben, hagyjad, ezem a Julié. Jöjjön 15 ezerért a zeneházába aludni. A téta és az alfa állapot között mozgatjuk. Igen. Szóval valószínűleg érzékeli, hogy te már ezekre keresel rá, és akkor kicsit az extrább dolgokat dobja föl neked.
1: Igen, nem tudom, mindig állandóan tantra programokra akar elküldeni valamiért.
0: Hát jól ismert téged a Facebook profilod. Tehát azért küldi ilyen helyekre. Hát most, érted?
1: Meg most
0: Börzsönyi Kisvasútra nem fog téged elküldni, mert tudja, hogy nem vagy a... Nem az vagy.
1: Meg újabban elképesztő szeletelős technopartikra. Nagyon durva technopartikra akar elküldeni a Facebook.
0: De ahogy beszélsz róla, hallanám, azt hallom, hogy mennél. Tehát, hogy igazából jó helyre küld a Facebook.
1: Megyek is.
0: Mész is. Tehát, hogy, is. Tehát pontosan tudja, hogy téged hova kell küldeni. De valószínűleg a Ferinek nem küldene technopartit, nem? Meg nem küldene zeneházában alvás session 8 órában, hanem mi nem tudom.
2: Pálinka Fesztivál.
0: Barbecue és sütő bemutató.
2: És be is talál.
0: A Lourdes ház parkolójában barbecue sütő verseny. Tehát, hogy tökre tudja.
1: Drágáim, én előre megyek, felfedezem, ha jó, akkor majd negyed év múlva te is mész.
0: Lonely-ba mész, egyedül vagy? Vagy egyedül mész?
1: Igen.
2: Nincs az a hülye, aki elmenne vele.
0: Erre nem tudott ember találni.
2: Ebben már nem tudod Annát berángatni.
0: Erre már a család senki azt mondta, hogy se. Azt mondta, hogy na jó, nem, menjél, aludjál egyet. Látok benne fantáziát. Tehát azért azt gondolom, hogy ha jó a dolog, meg jó emberállomány gyűlik ott össze, akkor ez jó tud lenni.
3: Ez volt a Balázsék Best On. Balázs, Feri mindjárt jönnek élőben.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Rádió 1-en.
1: Meghosszabbították a hőségriasztást, benyújtották a gyógyszerek áfamentességéről szóló törvényjavaslatot, tombol a hőség Ausztriában is, Hunyad Ákos vagyok. Jó reggelt kívánok! Péntek éjfélig marad érvényben a legmagasabb fokú hőségriasztás. Lesz, ahol akár 42 fokot is mérhetünk. Az országos tisztifőorvos a legfrissebb meteorológiai adatok alapján döntött a hosszabbításról. A forróság továbbra is extrém terhelést jelent a hőguta és a kiszáradás megelőzésére, folyamatos árnyékot, fényvédelmet és bőséges folyadékfogyasztást javasolnak a szakemberek. Életveszélyes csapda lehet a parkoló autó a tűző napon. A katasztrófavédelem nyomatékosan kéri, hogy senkit, se gyereket, se kisállatot ne hagyjunk a lezárt járművekben, mert az utastér percek alatt felmelegedhet. Mukis Dániel szóvivő azt mondta, ha valaki bajba jutott embert vagy állatot lát, azonnal hívja a 112-t.
2: Nincsen eszméleténél, kopogásra sem reagál, akkor ezt jelezzük a 112 operátorának, és az ő utasítása szerint járjunk el. Hogyha ő azt mondja, hogy be kell törni a kocsi üvegét, mindig a bent tartózkodótól legtávolabbi oldalüveget kell betörni. De az a legjobb, hogyha megvárjuk a kiérkező tűzoltókat, és ezt rájuk bízzuk.
1: Benyújtotta a kormány a vénköteles gyógyszerek áfamentességéről szóló törvényjavaslatot. Eszerint szeptember 1-től az orvosi rendelvényhez kötött gyógyszerek áfája ősztől 5%-ról nullára csökken. Lesz más változás is, áfamentesek lesznek a szintén vénköteles orvosi radioaktív izotópok és az egészségügyi oxigén is. Drámai hatással van a korai közösségi média használat a gyerekek képességeire. Egy 5000 diák bevonásával végzett kutatás kimutatta, jelentősen elmarad a számolási és az olvasási teljesítményük azoknak a tanulóknak, akik 14 éves koruk előtt rendszeresen pörgették a közösségi oldalakat. A szakértők szerint egyértelmű az összefüggés, minél később kap okos telefont a gyerek, annál jobban teljesít az iskolában. Elképesztő hőség van Ausztriában is, Bécs-Tammersdorf kerületében tegnap délután 40,8 fokos hőséget mértek. Ezzel megdőlt szomszédunknál a mindenkori országos melegrekord. Közben Franciaországban, Spanyolországban, de Olaszországban és Görögországban is naponta küzdenek az erdőtüzekkel. Sok helyen a tartós aszálya rendkívüli hőség, de szándékos gyújtogatás is okozott tüzet. Ma sem enyhül a forróság, délután 40 fok körüli csúcsértékekre készülhetünk, holnap pedig helyenként még ennél is melegebb lehet. Pénteken érkezik majd a friss sűrést hozó hidegfront, ám csak helyenként számíthatunk majd esőre, záporokra. Enyhül viszont a forróság, a csúcsértékek 28 és 38 fok között alakulnak.
0: Közlekedési hírek.
1: Az M3-ason Bagnál Budapest felé a 40-es és 33-as kilométerek között a leálló sávot aszfaltozzák, szűkített sávokon lehet autózni.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Születőnap elmentünk egy olyan üzletbe, ahol nagyon sok berendezési tárgyat lehet vásárolni, és miért nézel rám így? Nekem is van életem a stúdión kívül.
1: Lacival együtt jártok vásárolni? Mit vettetek?
2: Már meg!
0: Az volt, hogy tegnap nem autóval érkeztem, mert kritikus volt reggel az állapotom, és
1: Laci hova autóval. Igen, már elmentek együtt Lacival. Vásárolni. Kinek vetettek? Te segítettél Lacinak, vagy Laci neked?
0: Laci nekem.
1: Laci neked. Ez két dolgot jelent. Műszaki cikk vagy sex shop. Tehát, hogy nem tudok mást elképzelni. Tehát, ha Lacival mész, akkor ez a két út van.
0: Melyik hipoallergidoklózózírt ajánlod meg?
1: Igen, azt szeretnék kérdezni, hogy az
0: alapú
1: vazelines sikosító. Tehát ezt a két dolgot tudom elképzelni. Műszaki cikk vagy körúton megálltatok, és pipsóba dobtatok egy 50-es.
0: Na, a sorrend tökélete. Így indultunk. Elmentünk együtt egy nagy bevásárlóközpontba, ahol én nekem porszívót kellett vásárolni, ő pedig segített ezt kiválasztani. De ha már ott voltunk, akkor ugye. De szeretném a túrának az első elemét egy elmesélni, hogy amikor beült az ő autójába, és joggal állíthatjuk, hogy Laci közénk tartozik, Balázs.
2: Igen.
0: Laci ahhoz, hogy helyet csináljon nekem a saját autójában.
1: Júj, de szeretem ezt.
0: Nagyon fogod szeretni. Kivett egy kaspót. Egy 30 literes kasvót kivett a csomagtartójából, amit rögtönzött kukának használt, és kilapátolt az anyósülésre.
1: Úristen, Laci, te én vagyok.
0: A cigis dobozok.
1: Én te vagyok, Laci.
0: Ami palackok, amit el tudsz képzelni.
1: Beledobálta a szemetet. Egy kaspóba.
2: A kaspóba, a kaspót pedig visszatette hátra.
0: Így van, tökéletes. Így van. És aztán elindultunk. Végig arra beszélt, hogy őt ez különben nem zavarja. És mondtam, hogy ebben a kocsiban élünk mindannyian, szerintem, akik sokat ülnek benne. Megérkeztünk, ott nagyon-nagyon szakértelemmel vettük szemügyre különböző porcelán dolgokat, megbeszéltük, hogy láttam például ilyen exkluzív húsvéti dekorációt, akkor ezen elidőztünk, utána pedig átmentünk a másik nagy, ahol csokoládékat lehet kapni, és egy csokoládé szomelié ülét képzeld el a másik oldalon, és minden csokoládének a roppanási amplitudójától a belső krémességéig mindent.
1: Megőrülök, hát együtt vásárolnak, érted?
2: Gyerekek, hát
1: együtt vásárolják a családi porcívót. Családi porcivat. És jót választottál akkor?
0: Jót választottam, igen. Hazant és macskát azonnal.
2: A Laci végig?
0: Abszolút. Sőt, olyan gyerek kivette ott a porszívó ügynöknek a kezé a porszívót, és megmutatta, hogy hogyan kell helyesen felmosni vele.
1: Érted? Körbe porszívoztam műszakjáróház. Hát ennyire műszakjáróházat. Itt ennyire hülye mindenki nálunk a stábban, de jó értelemben. Megmutatta.
0: Az a Laci nagyon jó, hogy nagyon nyugodt, és közben pedig nagyon tájékozott, és ez a kettő együtt, ez bármilyen eladó zavarba hoz azonnal.
1: Azért nagyon fontos. Igen, műszakiből várhatatlan. Azért nagyon fontos elmennek a történetnek, hogy mi szerepe volt a kaspónak. Tehát, hogy miért van Laci kocsiával? Azt hiszem, hogy nálam megdöbbentőbb dolgokat senki nem tud autóban vinni. 30 literes kaspót, hova viszont? Milyen családi tranzakció lehet ez, hogy a cipel valahogy kaspó?
0: A kaspó bármi. A kaspóban, ha rosszul vagy, jó a kaspó, vagy ha találsz valahogy egy jó kis, nem tudom, facsemetét, jó a kaspó, mindenhez jó a kaspó.
2: Szemetet kell szedni, jó a kaspó, mindenhez. Tényleg, univerzális.
1: Abszolút hasznos, abszolút jó. Azt írja Laci, hogy kaptam fél éve, és még nem volt kedve kivenni. Úristen. This is my man.
0: Az én csomagtartóban most van egy varrógép. Karácsony óta. Karácsony óta van benne egy varrógép, és ahányszor eldől, amikor fordulok, mindig azt mondom, édesem, hogy lesz? Ilyen hülyebben. Ez azért, mert mindig elfelejtem. Magamnak hozta a Jézuska.
2: Nagy szükség volt rá.
0: Igen, mert azért hoztam fel, hogy segítsenek, a CNN-t nem tudta jól befűzni.
1: Atya úristen.
0: Mi a most a csomagtartó?
1: Most én tegnap találtam meg szerintem egy egyhetes tepertőkrémet, és egy olyan májkrémet, ami itt van a hátsó ülésemen mindig, hogy még gondoltam, most megkérdezem, hogy az ehető-e, ez be van rakva hátra.
2: Azt tudod mi? Azt még a Csinos Lajos hozta neked, nem?
1: A Csinos Lajoséknak a májkréme.
0: Azt volt pofád, azt mondani, hogy éhes vagy.
1: Most akartam felhozni nektek reggelire.
0: Én azt hogy a Sziszton a májkrém.
2: Három hete ott van.
1: Mondj valami rosszat. Hát, egy kicsit összeérnek az ízek benne, de várjál.
0: A épi autóna most valaki belehányt a saját tegyerébe.
1: És szoktam venni ilyen előre legyártott tepertőkrémet, a Noel nagyon szereti, tudod, hogy megvan ilyen kis műanyag tárcám, vaskó van, sajtkrém, vargányakép, stb. Mit tudom, és abból még a tepertőt megveszem. Most találtam meg a hátsülésem alatt, egy diszkrét bája van az egésznek ott fölül, mintha behavaszták volna. Gondolom, az már nem annyira.
2: Nem.
1: Szedjem le a tetejét, kaparjam le? Jó az még?
0: Elkezdtek összeérni az ízek.
2: Addig, amíg nem nyomja le a kupakot, a penisz, addig jó.
1: Mindig ülök a kacsi, majd szellőztetek, aha, ez megint fura, leengedem az ablakot, aztán tudod, elfárad az orrod. Tehát nem kezdem már el nyomozni az okot, csak hogy tudom, hogy valami van valahol, majd egyszer úgyis meg lesz. Most ez a csinos májkréme. Ráadásul azt szeretem.
2: Igen, szeretem.
1: De aranyos, ez 3 hete adta.
0: De attól, hogy régóta nálad még nem jelentem, mert nem kell szeretned.
2: Hát csak ez most ne szeresd.
1: A kaspós, a varrógépes, meg a májkrémes, figyelj. Szerintem itt két típus van. Vagy az, hogy patika az autód, és megőrülsz, egy hajszál lehullik, vagy nagyjából úgy ez, mint mi.
0: Ugye, csak annyira, hogy Lacinak van belső hamutartója a kocsiban, amit használ, és van egy kis teteje is, meg mindent.
1: Még ez még van, ilyen.
0: Még van, full 90-es évek.
1: Imádom, ha valaki még dohányzik a kocsiában.
0: Igen, de hogy nem dobja kecsiket, mert tisztességes ember, nem belül gyűjtögeti.
2: Úristen, de jó. Hogy ez külön fizetendő extra, hogyha mutál van a kocsitban.
1: Hát már nem szokták nagyon beletenni, ez a dohányzó csomag, ez már nincs nagyon.
2: Nincs.
0: Nekem a legbüdösebb dolog, ami valaha a kocsimban volt, az amikor elfelejtettem a laktózmentes lattét. De csak az alján egy decit, vagy fél decit.
1: Jó, nekem a
2: legjobb.
0: Életre kell. A tej tud a legbüdösebb lenni.
1: Nekem a legdurvább most, ami történt, hogy volt egy gyümölcs turmixom, ami egy nyomós pohárba volt. Elfáradt benne a szívószál, és ugye már ilyen papír szívószál szétfoszlott, két napos volt. Elmondom, most éhes voltam, jó az mi. Kivettem a szívószálat, és megnyomtam a poharat. Ebbe volt paprika, zeller, stb. Már egy ilyen barna máz lett belőle, és ez így ráfolyt a kesztyűtartóra. Ott volt egy hónapig, és úgy szedtem le, hogy fogtam egy tollat, és így elkezdtem azon játszani, hogy tudom a kesztyűtartóra úgy leszedni, hogy
2: egészbe, hogy egyben maradjon.
1: Az egész réteg, az egész gyümölcs egybe jöjjön föl, és egy ilyen 10 centis borossár réteget fel tudtam szedni. Kocsira, és így föltartottam a fény felé, hogy na ez király, ez király. És frankon beleszagoltam, hogy esetleg iható még. Esetleg ezzel tudok még valamit kezdeni. Figyelj, felfoghatatlan durvaságok vannak nálam.
0: Nem tudsz meggyőzni arról, hogy az a gyümölcs, hát ilyen, ez a préselt gyümölcslé, amit a gyerekek esznek, az nem így készül. Nem tudsz erre meggyőzni.
2: Azt is fölkenik valahol, szóval és aztán lefejtik.
0: Megszárni, az kész.
1: A legeslegdurább nekem a hátsó ülés alatti részek. Na az ott mariannárok. Tehát oda ugye még a gyerek is berúgja, beül, oda én hátra teszek valamit, nekem van egy hátsó szemetesem. Hátul az anyósülés mögött van egy kis szemetes. Ez megtelik, és ezért átbucskázik be az ülés alá. Beül a Noel, azt szépen berúgja alulra. Figyelj, ott azért néha én is azt mondom,
2: hogy organizmusra.
1: Figyelj, ott mi? Azok másznak, jönnek, mennek, közlekednek.
2: Szaporodnak. Külön kis világuk
1: van. Az egy külön világ.
0: Igen, de vannak olyan dolgok, amelyek mindig örülsz konstans, hogy csak azt találod. Ilyen például szerintem az összeszikat meg is sült komplet.
1: Igen, az összeszik.
2: Az jó. Igen. Olyanban. Ülés alatt az összerohadt banánba nyúltál már bele? Mert a megkisült krumpli az ugye tapintásra még oké. Okay.
0: Jobbat mondok, én egy olyan banán találtam a múltkor a lányomnak a hátizsákjában, amit szerintem hónapokkal ezelőtt tettem bele. És az volt, hogy benyúltam, és az volt, hogy már félig mumifikálódott, félig még folyós volt. És hogy, tehát, hogy egy ilyen squishból lett belőle. Tehát ha nyomtad, az egyik vége felpuffadt, aztán a másikba. Ez eddig a legjobb.
1: Én nem tudtam egyébként, hogy a májkrémek egy idő után szénsavasak lesznek. Tehát, hogy nekem ez egy mostani felismerés. Úgy képzeljétek el, hogy ez egy ilyen nagy fél kilós, ilyen nagy, hát egy ilyen 30 centis görbe májkrém.
0: Hát az nem attól lesz sem.
1: És ez így felfújódik, érted? Hogy ez ilyen,
0: most már szafaládé.
1: Tehát az olyan önálló életre kelt, hogy az felfújódott. Tehát írja valaki, neki is fölrobbant egy májkrém, óvatosan. Szerintem határa volt abban, aki az előbb-utóbb fölrobbant. Tehát szétnyomja a nejlont.
2: Na de most a szénsavas üdítő sokáig eltartható. Akkor a szénsavas májkrém?
0: Tökéletes.
2: Az is jó még.
0: Ez egy turista étel.
1: Nekem egyszer egy paradicsom kivirágzott, azt írja valaki. Nekem belállít a kutyám tenyert. Nem tudom, én amikor kitakarítom az autómat, valahogy olyan, nem is az, hogy kényelmetlenül érzem magam benne, de úgy fészkelődöm. Tehát, hogy úgy...
2: Nem komfortos.
1: Valahogy van, de hogy és valami kiömlik, valami hátul van, és azt mondom, hogy oké, most megint az üzemi hőmérséklet van.
0: Én olyan tudom, hogy Balázs mellett állok meg kocsival, hogy le van mindig húzza az ablaka.
1: Egy csomószor már nem csinálom.
0: Úgy hagyja a kocsi, hát le a húzza az ablaka. Más normális ember nem csinálná meg. Csak
1: na jó, hát ott járjon a levegő.
0: Hát, vagy ez, hogy megjön.
2: Azért üheth be a kis porontyabba, az izébe, fertőbe.
1: Egyszer nyitek egy élelmiszerboltot, az a kocsimból fog. Tehát fölpakolom, árukészletben megvan. Figyelj, nekem minden van az autómban. De tényleg elképzelhetetlen.
0: Saját, hát hogy is mondjam, ilyen kertészeti csodámat, az pedig az volt, amikor egyszer ugyanígy egy ilyen mag bekerült, van az a túlfolyója, tudjátok, a mosogatónak, az a három ilyen malacor a két tálca között. Amiben belenézve, akkor az csak nagyon néz kitakarítani, ennyit tud az a hely. És a lényeg, hogy a csepegtetőről kéne oda bemenni, és oda beesett nekem egy darab paradicsommag, és olyan szép palánpal lett belőle. Az volt, hogy láttam, de már nagyon szurkoltam neki egy pontot, és már nem akartam itt a bajt, és arra gondoltam, hogy mennyire könnyen ezt kiszedne, már kinőtt belőle teljesen. És így is lett.
1: Valaki ezt írja, egy penészes narancsot találtam egyszerre kocsiban, megemeltem, és szétporlott. Azt gondolod, az el, az mennyi ideig van. Én is találok, penészes narancs, penészes mandarin. a leges legkirályabb dolog. És tudott tanulmányozni a gombákat, milyen érdekesen beszövik azt a kis testet, hogy hogy kezdenek el rajta szaporodni egy ilyen agyonpenészesedett margarin. Egyébként nagyon nagy eset tanulmány. Az iskola utolsó napján 10 órájára kapott kakaós csigát, szeptember első napján veszett ki az iskolatáskádból, az egész osztály a csodájára jár.
0: Ami nagyon jó, még hogyha sokáig van benne egy szendvics, és összenyomják a könyvek, mert úgy jól legyalulja az aljat, tudod, akkor a végén az egy gyakorlatilag egy ilyen palacsinta vékonyságú toszt kenyérré változik.
1: Halkonzervet kitalált már.
0: De így itt volt az zárva?
1: Bontott halkonzervet. Nem? Azt nem szoktam, viszont amit találok nagyon sokszor, az van egy kedvenc kicsi pici japán éttermem, nagyon szeretem, és általában ha valamit nem eszünk meg, azt elviszem.
2: Ami ott van.
1: Na, ott még láss csodát. Hogy mi történik egy tonhal sashiminél és egy lazacos avokádós tekersnél nagyjából egy hét múlva. Nyitottatok ki ilyen dobozt?
2: Az a baj.
1: Ott már én is szimatolok a kocsiba, hogy ez lehet, hogy picit tényleg erős. Azt nem tudod elképzelni egy szatyorba, hogy ott mi van.
0: Mondjátok el nekem, hogy például a frissen szerzett hús, az például valójában meddig jó?
1: De ez egy jó kérdés. Ezt én is Ferire néha rá szoktam írni.
0: Számít, hogyha nélózacskó van a hűtőben, vagy nem?
2: Számít. A csomagolás persze, ha le van vákumozva például, az sokkal meghosszabbítja.
0: Mennyire? Mondjuk egy szelet, sertés hús mennyi ideig áll vákumban?
2: Vákumban? Mondjuk egy hét.
1: Hát múltkor pont ilyen SMS kaptál tőlem.
2: Igen,
1: szerinted ez még ehető?
2: Kérdezzem, múlt héten vettem egy darab széket, le van vákumozva, jó, még jó, hát egyet, semmi bajot nem
1: lehet. Annyi, hogy 36 órája kín van az erkélyen a napon, szerinted meg lehet.
0: Most érlelődik, és marha, az tovább vagy kevesebb ideig jó.
2: Mi vagyok én egy élelmiszerbiztonsági szakember?
1: Tudod, hogy írja meg nekünk valaki, hogy lehet, hogy te ilyen vagy, én ritkán ülök a kocsitba. Hogy csinálja azt, akinek soha nincsen semmi? Tessék.
0: Elmebeteg.
1: Mi a trükköd?
2: Úgy, hogy
1: mindent azonnal kidobsz. Igen. Nem eszel a kocsiban? Nem élsz a kocsiban?
0: Ez a férjem a saját csinálja? Kocsiában. Úgy kézzétek, hogy szólhatta, hogy esenyed is megharagudott.
2: Ezekig nem beszéltetek.
1: Ha beülök egy tiszta kocsiba, nem is azon lepődöm meg tiszta, hanem hogy csinálja hogy azt.
2: Minden nap, amikor kiszáll a kocsiból, akkor összeszedi a szemetét. Minden nap, ha nem is minden nap porszívózza, de 2-3 naponta igen. Tehát
1: ez nem egészséges. Ez nagyon furának kell lenni. Miért porszívózol ki egy kocsit 2 naponta?
0: Hát nem ő akarja, az biztos.
1: Mi a trükkük, hogy ők ezt így meg tudják csinálni? Mi van a fejükben?
2: Ez
1: hogy...
2: szó igényesség.
1: Igen?
2: Igen, szerintem egy kicsit nem.
0: Szerintem az, hogy nagyon máshogy priorizálunk. Mert ugye te, amikor hazamész, akkor olyan dolgokat akarsz, ami jól esik. És vannak emberek, akik
1: meg kívánják. Köszönöm, hogy felmentesz az igénytelenség alól.
2: Ez nagyon jó. Jól esik a tiszta autó.
0: És ez az, hogy valakinek vagy jól esik, ez az egyik, a másik pedig az, hogy vannak emberek, én megtapasztaltam a saját barátaim között, akik számára nem teher olyan dolgokat csinálni, ami nem kifejezetten szórakoztató.
1: Ezt most nem értem, tehát?
0: Mondom, hogy nem értem.
1: Mi a nem teher, a nem szorakozat?
0: Van olyan ember, aki hazamegy a munkába, és azt mondja, hogy számára még oké, levezetésként kitakarít, tudod? Tehát, hogy neki ez így oké, feloldja a feszültségét. Mert neki ez nem rossz. Tehát ezt nem éli
1: meg rossznak. Értem, hát ezt pont a motorozás közben állapítottuk meg egyébként, hogy a magyarok nagy többségének az még egy szombati program, hogy autót mosnak. Na, akkor inkább nézzen ki így az autóm. Tehát, hogy az a program szombaton, hogy elmennek autót takarítani, és ez egy lelki, testi, szellemi felüdülés.
2: Ilyen rohadt nagy takarító előtt mentünk el, ahol van a, ugye a saját kézzel mosod, van a gépi.
0: A rózsaszín habos, azt nagyon szeretem.
2: Nem tudom, hogy ilyen volt
1: szombat délelőtt.
2: Tele. De családok, anya, apa együtt.
0: Mert
1: azok akkor nekik néz ki így az autójuk. Tehát ők élik ezt, hogy hetente egyszer le kell most is ki kell takarítani.
0: Ahol a gyerekek ott vannak, ott éppen példastatuálás zajlik.
1: ott megtanulják, mi a regula.
0: Amikor ott áll egy autó, aminek minden így ajtaja ki van nyitva, és két megszeppen gyerek áll az ajtóban, pontosan tudjátok, hogy milyen beszélgetés zajlik ott. Látod, Kati? Mondtam neked, hogyha lereszeled a kekszet a kardenboxon, akkor az így fog kinézni. Na gyerünk, dolgozzam.
1: Azért, aki a teszt autóra én sem vigyázik, egyrészt nem teszt autó, kettő, ezt utána még értékesíték, három, hogy higgyétek el, hogy ez nekem nem erről szólt. Tehát én a saját autóimat is ugyanígy amortizáltam. Ez egy habitus, ez egy hozzáállás, ez nem változik. Tehát ez bárkinek az autója.
0: Ez egy idegrendszeri éretlenség.
1: Ki vagyok tiltva a barátom autójából. Tehát, hogy a folyamatos fókuszban vagyok, hogy hol ülök, mit csinálok, mennyire szennyezem a környezetemet, és rettegnek, amíg lemegyünk egy autóval valahova, hogy mit, milyen kárt
0: fogok tenni. Kovács András Péter nem lehet ez a kocsijába, úgyhogy 3 gyereke van. És kérdeztem, ja, a kutyája nem lehet a kezéből. De mondom, hogy honnan eszik? Hát a tányérjából. De mondok, hogy ez el van rontva ez a kutya. És ő egy ilyen szabálykövető ember, az ő kocsijában nem lehet enni, de a gyerekeknek se.
2: Látod, és tiszta a
1: kocsija. Én ezt nem értem.
0: Nem is tudom hova, és beültem, terhes voltam, hogy óriási adag saláta, mondom, megehettem az úton? És tudom, hogy terhes nőnek nem ezt mondani. persze, nyugodtan edd meg.
2: És láttad, hogy
0: lelki fájdalom meg. Ahányszor egy villát beleszúrtam, így oldalra nézek, mondom, az utat figyeljük, András, semmi baj.
1: De azt írja a Laci, hogy a lakása tiszta. Tehát, hogy ez csak az autóra jellemző ez. Ez nem jellemző az a lakása egyébként. Tényleg így van.
0: Igen, neki nagyon pedáns lakása van. A másik pedig, amit írnak többen, is igazuk van, hogy Balázs, hát le kell cserélned a komornyikodat.
1: Ne.
2: Hát olyan régen szolgálom.
1: Hova cseréljelek? Na de ha Lacinál tiszta a lakás, akkor mi van az autóval? Tehát az is egy élettér. Akkor mi hol igénytelenedünk el hárman? Tehát, hogy hol van a hibás működésünk? Hogy...
0: Jó, nekem van egy másik ilyen fekete foltom, vagy ilyen vakfoltom, magam a kacsa az autón kívül, az a kabát.
1: Tehát egyszer cserélsz bugyit. Ének
0: után nem mondok semmi. Hogy kabátzsebek.
2: Abban is minden benne van.
0: A kabátzseb ugyan néz ki, mint az autóm. Tehát, hogy azt
1: ugyanez. Úgy nekem az összes nadrágzsebem, ugyanem, figyelj.
0: Az a legjobb, hogy kihasznál a szállítóban a ruhát, és akkor miért a ruhához hozzájössz, mert egy ilyen nagyon vastag egy ilyen papír
2: réteg. A világ találmánya az a papír zsebkendő, ami nem foszlik mosógépben.
0: Csak nekünk abból nem adtak.
2: De van, most már lehet kapni.

fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Rádió Egyen.
1: Meghosszabbították a hőségriasztást, berobban a parlag fűszezon, vizsgálják az akkumulátorgyárakat, Hunyad Ákos vagyok. Jó reggelt kívánok, holnap tetőzhet az elképesztő kánikula, utána néhány fokkal visszahűlhet a levegő. Ez és a Duna vízgyűjtőjére várt eső megállíthatja a Duna apadását, ám nehéz napok jönnek. Tegnap Magyar Péter miniszterelnök azt mondta, szükség van még a nemzeti összefogásra a paksi kiesés miatt. Délután 5 és este 10 óra között, aki tud, takarékoskodjon az árammal. A kormányfő arról is beszélt, péntekig marad a home office az államigazgatásban, ott, ahol ez lehetséges, és továbbra is fenntartják a vasúti teherszállítást. Tilalmát a kritikus időszakban. Péntek éjfélig marad érvényben a legmagasabb fokú hőségriasztás. Lesz, ahol akár 42 fokot is mérhetünk. Az országos tisztifőorvos a legfrissebb meteorológiai adatok alapján döntött a hosszabbításról. A forróság továbbra is extrém terhelést jelent a hőguta és a kiszáradás megelőzésére, folyamatos árnyékot, fényvédelmet és bőséges folyadékfogyasztást javasolnak a szakemberek. Berobban a parlag fűszezon, az allergiásoknak érdemes elkezdeni a gyógyszerszedést, a pollen koncentráció nem sokára országszerte eléri a tüneteket okozó közepes szintet. Mindezt Kajtó Rapatini Dóra, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ aerobiológusa mondta.
2: Nyíregyháza, Debrecen és Békés Csaba környékeit várhatom mindig először a virágzás indulása, és Nyíregyházán már mértek tüneteket okozó szintet is. Az ország középső részén Kecskemét, Budapest környékére várható még az, hogy napokon belül eléri ezt a tüneteket okozó szintet is, illetve délnyugati régió, Kaposvár és ez a környék. Szemviszketés, az orfolyás, tüsszögés. Ha ilyen tünetek jelentkeznek, akkor gyanakodni lehet már allergiára, főleg aki korábbi években is tapasztalt ilyet az év hasonló időszakában.
1: Benyújtotta a kormány a vénköteles gyógyszerek áfamentességéről szóló törvényjavaslatot. Eszerint szeptember 1-től az orvosi rendelvényhez kötött gyógyszerek áfája ősztől 5%-ról nullára csökken. Lesz más változás is, áfamentesek lesznek a szintén vénköteles orvosi radioaktív izotópok és az egészségügyi oxigén is. Vizsgálják a hazai akkumulátorgyárakat, a szektor teljes működési láncában átfogó ellenőrzés indul. Gajdos László élő környezetért felelős miniszter arról beszélt, a hatóságok kiemelten ellenőrzik a gyárak víz és anyag használatát is. Ma sem enyhül a forróság, délután 40 fok körüli csúcsértékekre készülhetünk, holnap pedig helyenként még ennél is melegebb lehet. Pénteken érkezik majd a frissülést hozó hidegfront, ám csak helyenként számíthatunk majd esőre, záporokra. Enyhül viszont a forróság, a csúcsértékek 28 és 38 fok között alakulnak.
0: Közlekedési hírek.
1: Az M6-oson a Pécs felé vezető oldalon Szekszárd és Bátaszék között aszfaltoznak, a 155-östől a 161-es kilométerig lezárták a belső sávot.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Ez a Best of Balázsék! A legjobb pillanatok!
5: Tragikus sorsú washingtoni gép. Ugye erről mi is beszéltünk, és nagy csodákról, nagy lemaradásokról fogunk egy kicsit beszélni. Rengeteg film dolgozza fel ezt a témát. Végső állomás, elérheted, de nem érheted el. Mi van, ha lemaradsz egy gépről? Ki hogy maradt le egy vonatról, egy autóról, egy buszról, amivel aztán ne agyisten történt valami. Mert ugye itt most nagyon sokan egyébként találgatják, hogy mi volt, sok furcsa eset van itt a katonai helikopter meg a washingtoni utasszállító között. És ugye hát milyenkor mindig jönnek aztán a csoda történetek, hogy ki hogyan késte le azt a bizonyos gépet, ami ugye hát szerencsétlenül összeütközött egy helikopterrel, és hát nincsenek nagyon túlélők, a sztori nem túl vidám. De az, hogy valaki nem engednek felszállni erre a gépre, itt azért elkezdesz gondolkozni, hogy mi van megírva, meg van-e írva, ki volt már hasonló helyzetben, és maradt le úgy valamiről. Most nem feltétlenül, ami lezuhan, de lehet, hogy ráesett, vagy lépett volna kettőt, vagy lezuhant, vagy eldőlt a létre, vagy karambolozott a gépjárművemben, nem tud beszállni, ugyanis egy korcsolyázót nem engedtek fel, egy fiatal amerikai műkorcsolyázót nem engedtek fel a kutyája miatt.
6: Erre a repülőre, ami összeütközött a helikopterrel.
5: Így van, ő az American Airlines-on utazott volna, de hogy hát nem engedték föl a kutyája miatt, nem engedték föl szállni. Egy nagyon tehetséges műkorcsolyázó. És azt mondta, hogy a kutya, azt mondta a légitársaság, hogy a kutya túl nagy, és ezért ne szállj föl a gépre. Mit csinálsz? Elkezdesz küzdeni, hogy föl akarsz szállni a gépre. Hatalmas nagy ügy, hogy miért nem engedik fölszállni, menjen autóval, nem megy autóval, de föl akar szállni, de nem akar fölszállni, és végül lemaradt a gépről, mert hogy a kutyáját a légitársaság túl nagynak ítélte.
6: És képzeld el, ott áll a reptéren, rohadtul bosszankodik, hogy nem sikerült felszállnia, és utána elkezdi pörgetni a híreket, és egyszer csak jön az, hogy az a gép, ami ott ült volna,
5: az mennyire durva,
7: ezen,
5: hogy ülsz a kocsiban mérgesen, Washingtonból kell menned valahova autóval, ami 2 óra helyett lesz, lehet, hogy 2 nap. 1 nap, ugye? Tehát ott azért olyan távolságok vannak, vagy azt hiszem, fiára most nem tudsz felszállni, az a gép az lehet, hogy tényleg utazik 3 órát, és Amerika közepén szállnál, vagy mindegy is, de hogy ott egy 1 órás repülőút, az egy 10 órás autót, ilyen távok vannak. Nem engednek felszállni, ülsz a kocsiban, mérgelődsz, hosszú veszekedés, ott lihag a kutya a nyakadba, és igen, az a pillanat, amikor te realizálod, hogy az a gép, az éppen most zuhant a Potomac folyóba, mert olyan gyorsan terjednek a hírek, valószínűleg pikpak elolvasod.
7: Rajta ültél volna, át egy üvegital alé visszamennék ahhoz az emberhez, aki nem engedett föl.
5: Aha,
7: hogy figyelj,
5: figyelj, haver!
7: Nagyon csúnyán viselkedtünk egymással, te is egy paré voltál. Én is elmondtam a véleményem a légitársaságodról, de haver, azért köszönöm.
5: Ez nagyon kemény ez a sztori egyébként, igen. Vagy amikor tényleg te sietsz, hogy elérd a gépet, eléred, és annak meg az ellenkezője, ugye oké. Tehát, hogy, és akkor ott kapsz egy zöld lámpasorozatot, megérkezel, és aztán meg a géppel történik valami, igen.
6: Jack is megnyerte a jegyet a Titanicra.
5: Ja, na hát most mondd meg.
6: Vérezzenek, és most mondod, hogy van ilyen.
5: Azért, aki a szajoli vonatkatasztrófát húzta meg, mert lekéste a vonatot 5 perccel, és...
7: Ott sok halálos áldozat.
5: Ott nagyon, hát az, hogy az egyik legtragikusabb ilyen vonat balesete Magyarországnak, a szajoli vonatkatasztrófa, igen, jó sok évvel ezelőtt. Indiában voltunk, a húgom rosszul lett a vonatállomáson, nem szálltunk fel a vonatra, néhány óra elteltével jöttek a telefonok, hogy hatalmas baleset történt, rengetegen meghaltak, úgyhogy nem voltunk rajta, óriási szerencsénk volt. Azért ezek milyenek, te jó Isten. Itt vagyunk, Laci, hello Laci, jó reggel, ciao.
8: Sziasztok, jó reggel.
5: Mi újság?
8: Köszönöm szépen.
7: Most jól vagy.
5: Pár perccel ezelőtt történt? Valami hasonló, amiről beszélünk? Ne csináld.
8: Így van, de mondom, Annának mondtam, számtalan ilyet tudnék mesélni. Ami most történt, ugyebár én dohányzom, ami nem jó. És sétálok a gyalogátkelőjét, nekem zöld a lámpa, kiesik a cigi a kezemből, és ha nem veszem föl, ha nem hajolok le, az autós úgy átment ő neki a piros lámpa, mint a szél.
5: De ez most?
8: Nem ez most, most.
5: De úgyis hallgatod a témát, és közben?
8: Persze, mondom, tehát bekapcsoltak reggel benneteket 6-kor, általában 7-kor kelek, de hát 6-kor indul a nap beletek, és mondom, sétálok le, és kiesik a cigi, általában nem szoktam fölvenni, mert földön van, én nem veszem föl, de valami asszukta, hogy vett föl.
5: Felvetted?
7: És zöld volt,
5: nem? És közben zöld volt a lámpa.
7: Igen, és a piroson átment az autó.
5: Ne
7: az
8: autó simán átment.
5: Ne csináld.
7: De azt mondod, hogy neked ez egy csomószor előfordult már?
8: Így van. A kerékpár szerelőként dolgoztam jó pár éven keresztül, és az én bringám mindig patika volt, tehát mindig minden működött rajta. És tavaly előtt kerékpároztam, nekem zöld a lámpa, és leesik a láncom. Fogtam és felraktam. Abban a pillanatban a kamionos úgy ment át, ő neki a piros lámpán, mint a szél. Igazából én nem érzek belső sugallatot, egyszerűen valami hibát ad nekem az univerzum, meg az őrangyalom, hogy azt ott azonnal csináljon meg. Ennek következményeképpen még mindig élek.
5: Laci, örülünk, hogy életben vagy. Akkor ez a téma, a cigi kiesés, nagyon szép szinkronicitás egyébként, hogy ez a témánk neked kiesik egy cigi a szádba, és most 2 perc átmegy egy autó a pirosra, úgyhogy te itt velünk beszélsz, igen. Azt óvatosan, óvatos legyél, jó? Mert ha való legyünk, összekeveredünk egy buliba, szóljál már egy picit, álljak arrém. Nem tudom, csak mondom, hogy én vagyok a Laci a rádióban, aki a beszéltet, és akkor egy picit lehet arrébb megyek. Az majd utagadsz a másik oldalról. Vigyázz magadra!
8: Jó. Vigyázz magatokra! Köszönöm,
5: ciao, hogy ciao, ciao, ciao. Mekkor lett volna, most gázolják el, amíg veletek beszél a Tóbi Lacira. Itt van Laci! Laci! De hülye vagy tök. Igen. És képzeljétek el, megúszom. Itt van Laci!
6: Laci!
5: Mindig megúszom a valós. Laci, szólalj meg, Laci! Laci!
7: Laci,
5: te előtti a kombinom, Argentinál elő ki egy utasségem. Sok évvel ezelőtt a Moszkva térnél egy OTP-be akartam bemenni, mivel mindkét kezemben szatyor volt, 8 méterre banktól, végül úgy döntöttem, végül mégsem megyek be, nem volt kedvem. Majd később hallottuk a hitekben, hogy bankrablás volt. Talán még túlszejtés is, igen.
7: Igen,
5: ha nincsenek nálam a szatyrok, én is bent lettem volna, amikor a bankrablók bementek.
7: Igen, érdekes.
5: Szóval Németországban mentünk rokonokat látogatni, de először rossz lehajtón mentünk le, amikor visszakeveredtünk a jó útra, egy óriási tömegbaleset volt előttünk. Valószínűleg, hogyha nem hajtunk le előbb, akkor, és nem tévedünk el, akkor belemegyünk. Azért ezek milyen durva SMS-ek, nem?
6: És mennyi van? Hány ilyen jön?
5: Nagyon, nagyon durva. Pár éve vezettem hazafelé, annyira fáradt voltam, elkezdtem elbóbiskolni, egyszer csak egy idősebb férfi az arcomban kiáltott, hogy hé, abban a pillanatban kinyitottam a szemem, és visszakormányoztam az autót a szembesávból. Ha ez nem történik, akkor simán lehajtok az útról, a szembesáv oldalon, túloldalon. Azóta nem vezetek fáradtan. Nyilván nem volt senki a kocsiban.
7: Ja,
6: persze,
5: aki kiabált volna.
7: Igen, és ugye nem egy történés van, tehát nem azért maradtál le valamiről, mert elmentél még egy kávéra.
5: Hanem valaki fölébresztett. Valaki fölébresztett. Igen. Izraelben éltünk 4 évig, a házunk előtt egy terrorista buszban felrobbantotta magát, lekéstem a buszt, írja Edi. Csak ezért nem volt rajta. Itt van velünk Áron. Hello, Áron, jó reggel, ciao.
9: Szia, jó reggel, sziasztok.
7: Hello.
9: Tavaly történt egy olyan eset, hogy egy dohányzóasztalt szerettem volna felvinni egy volánbuszra. Komlóra tartott volna, és hát közölte a sofőr, hogy hát ő ezt nem tudja bevállalni, nem tudja eltenni nekem. Sok a csomag. Mondta, hogy ő tudja, hogy benne van a szabályzatban, tehát ő ezzel tisztában van abszolút, csak hát egész egyszerűen annyira sok a csomag, hogy nem tudja ezt így most bevállalni. Mondtam neki, hát mondom, jó rendben, hát mondom, várok még egy buszt, mert tudtam azt, hogy a reggeli az azért eléggé tömött. Hát mondom, a másik busszal akkor elviszem. És rá 40 percre, amikor ültem ott a buszon, már a következő buszon ott ültem, már bemolt az asztalom, és olvastam a híreket, hogy hát ez az autóbusz sajnos belesodródott az árokba, és egy 50 éves férfi elveszítette az életét, több súlyos sérülés is van.
7: De akkor mit éreztél, igen, amikor meghallgattad ezt, vagy amikor hallottad a hírt?
9: Levert a víz, lesokkoltam teljesen, és nem bírtam szóhoz jutni semmit.
5: Igen, ez durva, amikor ezzel szembesülsz. Igen, hogy figyelj, ott lettem volna a buszon, és elolvasod, hogy az a busz az éppen az árokban fekszik.
6: És szinte látod magad.
5: Igen, ez egy új születésnap. Igen, igen, valószínűleg.
9: Igen, ráadásul úgy különben, hogy másnap volt a születésnapom.
5: Hát Áron, akkor is teljesen sokáig. Akkor az a születésnapot minden évben máshogy ünnepli kicsit az ember, hogy ez mindig eszedbe jut valószínű, mert ráadásul egy dátumhoz kötött. Igen.
9: Így van, Balázs. Igen, igen, igen.
5: Igen. Köszi, hogy elmondtad. Ciao.
7: Szevasz.
9: Köszönöm szépen.
5: Hello, hello, ciao, ciao. Sétáltam át a zebrán, hallottam, hogy valaki mondja a nevem, és ha nem kapom fel a fejem, akkor nem írnám nektek az üzenetet, mert elütött volna az autó. Képzeljétek, senki nem volt körülöttem, aki ismerte volna, vagy tudta volna a nevem. Csak fölemelte a fejét, körbenézett, jött az autó át a zebrán.
6: Hát ez mint a srác, akinek az arcába beleordított, ugye, mint az előbb olvastál. Szerintem ezek ilyenkor ilyen, hát ilyen lelkek. Én csak azt tudom elképzelni,
5: akik ott vannak körülötted.
6: Hozzátartozóid, akik segítenek, vagy valahogy még igazgatják az életedet.
5: Igen. Öcsém még buliból mentek haza autóval 5-en, öcsém meg a barátja meggondolták magukat, és kiszálltak egy felüljáró előtt, 2 perc múlva a felüljáró másik oldalán kirepült az autó. A másik 3 fiatal meghalt.
7: Ott is megérzel valamit.
5: Hogy ők kiszálltak, igen, az autóból konkrétan, ami lerepült, ja, a másik, igen, oldalon. Azt a mindenit. Kisfiamnak vécéznie kellett, megálltunk, miután elindultunk, pont előttünk vágtázott átkeresztben egy sertészeket szállító pótkocsi szerelvén egyenesen a fának. A sertések elpusztultak, a sofőrrel szerencsét áldottuk, hogy pont nem csattantunk, átment előttük. Csak egy pici szünet, ennyi. Nem? Hú, gyerekek, az jó SMS-ek vannak. Érdekes.
7: Nagyon sok.
5: Nagyon sok ilyen van. Úgy látszik, azért ez mindenkinek zajlott, vagy van már valami hasonló ilyen élménye, vagy volt, vagy igen, hányszor nem veszük észre. Ugye valójában valószínűleg naponta történik több tucat ilyen. Igen. Amit nem tudsz, mert nem lesz belőle semmi. De csak hogy miért akkor értél oda.
6: Igen, igen, igen, vele. Igen. Egész nap bosszankodsz valami miatt, és közben lehet, hogy egy sokkal nagyobb katasztrófát kerültél el egy apró puta, igen, mozdulat miatt, vagy valami kis vita miatt.
5: Mi az, amit szemrevételeztek? Néztek olyat, hogy szőr,
7: szakál.
10: Na, én nagyon szeretem az alkart. Nekem az alkar az nagyon fontos, és ahogy észrevettétek el, hogy mind a ketten automatikusan feltűrítek a pulóvert az alkaratokon. Hát ez ilyen, ez egy szexuális
5: munkahely. Én kis T-rex ujjaimat miért takargassam, érted? De nagyon feltűrő, hogy hozzamnak tűnik a kis T-rex karjaim.
7: Tényleg a karon is gyúrás.
5: Most egy kicsit betirexesebb. Én
10: így szoktam aludni.
7: Milyen a szép alkar, amire azt mondod, hogy...
10: A formás férfias.
5: Mondom, mi van a listán, drága férfiak, hogy milyen érdekes, amitől mi a legjobban szorongunk, amit a legjobban szégyelünk, ami a legnagyobb rémálmunk, hogy ez megtörténik, azt szeretik a legjobban a nők. Ezt érted, hogy ezt, hogy vagyunk evolúciálag? Tehát a lista első helye az az, hogy kopasz vagy-e vagy nem.
7: A kopasz vagy akkor vagy
5: menő. Meg vannak őrülve. Ez is sok ezer nő által megkérdezett a kutatás, hogy a kopasz férfiak nagyon nagy valószínűséggel jobban felkeltik a nők figyelmét. Miközben neked férfiként az egyik rémálmod, hogy megkopaszod.
10: Ha egy kopasz fickó jól tudja viselni a kopasságát, azt gondolod, hogy aki ezt így Tehát, hogy jól fordította le ezt a válságot, ami benne volt, az utána bármire képes, az leigázza a világot.
7: A maga biztos.
5: Azt mondják még, hogy az a kék szem, a szakál, a sötét haj, a göndörhaj, a magas arcsont, a zöld szem és a szőrös mellkas. Ez mind.
10: Ezt ott kicsoda, Geszti Péter?
5: A kék szem, a szakál és a sötét haj. Göndör. Az izmos testalkat a szavazók mindösszesen 42%-át kapta meg.
7: Akkor félbefutó vagy, az nem rossz. Zöld vagy kék szem?
10: Teljesen mindegy.
5: Ugye szerintem is egyébként. Tehát, hogy az, a barna szemeket nem mondták, te nem tudom, milyen szemek van. Fel sem merültünk, szarul állunk a listán, csak elmondom, hogy nagyon szarul állunk a listán.
7: Nem vagyunk kopaszok, nincs zöld szemünk, a magasság oké, de az izommal jó.
10: Nálam azért nem. Vagy alacsony.
5: Ilyen 79-80 körülbelül.
7: Az izommal te jó vagy. Én jó vagyok a szörrel, de van benne szakál?
5: A szakál nagyon benne van. A szakál az nagyon-nagyon, ez a sex appeal. Tehát a szakál, egy ápolt szakál, az első háromban van benne.
10: Igen, viszont a túlápolt szakál az rettenetesen taszító.
7: Mi az, hogy túlápolt?
10: Hát, amikor
5: nagyon élére vágva, nagyon barbershopból kijövő, nagyon fazorra nyírva.
10: A férfiaknak a szemöldöke be van állítva, tudjátok, ilyen nagyon ilyen patikailag, tudod, hogy így le van kerekítve, minden, és látszik, hogy a kis gyöntök is, engem az rettenetesen taszít. Ez olyan, figyelj, neked erre van igényed, akkor valószínűleg...
7: Már csajos.
10: Nem tudom, az máshol, annyira máshol van a fókusza, mint az enyém, hogy nem tudom elkezdeni, mit tudnék kezdeni vele.
7: Ápolt kéz?
10: Az nagyon fontos.
7: Az fontos, igen. Körmök szépek, igen. Legyenek.
5: Azért, hogyha valaki túlizmos, akkor a külvilág számára azt jelenti, hogy sokat foglalkozik magával, tehát valószínűleg az ego erősebb.
10: Uh-huh. Igen, és a festett haj és szakál a férfiaknál az gáz.
7: Igen, és az a baj, hogy az üvölt, hogy festett.
10: Üvölt, mert nem tudják eltalálni valahogy így kicsit ilyen, olyan, mintha otthon akarná megcsinálni magának, hogy ne tudják az emberek, hogy festi, ezért nincs jó belőve a bőrszínhez a szőrszín.
5: De jobban van valami, hogy nem méltósággal viseli az öregedés, vagy hogy őszül, de befesteti, vagy...
10: Nézd meg, most
5: George Clooney
10: befestette magát, hogy milyen szörnyű, nem?
5: Barnára festette a haját, igen. Ősz volt, én nem tudom, hogy ez most egy szerep, kérkedvér,
10: szerep, tehát, igen.
5: Ő szerep, vagy hogy ez ő most így fogja hordani, nagyon furán néz ki.
10: De a feleséges megmondta, hogy hülyeség.
5: Igen, fiatalodott, de nagyon fura. Egy ősz pasi, de aki 50 éves koráig ősz, egyszer csak befesteti barnára a haját, az nagyon érdekesen néz ki.
7: A vászonról.
5: Az igen, de biztos, hogy ő egyébként egy szerepkedvér festette be. Tehát szerintem ő azt mondta, hogy megöregedett, és egy kicsit fiatalodni akar.
7: De az összes képén már az utóbbi 5 évben ilyen, most egyszer csak megőrült.
10: Férfiak nem szokták nézegetni más pucira az öltözőben?
5: Nem.
10: De nincs ilyen, hogy állsz, felragod egyik lábadat a parázs, akkor hétvégén volt valami.
7: Na, öltözői sztori.
5: Férfi női öltöző, erre megyünk,
10: nagyon érdekel az etiket.
5: Észrevettem férfi öltözőben, hogy minél idősebb vagy, annál gátlástalanabb.
10: Be se kell venni az öltözőbe.
5: Én ahova járok, ott vannak olyan idősebb férfiak, akik teljesen mesztelenül fél láb fölrakva az ülőrészre, rákönyökölve a térdére, borzasztó hangosan telefonál, nem fordul el, nem vesz töröl között. Tehát, hogy a férfi öltözőben minél gátlástalan vagy, annál idősebb. Valahogy a szégyenérzetük elmegy. A fiatal gyorsan elmegy eltakarni magát, átöltözik, bemegy a zuhanyzóba, az idősebben gyerekek, ott figyelj, ott minden van.
7: Én, ha bemegyek, egyszer előfordul
5: egy edzőterembe.
7: Egy edzőterem öltözőjébe, hát alig győztem elbújni, érted?
5: Ja, hogy az edzőterem öltözőjébe vett közöl le jobban.
7: Hát persze.
5: Hogy ja, mert hogy te bementél és takargattad magad.
7: Hát olyan izé volt.
5: Jaj, de aranyos.
7: Tudod, hogy töröl között fel a derékre, úgy csletyogtál
10: ki. Jaj, a bugyikám.
7: De hogy úgy mentél ki például tusolni. Érted? Ott meg mindenki anyaszült mesztelő.
5: Jó, ez gyerünk. Igaz. Ez ebben van valami, na, hogyha ha jól nézze, akkor azért a fölsőt ledobod az öltözőbe, de miért ne dobnád le? Sőt, nekünk van egy szakrális, együtt fotózkodunk. De ez nem. Jó, most elárulok egy kulisszatitkot.
10: De ő átadott egy ilyen képet. Hol van? Hogy hívják a verodat?
5: De ez nem mindenkivel az öltözőben. Ez nem ott állsz össze, hanem minden edzés után, és van egy album, hogy megnézzük az egyéves fejlődést. Ezért kötelező jelenleg félmesztelő. Nem, nincs pucérkodás. Nem. A tükör az a mosdó fölött van. Tehát,
10: hogy mögötte vastag fal van?
5: Igen, de most kiraktak egy táblát oda, ahova járok, hogy a büfé részben, az öltözőben van egy büfé, ahol ilyen sékek, meg minden, hogy a büfé részben lehetőleg tisztítjuk meg a többieket, hogy ruhát veszünk. Picit magunkra vettük. Nem, ez a gyúró címbikkel egy szeánsz, de hogy ebben nincsen.
10: De mit írnak a hallgatók?
5: Azt mondja, hogy milyen öltözői típusok vannak, de női öltözőkről is írjatok. Tehát, hogy mi történik női öltözőben? Mi történik férfi öltözőben?
7: Igaz, hogy nem fürdenek?
10: Nem fürdenek.
7: De miért?
10: Csak azok fürdenek, akinek muszáj visszamenni a munkahelyükre.
5: Nem fürdenek a nők?
10: Nem fürdenek.
5: Lehetjenek és nem fürdenek
10: le. És az a menek is otthon fürdenek meg. megelégették az valami... 10 tizedes nyomort, amiben éltek eddig.
7: De milyen nyomor?
5: De én ezt kicsit megértem egy nőnél, intimebb, összeszedsz valamit, gomba, nem tudom, nem.
10: A belem kifordult teljesen részét, hogy bemegyek egy női öltözőbe, belép, tehát az zuhanyzó az alapból, hogy bemész, és már olyan, mint valakit megtéptek volna.
7: De hova jársz?
10: De mindenhol ez van, ez akárhol jársz, hát a Buckingham Palotának az edzőtermében is ez van. Mert ha egy nő jártott előtte, az biztos, hogy leved lett.
5: De mit csináltok, hogy tépitek egy más haját az zuhanyzóba, hogy
10: verekedtek? Után nem tudom, mi történik pontosan, de hogy
5: olyat láttál valaki szörtelni, tehát áll az zuhanyzóba.
10: Mindent láttam már. Az alfa, a nőstény, az alfa nőstény, annak mindenem egy mindenhez, annál mindig van minden, annál van dezodor, fésvíz, és akkor vannak a nyomorultak, ugye, mint én, aki lemegy, és azt mondja, hogy ez hol ide megy? Nadrág, úristen! És azt hogy az utcai nadrágomban megyek be.
5: Ugyanez vagyok, megint nem hoztam pólót, jó, edzem az utcaiban. Tehát ez sokszor megtörténik.
10: Igen, és vannak azok, akiknek mindenet tényleg elképesztő precizitással össze van állítva.
5: Érdekes, hogy mennyire más, azért egyben is mennyire más a nő meg a férfi. Nem? Hogy milyen szkennelé zajlik a másik oldalon. Igen.
10: Igen, de nem az, tehát most nem úgy nem zuhanyoznak, hogy soha nem zuhanyoznak a nők, hanem csak fogják és hazamennek, és otthon az ő púderillatú kis szentélyükben megoldják ezt.
5: De én ezt kicsit megértem, hogy egy koszosabb zuhanyzóban egy másik nő után félsz, tehát inkább átöltözöl, és otthon a te fürdőszobádban, a te kellékeiddel, a te tisztasági faktorodnak mérten zuhanyzol vagy fürdesz le. A pasiknak szerintem azért ez jóval egyszerűbb, nem? Oda megy, bemegy, nem is szed össze annyi mindent.
10: Persze, de nekem egy elkészülés, egy csővázas hátizsáknyi cuccom kéne, hogy legyen nálam. Tehát, hogy
7: a papucs része, mire behordod.
10: Igen, de most vigyek el magam egy random helyre, papucsot, olyan törölközőt, olyan amilyen izét, ilyen tusfürdőt, olyan izét. Nem, egyszerűen nem. Inkább hazamegyek, beülök a kocsimba, lehúzom az ablakokat, addig
7: hát ebből is az jön ki, hogy férfiak igénytelenebbek vagyunk.
5: Igen.
10: Ja, az igen, az igényességetekben lakik az igényességetekben.
5: Nekem múltkor megkérte valaki, hogy szúrjam bele a combjába a tűt, mert hogy azzal a kezével, amivel szúrni kezdte, eltörte a kezét. Azért ez így elég erős ebben a formában. Edzőtermi öltözőben a hétvégén megjelenő vének gyülekezette a nagyon kemény. Közös fürdőzés után már kellemetlen, még messzenül beszélgetnek az öltöző közepén. Én ezt a típus mondom.

0: válaszza a DMBO 1 literes naturzabitalt mindössze 399 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
1: Utazz biztonságban a Kolonét biztosítóval. Közd meg Atlasz utasbiztosításod a kolonét.hu-n, és legyen tiéd a több mint 800 ezer forint összértékű ajándékaink egyike. Atlasz utasbiztosítás. 30 éve az utazókért.
2: Ecofamily napok. Tudatos árak, kuponok nélkül. Keresd a rózsaszín árcímkéket, és vásárolj kedvezményesen augusztus 4-től 9-ig, amíg a készlet tart. Ecofamily. Drogéria, élelmiszer.
3: Tudtad? A vashiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
4: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
3: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
4: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
5: Nyáron a melegben könnyen jön a pak, és tovább repednek a külfelverődések. Mi itt a Carglassnál nagy eséllyel meg tudjuk menteni a szélvédőt javítása. Ha a szélvédő már elrepett, hamar kicseréljük. Kaszkóval a javítás legtöbbször ingyenes.
6: Ne várjon vele! Foglaljon most időpontot a carglass.hu-n.
7: Carglass javít, Carglass cserél.
6: Reklámot hallottak.
8: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: Reklám. Ismered az érzést, ha egy bakteriális hüvelyfertőzés visszatér?
9: Tudtad, hogy a hüvelyflórád egyedi, ezért személyre szabott védelmet igényel?
6: A Vitagin C célzottan a saját tejsav baktériumaimat táplálja. Ezzel segíti a növekedésüket. Rendezi a savas hüvei pH-t és gátolja a kórokozókat. A Vitagin C patikában vén nélkül kapható gyógyászati segédeszköz, amely várandóság alatt is alkalmazható.
9: Vitagin C. Saját flórám, saját életem.
6: A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
10: Ebben a melegben az áraink is elolvadtak.

0: használt autó beszámítással. Opel Duna az AVAK csoport tagja. Soroksári út 160. Telefon 347-1000. opelduna.hu.
1: Augusztus 7-én megnyílik Buda első Apple Premium partnerüzlete az Alléban. Ünnepelj velünk és csapj le a nyitási ajánlatokra. iPhone 17 Pro már 469.990 forintért. MacBook Neo 249.990 forintért. AirPods Pro 3 pedig 79.990 forintért. Várunk a megújult iCenterben.

0: jegyek? Budapestpark.hu.
1: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagot már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alzaboxban leled. Hétvégén is! Alza.hu.
2: Készen állsz az év leglátványosabb zenei időutazására. Múltból épített jövő. A Koncertsó színpadán Rózsa Magdi, Király Viktor, Tolvaj Reni, Vágó Bernadett, Nagy Adri, MC Kemon, Lotfi Begi és a Gödöllői szimfonikusok. Augusztus 28-án ünnepelj velünk a Gödöllői kastélyban. Jegyek kaphatók a helyszínen és online.
3: A Rádió 1.

0: Kók a forradalmat 0620-311-111.
1: Rádió 1. Munka közben is csak igazi mai sláger megy. Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/Rádió1 Hungary, és kövess minket TikTokon is. Rádió 1.
2: Reklámot hallottak.
1: Hírek a Rádió 1-en.
3: Holnap tetőzhet a kánikula, berobban a parlag fűszezon. Vizsgálják az akkumulátorgyárakat, Hunyad Ákos vagyok.

0: reggelt kívánok! Holnap tetőzhet az elképesztő kánikula, utána néhány fokkal visszahűlhet a levegő. Ez és a Duna vízgyűjtőjére várt eső megállíthatja a Duna apadását, ám nehéz napok jönnek. Tegnap Magyar Péter miniszterelnök azt mondta, szükség van még a nemzeti összefogásra a paksi kiesés miatt. Délután 5 és este 10 óra között, aki tud, takarékoskodjon az árammal. A kormányfő arról is beszélt, péntekig marad a home office az államigazgatásban, ott, ahol ez lehetséges, és továbbra is fenntartják a vasúti teherszállítás tilalmát a kritikus időszakban. Berobban a parlag fűszezon, az allergiásoknak érdemes elkezdeni a gyógyszerszedést, a pollen koncentráció nem sokára országszerte eléri a tüneteket okozó közepes szintet. Mindezt Kajtor Apatini Dóra, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ aerobiológusa mondta.
1: Nyíregyháza, Debrecen és Békés Csaba környékeit várható mindig először a irányzás indulása, és Nyíregyházán már mértek tüneteket okozó szintek is. Az ország középső részén Kecskemét, Budapest környékére várható még az, hogy napokon belül eléri ezt a tüneteket okozó szintet, és illetve délnyugati régió, Kaposvár és ez a környék. Szemviszketés, az orrfolyás, tüsszögés. Ha ilyen tünetek jelentkeznek, akkor gyanakodni lehet már allergiára, főleg aki korábbi években is tapasztalt ilyet az év hasonló időszakában.
0: Figyelmeztetést kaptak a természetjárók, veszélyes vérszívók várnak rájuk. Nagy Attila, a Névi Élelmiszerlánc biztonsági laboratóriumának igazgatója azt mondta, a kullancsok az emberekre is veszélyes kórokozókat hordozhatnak.
2: Különböző patikákban kapható sprét szoktunk mi használni, illetve legalább a lábat teljesen zártan fedőruházatban érdemes akármennyire is meleg van kirándulni. Ha kullancsot találunk, amely már befúrta magát a bőrbe, akkor pedig érdemes otthon tartani egy kullancs eltávolító kanalat vagy csipeszt. Kézzel nem javasolt eltávolítani a kullancsokat, hiszen akkor pont belenyomjuk a sebbe a kullancsnak a nyálát, ezért így alányulva ezekkel a speciális eszközökkel érdemes eltávolítani a kullancsot, vagy ha ezt nem, akkor forduljunk orvoshoz.
0: Vizsgálják a hazai akkumulátorgyárakat, a szektor teljes működési láncában átfogó ellenőrzés indul. Gajdos László élőkörnyezetért felelős miniszter arról beszélt, a hatóságok kiemelten ellenőrzik a gyárak víz és anyag használatát is. Ma sem enyhül a forróság, délután 40 fok körüli csúcsértékekre készülhetünk, holnap pedig helyenként még ennél is melegebb lehet. Pénteken érkezik majd a friss sűrést hozó hidegfront, ám csak helyenként számíthatunk majd esőre, záporokra. Enyhül viszont a forróság, a csúcsértékek 28 és 38 fok között alakulnak.
3: Közlekedési hírek.
0: A 10-es főúton Pilis Csabán, a főúton a 26-os kilométernél elektromos kábelt telepítenek, útszűkület mellett dolgoznak.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: számú reggeli műsorának legjobb pillanataival. Ez a Best of Balázsék.
1: Szoktatok lidlbe vásárolni? Szoktatok alkoholt venni?
2: Soha életünkben, hogy ne persze.
1: Hát tök megalázó.
2: 18 fölött kell legyél.
1: Ennyi. 18 fölött kell, hogy legyél, igen. És ugye hát az van, hogyha az önkiszolgáló kasszánál vagy, akkor az alkoholra oda jön egy unotartú csávó, és akkor rád néz, aztán lecsippantja, leveszi, lecsippantja. Tehát ahhoz kell neked, hogy ott kell legyen egy kis segítség.
2: Igen, van, vagy ugye személyével kell igazolnod magad.
1: Nulla bizalom. Igen, nulla bizalom van. Nulla bizalom van. Kicsit megalázó is, hogy oda baktat egy pasi melléd, rád néz, az alkoholra megirád néz, tudja, hogy alkesz vagy, tudja, hogy iszol. Balázs megcsóválja a fejét, már megint itt. Nagyon gyorsan fogynak ezek. Nagyon gyorsan mennek az italok.
3: Értékletessége, Balázs, az.
1: És erre kitaláltak most valamit, és már tesztelik. Na figyelj, tudod, mit találtak ki? Távolról fog egy fickó téged figyelni kamerával, és amikor odamész és megveszed az alkoholt, akkor bele kell nézni a kamerába, hogy vagy-e elég idős ahhoz, hogy te alkoholt vegyél, de nem applikáció mondja meg, hanem egy faszi ül a másik oldalon, és nézi a kameraképet, és dönti el pofára, hogy te valójában hány éves vagy. Analóg is egyszerűen borzasztóan digitális. De miért nem bennül hátul az irodába, és ha bizonytalan, akkor jön akkor ki, miért kell neki egy kamerán ülni?
2: Miért nem ül ott a kassza mellett?
1: Ugye jóvá, hogy ez szükséges, ezt mondja igen, a gép neked, igen, hogy jóvá, hogy ez szükséges, minden egyes üvegnél.
2: És várjál, az a 20-22 éves, aki egyébként úgy néz ki, mint egy 16,
1: az minden egyes nap,
2: amikor alkoholt vesz, akkor majd jön ki, balag a csávó, hogy na, már megint te vagy, Sanyika, jóvá, menjél.
1: Sanyika, te vagy, így van, akkor te már megvetettem, már tudjuk, hogy vagy 18 éves. Igen, jön a csávó, aki üldögél valahol, és egy kameraképet néz, és eldönti, hogy hány éves. És egyébként ez nem rossz, hogy nem kell neked ott engedélyt kérni, hogy alkoholt vegyél, de van egy applikáció, ami ha berakod az arcodat, akkor megmondja, hogy hány éves vagy.
3: Rettegek tőle.
1: Én is, de pont ezért hoztam nektek, hogy nézzük már meg, hogy mit mond rólatok az applikáció.
3: És aztán
1: felajánljuk önöknek az applikációt, hogy használják ezt egyébként, ha jól működik. Egy pici arcmasszázs, egy pici pofon, és aztán nem nézzük tudom meg, hogy hány évesek vagytok az applikáció szerint.
3: Mert nem lehet az évgyűrűket megszámolni, hogy olyan hasonló.
1: Derék körül ott vannak az évgyűrűjeid? Igen, a férfiaknak már a szeme alatt van. Szóval nagyon analóg a Lidl, de ha jól működik az applikáció, akkor felajánlhatjuk nekik, hogy építsék be. Mert egyébként élő ember ül majd a másik oldalon. Tök röhely, nem? Hogy az önkiszolgáló kasszára benézel egy kamerába, igen, maga van már 18 éves, vegyen.
3: De van olyan, hogy felismer a szoftver, és tudja, hogy előtte hol voltál? Hogy negyed óra vezetett a dohányboltban voltál, utána meg átmentél a körhintához, szóval, hogy nem lehet az, hogy ez egy nagy összeesküvés része? Hogy rögzítsék az arcunkat, ellopják az információnkat, aztán visszaélnek vele, és elmondják a családjunkat?
1: Hogy hány éves vagy, de mit mondanak el egy ilyen arcfelismerővel?
3: Hát mit csináltál délelőtt?
1: Hogy, hogy hol voltál? Hát azt már így is tudják. Önkiszolgáló kasszások vagytok, vagy simához mentek?
2: Én átálltam. Nagyon szerettem, tudod, a kis beszélgetéseink. Igen, tetű, én nagyon imádtam, hogy megkérdezed Erzsike nénit, hogy van, mi a, elmondja az akciókat, de rájöttem, hogy jobb az önkiszolgáló.
1: Egyébként a flott és jó, akkor az tényleg nagyon töröm. Tehát, hogy azzal nincs baj. Most már vannak olyan helyek, ahol blokkel ahhoz, hogy kiussál az önkiszolgálóból.
2: Bizony, hát eddig hordta ki mindenki a szajrét, ahogy...
1: Kipakolták az Aldit, meg a Tescót, meg a Lidlt. Úgy loptunk, mint az állat.
3: De én azt szeretem, hogy az egy embert, akit kivezényelnek oda, hogy tudja, hogy legyen ilyen, hát ilyen portás, vagy nem tudom, ott, akit egy ember van, aki
1: egy ember segít mindenkinek.
3: Hogy ő annyira feszül, mint a 10 embernek kasszázna egyszerre. Tehát, hogy...
1: Hát te gondold el, hát ott állsz, négyen ott közben fizetnek, menjél, csináld, hogy csinálod, segítséget kérnek, rohanjál. Egyébként a legfittebb azt szerintem a Decathlonnak az önkiszolgáló kasszája.
3: Az annyira jó, és azt nem hiszem, hogy nem lehet megcsinálni.
1: Az hogy van, hogy még rakom be, és még le se ért, már mondja, hogy mit vettem, hány
3: és
1: darabot.
3: És soha nem téved.
1: Nem téved, nagyon profi a rendszer, leméri, berakja, mindig megtalálja a kódot rajta, annyira durván jól működik.
2: Segítek, haver, NFT chip.
1: NFT chip van benne?
2: NFT chip van.
3: Zseniális. Ez drága? Azért nem veszik, hogy
2: nem,
3: miért?
2: Nem, szerintem nem hiszem.
3: És miért van az, hogy ott mindig kedvesek az eladók? Türelmesek, kipihentek.
2: Mert nem kell cseszekedni a izével a pittyegésre.
1: Miért nincs mindenhol ilyen önkiszolgáló, hogy berakom így lefele valahova, és az lecsippenti? Ez a Tescós meg az Aldi se rettegsz, hogy mikor szólal meg, mikor csipog, mikor vádolnak meg, hogy loptál valamit.
3: Kicseréltek ki rajta vonalkódot egy ószerről, egy nem tudom mire.
1: Igen, és az önkiszolgálóknak még a mai napig az a hangulata, hogy tudjuk, hogy azért akarsz önkiszolgálóban fizetni, mert lopni fogsz. Ne, nincs egy ilyen lelkismeret furdalás, hogy ott áll egy ilyen Marika, nagyon néz, nagyon követ, mindig meg vagy vádolva legalább a tekintetével, hogy tuti tolvaj vagy, mert egyébként nem mennél az önkiszolgáló kasszába. Te biztos, hogy lopni fogsz?
2: Úgy mész oda, így fölemelt kézzel, hogy nincs nálam semmi.
1: És összefosod magad, ha egyszer becsipog, vagy tegye vissza a mérlegre, tudod, azonnal a szempárok rád vetülnek, az tényleg van egy ilyen fura nyomasztás az önkiszolgáló kasszába, gyere tolvaj, úgyse tudsz tőlünk lopni. Igen, ez a prekoncepció.
3: Van egy 50%-es, hogy a végén a földön végzed a tarkódra hajtogatott kézzel, és pedig egy tejfölt mutogatnak az arcodba, hogy ez honnan került elő, uram, ez honnan került elő.
1: Közben csak hülye vagy, és nem tudod kezelni az önkiszolgáló kasszát, de nem akartad ellopni a negyed kilós tejföld meg a csirkét. Nem,
3: de ha már így alakult, akkor csak hazavisz.
1: Igen, jó, hát ha már ott van. De a dekatlonos egyébként az tényleg zseni. Ugye ott egy ilyen kosárba rakod be, vagy egy ilyen tartóba, igen, és hogy rakod be, még le se ért más csippan. Igen. És mindig megmondja, hány titok zokni, mindig tudja, hogy milyen csoki, milyen bringa alkatrész, tehát tényleg, az valami egészen zseniális.
3: Igen, és az egész Decathlont nagyon szeretem. Nincs, hogy bevész, és azt érted, hogy ez a lehetőségek boltja.
1: Igen.
3: Itt ma bármi lehet.
1: Igen, balra Józsi bácsi teniszezik az unokájával, kicsit pingpongoznak, néhányan rollereznek, azokat fölrúgnak. De egyébként nagyon jó. Na, ez a szombat délután szerintem az egy túlélő játék a Decathlonba menni.
3: Én sosem mennék oda hétvégén. Azért aztán az konkrétan nem egy játszótér.
1: Igen, hétköznap kell menni, délelőtt kevesen vannak.
2: Na, hozzuk az áruljatok el az automata kasszánál, hogy beírjátok-e, hogy nylon zacskóba raktátok a répát.
1: Én boxer alsóba rakom a répát, ne ragudj. Én sosem rakom nylon zacskóba. Azt nem tesz jót neki.
2: Jó, akkor a paradicsomot.
1: Meg kell ütni a nylon zacskót.
2: Hát persze.
1: Soha nem ütöm be a
3: nylon zacskót. Akkor te egy nylon zacskó bűnöző vagy.
2: Egy lopó. Tessék.
1: Na most kiderül az igazság.
3: Így van,
1: nem
3: is
1: a nylon zacskóról. Nézzük meg, hány évesek vagytok az applikáció szerint.
2: Aztán is kezdhetnénk
1: nem ezt megsértődni, a munkát. Nem megsértődni, ha rosszat mond. Ú, basszus, de szarul nézek ki. Na, nézzél mondd, ide.
3: Az a bajusz, hogy megoldja.
1: Na, mehet? De ilyenba próbálsz mosolyogni, ja, nem fiatalít.
3: Engem fotóztál? Azt magadat fotózod. Úgy ültem, hogy nekik agymérzése volt.
1: Azért vágtál ilyen aranyos kis elnézőképet.
3: Nem. Akkor olyan fiatal arcot vágok
1: veled. Meg vagy világítva a napfelkeltéből. Várjál!
3: Várjál! Fürdök a budai fényekben.
1: Fürdik a fényben, az nem jó. Hát tök izé lesz. És ilyen szigorúan belenézett a kamerába.
3: Kis hűtött az arcomat.
1: Na, csinálj egy ilyen kis koncsot ide, vagy ilyen kis copot magadnak. Két kis copot, és akkor még mínusz 5 év. Na nézzük.
2: Jó, mondd a számot, hogy mi a valóság. 30?
3: 41.
1: Jó, de nagyon csinálja.
3: Gondolkodik?
2: Ha persze, hát mire azonosít?
1: Azt mondta, hogy nem tudja azonosítani.
3: Ez itt egy mongol.
1: Igen.
3: Valószínűleg idióta.
1: Azt írta, hogy 22 éves.
2: Menj már!
3: Ez nem.
1: Ha nekem most berak többet.
3: De akkor ez hülyeség.
1: Mondom, hogy a napfény úgy csillan meg az arcodon, 22 évesen rakod. Hát azt nem örülsz.
3: Úgy nézek ki, mint egy kretén.
2: Jó, de ez egy 22 éves kretén.
3: Jó, köszönöm szépen. Nagyon kicsi vagyok sminkelet, ez volt. Okay. Ez a titok.
1: Nem vagyok.
2: Nehogy is. Mit gondolsz?
1: Oké.
2: Azt a széles mosolyja.
1: Na, kapott egy mosolyt, te megijön a játékprogramon. 22 évesen rakott eszer, te vehetsz alkoholt a Lidlbe. Ha ezt az applikációt használják, vehetsz alkoholt a Lidlbe.
3: Soha nem néztem ki 22 évesnek.
1: Még 22 évesen sem néztél ki
3: 22 évesen. Nem, 15 éves korom óta 35 évesnek nézek ki, ezt fényképekkel tudom bizonyítani. Tényleg. Soha nem voltam 22 éves, soha.
1: Átugrottad a kamaszkor?
3: 10 évet kihagytam az életemben, abszolút mértékben. De vagy, nem tudom, hogy észrevettétek-e, de a tinédzsereknek amúgy is van egy ilyen nagyon belső hát ilyen késztetés arra, hogy nagyon idősnek nézzenek ki.
1: Hát ez mindig így van, hogy amikor tinédzser vagy, idősebbnek akarsz kinézni, mikor idősebb vagy, akkor fiatalabbnak akarsz kinézni.
2: Nem rossz haver, megnyugodhatsz.
1: Mit ír?
2: Nem, ez semmi baj, tényleg ne idegeskedj.
1: 42! Az na!
3: Ez az univerzum.
1: Ez nagyon jó. Meg kis szarul esik, hogy téged berakott 22-re, azért engem meg csak a 48-42-re.
3: De az azért, mert nem ők kisminkkel, azt hitték, hogy gyerek vagyok.
1: Na nézd az öreget.
3: Na, mutasd.
1: Na nézd meg. De egyébként ez egy nagyon barátságos applikáció. Tehát ha mindenkit ennyire fiatalít, akkor ez nagyon kedves.
3: A zsűrt nézzük meg a kis ősztincseivel.
1: És berakná basszus a Ferit 61-re. Sírnék.
3: Szerintem Lacival együtt mennek ki a telefon.
2: Megnyugodhatsz, őszhaj, ősszakáll, izé ráncok.
1: De ezt vajon nézi az applikáció, hogy mondjuk ősz vagy?
2: 55 év, amit megéltem. Én megdolgoztam érte, hogy így nézzek ki.
1: Ezt nézi az applikáció?
2: Hát, mondjuk... Persze, hát mi jó? Ugye
1: mondtad?
3: Nem hiszed el?
2: Mit mond?
1: Véged van, haver.
2: Mennyi?
1: 72.
2: mondtam, hogy 75 fog mondani.
1: 72-re. Megőrülsz.
4: Hát látod,
3: hogy hitelesnek gondolom, mindentől kezdve ezt az applikációt.
1: De ez így működik, hogy érzi az őszakára. Jó, csinálj
2: még egyet. Laci, ma várjál, most fiatalítok.
1: Leveszi a szemüveget, levette a fülest.
3: A szempeles például a fesülbe a haját.
1: Fesülbe a szakállát. 72-re beraktam.
2: Na, tessék.
1: Na. Levette a szemüveget.
3: Ez csak rosszabb.
1: Jó, Zsülön lesz a vaktesz, hogy jól működik.
2: Igen, 78.
1: Figyeld, ez óriási, berakta 72. De milyen analóg program, hogy érzi, hogy ősz a szakállat, azonnal időset kell mondani. Hú, ez nagyon, nagyon analóg.
2: Gondolkodik, nem hiszi el? Azt mondja, ezt már...
1: Lehozott 50-re.
2: Na,
3: komolyan?
1: Lehozott 50-re a szemüveg nélkül.
2: Ennyi, szemüveg, és leveszed a fülest, kicsit megézé, posgásítod magad, és már is 50. Szép volt.
1: Na, még a Zsült megnézzük. Jó, akkor te is vehetsz alkoholt a Lidlbe.
2: Már régóta.
1: Megnyugodhatsz, de vehetsz alkoholt a Lidlbe. Nem nézzük már,
3: de ez nagyon igaz, hogy most, ha minden nap szembesülnöd kell saját magaddal mindenhol.
1: Hogy?
3: Hát, hogy hány évesnek gondolnak applikációk meg egyáltalán.
1: Hát
3: ez, mi ez?
1: Egyébként valójában ez történik. Már mindenhol azzal szembesülsz, hogy...
2: mit
1: mondod? Zsült is berakta 72-re.
2: Ez ennyit tud.
3: De amúgy ez a képen tényleg 72-nek nézek. Ezt hogy csináltam?
1: Szemét vagy.
3: De nézzél már, hát konkrétan...
1: Jó, nem egy túl jó fotó, igen. Úgy azért a 72 túlzás, na.
3: Hide the pain, Harold. Úgy nézhet ki.
1: Az nem szép. Összetörünk egy ilyen applikációtól.
3: Igen,
1: de 22 Zsül 72, ez egy nagy a kontraszt.
3: Igen, de azt akartam, hogy Zsülben az nagyon cseles, mert Zsülnek az arca, hogy fiatalos, csak tényleg a haja, meg a... Hát slampos vagy, Zsül, kimondom. Slampos vagy, és ez szerintem összezavart az applikációt.
1: Igen, na jó van, ne foglalkozz vele, Feri, nem érdekes, ne vigasztalak, ne foglalkozz vele. Jól nézel ki. Na gyerekek, megjött az új randi app, képzeljétek el, ez az új őrület, a Tinder már boomer, azt mondják, az új randi app le fogja tarolni a világot. Társkereső alkalmazás szakít az eddigi gyakorlattal, amely nem látványos képekkel, valamint tökéletesen csiszolt bemutatkozással találkozhatunk, hanem valami egészen mással. Nagyon kreatívnak kell lenni, ez az új őrület. A Tinder a múlté, gyerekek. Na de, hogy az új applikáció mit tud, hogy az új társkereső azt mondja, hogy biztos, hogy azt garantálja, hogy nem fogsz kisregényekkel találkozni, mert mindenki lódít, mindenki kamuzik, mindenki hosszú tér, a fele sem igaz, és erre már nincs szükség. Mindössze 5 szóban kell elmondani magadról azt, ami fontos.
3: Te öt jelzőt kiválasztasz, vagy pedig 5 bármilyen szó?
1: 5 bármilyen szó, ez lehet egy értelmes mondat, lehet 5 szó, lehet 5 jelző, lehet 5 tulajdonság, 5 melléknév.
3: Gyerünk, Balázs, jellemez magad 5 szóval.
1: Egymás? Hát inkább egymás, nem?
3: Magadat.
1: Magamat?
3: Nem? Vagy más szeretnétek? Én mondom, tiéd az első szó. Problémás. Legyen ez.
1: Kicsit fáj ez az első szó rólam, hogy problémás. Ezt mondjuk harmadiknak tetted volna.
3: Jó, oké, bocsánat.
1: Na de várjál, hogy azt mondja, hogy nincsenek pixelestett képek sem. Megadott 5 szó, amit a másik fél fontosnak érez megadni magáról. Ha megérint és lenyomva tartod a képernyőt a szimpatikus személy szavainál, akkor megjelenik a kép, de nincs egyből kép. A választott szó 5 szó bármi lehet, személyes tulajdonságok, minimális vicc, minimalista vicc, bármi, amit fontosnak érzel megosztani. A lényeg, hogy legyen figyelemfelkeltő, és a koncepció lényege, hogy a felhasználók kreatívak legyenek, mert ezért az 5 szó az nem túlságosan sok, de mégis ennyivel el kell mondanod magadról valamit, akár szellemesen.
3: Végre egy applikáció nekünk, vicces csúnya embereknek.
2: Senkit nem fog érdekelni.
1: Nincsenek beállított fotók, nincsenek filterek.
2: Mai fiatalokat.
1: Tökéletesen csiszolt bemutatkozásod. És ugye azt mondják, hogy van, ha meccselsz, akkor megjelenik a nyitó üzenet, és azt mondja, hogy nem tudsz ghostolni sem, ugyanis ha az applikáció figyelés, ha te nem válaszolsz, vagyis kámforrá válsz, unmatchelsz, akkor a rendszer elküld a másik félnek egy búcsú üzenetet, amit neked még regisztrációkor meg kell adni, hogy ne az legyen, hogy te csak úgy eltűntél üzenet nélkül. Ez egyébként kedves. Ugye hányan tűnnek el, és hányan vonulnak úgy vissza, hogy nem írnak semmit. Ami egy rohadék dolog egyébként egy pillanatról a másikra. Az egy személy dolog. Azért az 5 szó az nem sok, gyerekek. Az életedről, magadról, 5 szó vagy egy mondat.
2: Figyelem felkeltőnek kell legyen, tehát ott az a lehetőséget, hogy megtaláld életed párját, az 5 szó.
1: Mit mondunk egymásról, 5 szó?
2: Párja, őszintét írsz, vagy hazudsz?
1: Csak hazudok.
2: Jó.
1: Nem írok őszintét. Társkereső oldalon, ami alapján a szexről szól. Na tessék.
3: Kicsit amúgy tudjátok milyen, mint a volt az a teletext, a tévé, emlékeztek? És a teletexten is volt ilyen társkeresőzés.
1: Igen. Na, 5 szó egymásról, tessék. Jó. 5 szó egymásról. Tegyük össze, bárkiről. Tegyük össze a Feriről. Tegyük össze.
2: De szexet akarunk?
1: Miért vagy fönt? Hát ha már fönn vagy, ott akkor már, csak, akkor már... Van,
2: hát hogy hosszú távú kapcsolatot akarok, akkor más miért írom?
1: Nem akarsz hosszú távú kapcsolatot. Végre fölkerültél a Tinderre.
2: Végre vége ennek az egésznek, érted? Kiszabadulsz, semmiféleképpen nem akarok.
1: Nem akarsz hosszú távú kapcsolatot. Okay. Föllépsz erre az applikációra. Jó? Öt szót
2: iszunk
1: kell írni.
2: Valamit szex előtt, baby.
3: De akkor ez
1: jó, de jó. Iszunk valamit szex előtt,
2: baby. Azt a mindenit.
3: Ez öt. Meg vagyok. Segítek neked, ez nem fog működni. Szerintem legyenek, én a melléknemekben hiszek.
2: Mi működik?
3: Mindenképp szerepeljen be a vaskos szó.
1: De várjál, hát a vaskos jó, az félreérthető.
2: Hát de derékba
3: vaskos. De miért? De
1: férjétlen,
3: a vaskos az bármi.
1: Vaskos. Vaskos. Mire érti a vaskos, érted?
2: Derékba.
3: Hát, na, udvarias vaskos férfi.
1: Most ja, föllépett a
3: frissen szabadult, ez jó szerintem.
2: Béka elköltözött, enyém a világ. Ja,
1: okay. Frissen szabadult, fölment a Tinderre, vagy erre az új oldalra, ami majd megöli a Tindert, uh-huh. És öt szóban kell jellemezni Ferencet. Nagyon jól főzök, és megcsinálom azt.
3: Jól táplált kacérkandúr.
1: Jól táplált kacérkandúr, még van két szabad.
2: Jól táplált kacérkandúr.
3: Krumplinudli.
1: Vaskos.
2: Na, vaskos krumplinudli.
3: Szerintem, hogy a Balázs csinál magának egy ilyen profilt, az első szó az az, hogy hiperaktív karakter.
1: Hiperaktív, inaktív karakter. Hiperaktív? Az jó a hiperaktív?
3: Átírad magad hiperaktívra, igen.
1: Mit akarunk közölni? Tehát, hogy mit akarsz magadról közölni?
3: Szerintem az nagyon fontos, hogy tehát magad a habitusodat beleted, nem? Hogy tudom, te például veszett vagy, ugye? És akkor tudom,
1: kicsit... Veszett, hiperaktív, veszett. Hát erre nem kattintok.
3: Erre.
1: Azonnal megijedek.
3: Nem, szerintem pont az a lényeg, hogy ez látszik, ez egy melós fickó, az jó, azt
1: hogy azzal dolgozni kell. Igen. Aha. Jó, hát mit teszünk rád öt szóban? Tessék, föllépsz, ott vagy az oldalom.
3: Inzulinrezisztens.
1: Inzulinrezisztens vagyok, ez két szó.
2: Igen. Jó, oké, még van három.
1: Még van három szabad.
2: Vaskos. Akkor, ha én megkaptam, te is.
3: Kitartóan vaskos.
1: Kitartóan vaskos, inzulinrezisztens.
3: Kanta.
1: Szerintem kattintos.
3: Jó.
1: Kitartóan vaskos, inzulinrezisztens kanca. Még van egy szabad.
3: Most.
1: Egyébként az jó.
2: Most
1: az olyan határozottá teszi, hogy ezt az inzulin rezisztens kancsát, ezt most kell ráklikkelni, most kell elvinni.
3: Ez olyan, mint az ilyen tévésokban. Tonight, now.
1: Hiperaktív, inaktív karakter. Ez így nem túl kecsegtető a számomra.
3: Vadállat az ágyban és a busában. Ezeket... Nagyon nehéz amúgy.
1: Egyébként az öt szó az nem könnyű.
2: Átlagos, ötvenes, ugyanitt Lada eladó.
1: Én értem a hangulatát. Na jó, oké, na? Nézzük meg, akkor mit érnek a hallgatók magukról, jó? Jó, tessék, Zsűl fölmegy erre az oldalra. Nehéz lennék, ha a Zsűről kéne öt szót mondanom.
3: Kocka, nem?
1: A kocka jó? Nem rossz, az egy jó szó, az megfogja. Az ugye ad egy alapképet.
3: Ellennevetve.
2: Csavarva!
3: Misztikus kocka a Tátrában.
1: Misztikus kocka.
2: Misztikus kocka a Tátrában kávézna.
1: Lássuk, milyen ember lehet az, hogy nyugdíjas, halálos beteg, Mercedes villa?
2: Hát fonzó.
3: Például valaki lehet, hogy glug-glug-glug.
0: Hú, de izgalmas ez a téma! Hamarosan folytatjuk!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Különös dolog az idő. Van, amit magával visz, van, amit átír. És van, amit még jobbá tesz. Azokat a dolgokat, amik tényleg jók. Nissan. Nissan modellek már 8.290.000 forinttól. További részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
2: Valaki még a kulcsát keresi, valaki már úton van, valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
3: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatalt érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
4: Itt egy Orlen. Ma tankoljak, vagy majd holnap?
5: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
6: Nyáron a melegben könnyen jön a pak, és tovább repednek a külfelverődések. Mi itt a Carglassnál nagy eséllyel meg tudjuk menteni a szélvédőt javítással. Ha a szélvédő már elrepett, hamar kicseréljük. Kaszkóval a javítás legtöbbször ingyenes.
7: Ne várjon vele! Foglaljon most időpontot a carglass.hu-n.
8: Carglass javít, Carglass cserél!
9: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől szerdáig az 500 g-os Alesztó Kesudió 30% kedvezménnyel csak 1749 forint. A 120 ml-es Ballino tölcséres pisztáciás jégkrém 37% kedvezménnyel pedig csak 169 forint. Lidl, igazán megéri.
0: Reklámot hallottak.
10: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: hírek a Rádió 1-en.
1: Meghosszabbították a hőségriasztást, benyújtották a gyógyszerek áfamentességéről szóló törvényjavaslatot, tombol a hőség Ausztriában is, Hunyadákos vagyok. Jó reggelt kívánok! Péntek éjfélig marad érvényben a legmagasabb fokú hőségriasztás. Lesz, ahol akár 42 fokot is mérhetünk. Az országos tisztifőorvos a legfrissebb meteorológiai adatok alapján döntött a hosszabbításról. A forróság továbbra is extrém terhelést jelent a hőguta és a kiszáradás megelőzésére, folyamatos árnyékot, fényvédelmet és bőséges folyadékfogyasztást javasolnak a szakemberek. Életveszélyes csapda lehet a parkoló autó a tűző napon. A katasztrófavédelem nyomatékosan kéri, hogy senkit, se gyereket, se kisállatot ne hagyjunk a lezárt járművekben, mert az utastér percek alatt felmelegedhet. Mukis Dániel szóvivő azt mondta, ha valaki bajba jutott embert vagy állatot lát, azonnal hívja a 112-t.
2: Nincsen eszméleténél, kopogásra sem reagál, akkor ezt jelezzük a 112 operátorának, és az ő utasítása szerint járjunk el. Hogyha ő azt mondja, hogy be kell törni a kocsi üvegét, mindig a bent tartózkodótól legtávolabbi oldalüveget kell betörni. De az a legjobb, hogyha megvárjuk a kiérkező tűzoltókat, és ezt rájuk bízzuk.
1: Benyújtotta a kormány a vénköteles gyógyszerek áfamentességéről szóló törvényjavaslatot. Eszerint szeptember 1-től az orvosi rendelvényhez kötött gyógyszerek áfája ősztől 5%-ról 0%-ra csökken. Lesz más változás is, áfamentesek lesznek a szintén vénköteles orvosi radioaktív izotópok és az egészségügyi oxigén is. Drámai hatással van a korai közösségi média használat a gyerekek képességeire. Egy 5000 diák bevonásával végzett kutatás kimutatta, jelentősen elmarad a számolási és az olvasási teljesítményük azoknak a tanulóknak, akik 14 éves koruk előtt rendszeresen pörgették a közösségi oldalakat. A szakértők szerint egyértelmű az összefüggés, minél később kap okos telefont a gyerek, annál jobban teljesít az iskolában. Elképesztő hőség van Ausztriában is, Bécs-Tammersdorf kerületében tegnap délután 40,8 fokos hőséget mértek. Ezzel megdőlt szomszédunknál a mindenkori országos melegrekord. Közben Franciaországban, Spanyolországban, de Olaszországban és Görögországban is naponta küzdenek az erdőtüzekkel. Sok helyen a tartós aszálya rendkívüli hőség, de szándékos gyújtogatás is okozott tüzet. Ma sem enyhül a forróság, délután 40 fok körüli csúcsértékekre készülhetünk, holnap pedig helyenként még ennél is melegebb lehet. Pénteken érkezik majd a friss sűrést hozó hidegfront, ám csak helyenként számíthatunk majd esőre, záporokra. Enyhül viszont a forróság, a csúcsértékek 28 és 38 fok között alakulnak.
0: Közlekedési hírek.
1: Az M6-oson a Pécs felé vezető oldalon Szekszárd és Bátaszék között aszfaltoznak, a 155-östől a 161-es kilométerig lezárták a belső sávot.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Betölt a Matrix! Balázsék kidőltek! Amíg újra magukhoz térnek, jöjjön a Best of Balázsék!
5: Ozzy Osbourne ugye tudta már, hogy halálos beteg, és a Feri elmesélte egy dolgot, ami nagyon cuki. És most ezt megnézzük, hogy a hallgatóink nagyjából mennyire vannak ugyanebben a romantikus hangulatban, mennyire tudnak Ozival azonosulni, mert hogy Ozi csinált egy nagyon kedves dolgot, mikor ő már tudta, hogy már nem sok idő van neki hátra.
6: Édes tündér, ugye a fekete herceg, a rockzene koronázott királya, és amit csak, és a tudod, galambfejet le, minden tudunk róla. Hát ez a csodálatos ember, ez azt csinált az ő élete párjával, Sharonnal, hogy a halála előtt, már saját halála előtt, a kis házukba, a kis kastélyukba, mindenhova cetliket rejtett el, kézzel írott üzenetekkel, ami kicsim, szeretlek téged, tudod mit? Szeretlek, legdrágább kedves Sharon, ezeket írta föl, és ezeket mindenhova el.
5: Édesem. És megtalálja a nő a halála után. És
7: akkor... Nem lehet, hogy ezt csak saját magának írogatta föl, hogy ne felejts el ezt.
5: De szemét vagy, nem most ezt, ha én mondtam volna, holnap már is jelenne, érted? 24 pontú címlapon. A szociopata megint megszólalt, érted? Igen, szóval mondta, hogy tudja, hogy tudják a feleséget. Szeretlek, Sharon. Gyönyörű vagy, Sharon. Imádlak, Sharon.
6: Nem vagy az életem. Szerelme, meg ilyenek.
7: És telerakta
6: az egész házat, még a halála előtt, aztán ő elhunyt, és akkor Sharon ezeket így folyamatosan találja meg, hogy ruhásszekrény, amit tudom én.
5: Egyébként kerenet. Ez nagyon cuki.
6: Olyan cuki, nagyon aranyos.
7: Sharon már éppen feldolgozná a férje halálát, akkor megint talál egy cetlit.
5: Kézen, már ott az új pasi, érted, iszonyatosan pumpálja Sharon-t, érted.
7: Felnéz a plafonra, és
5: felnéz a plafonra, szeretlek, Sharon.
7: És az arcába esik egy poszt.
5: Leesik egy posztit a csávó seggére, érted, hogy szeretlek, Sharon.
7: Kicsit
5: megölj a a bikával brutálisan szexel, tudod, van ahol.
7: Nem lehet, hogy Ozzy utolsó bosszúja, hogy Sharon sose tudjon túllépni.
5: Sharon 32 évvel utána is még talál egy szeretlek Sharon-t valahol a sezlony mögött. Igen, sose jön ki a gyászból, tudod, sose lesz új pasia. De nem, ez kedves.
7: Ez cuki.
5: Egyébként ez kedves. Egy idő után azért ez nehéz lehet ilyen cetiket megtalálni nyilván a másik oldal, hogy ott vagy. Köztük tényleg ilyen kapcsolat volt, de azt gondolom, hogy igen, tehát őket így látva együtt, azt láttad, hogy ők így nagyon egybe voltak. Az utolsó pillanatig a csaj ápolta, ott volt, nagyon, nagyon szerették egymást. Rájuk nézel, és ezt valahogy így látod, vagy érzel, tehát ez nem is hiszem, hogy ez a bulvár része. De cuki a csávó, ugye ő Alzheimer, demencia, már minden volt neki igazából, és igen, rengeteg cetli a lakásban, vagy hát nem lakásban, azért gondolom, hogy fél szuperén.
7: És mindegy,
5: egy plusz két félszobás panel lakás valahol Békásmegyeren, tehát mondjuk a kastélyban, de hogy mindenhova elrejtett.
7: Mindenhol ott van, hogy szeretlek, de hol van a PIN kód? Hol van a bitcoin
5: tárcád? Értem, de a bitcoin tárcádat hova rejtetted? Akkor nézzük meg azt, hogy mi lenne az az egy mondat, amit elrejtenétek a párotoknak, a holnap satú van?
6: Igen, de nagyon fontos, hogy a mostani párkapcsolati állapotodban.
5: Igen.
6: Ez fontos benne.
5: Nem a szeretlek
6: kicsim. Nem ez kell, nekünk ez nem kell.
5: Ha egy mondatot leírhatnál. Ha egy mondatot leírhatnál a férjednek, a feleségednek, a pasidnak, a csajodnak, az úgy árulkodjon arról, hogy úgy mit gondolsz róla, magatokról, a párkapcsolatotokról, és tök őszintén mi lenne az egy mondat. Mit rejtenél el cetribe? Feleségemnek egy mondat. Most már végre elhiszed, hogy a saját horkolásodra ébredsz föl, Sziló. A virágokat akkor is sűrűbben kell locsolni, mint ahogy te gondoltad, írja Krisztián. De szép. A laptopon a D-meghajtó fecmappa XXX, ne nyisd meg. Még mindig nem csináltad meg, amire kértelek. De itt várlak, és megbeszéljük. Ne hidd el, amit mondanak róla, mind hazudik. Végre nem hallom a horkolásod. Az meg vagy egyik SMS, nincs aláírva, gyerekek?
6: Bizony.
5: Nincs aláírva, ez megint mi, hogy nem merik aláírni, tök durva.
6: Anyuka ment el ebben az esetben, ne aggódj, apuci, ha ügyes vagy, semmi nem fog változni. A szex ugyanolyan lesz velem, csak a moshatlan lesz
5: tökéletes. Gyönyörű. Mama már nem volt oda annyira szexi. A szex ugyanolyan lesz velem. Igen, mama nem volt erős az ágyban, igen. A szex ugyanolyan lesz velem. Azt mondja, hogy az utolsó mondatom kulcs a polcon, kaja a fogyasztóban, meg tudod csinálni. De ez cuki, ez kedves. Ez a meg tudod csinálni, ez ilyen lehozod nélkülem is. Ebben van valamilyen szereteten alapuló támogató, ez kedves, igen. Találd meg újra a boldogságod, és maradj ilyen kis perverz. 10 éve vagyunk együtt, üdvera. Ez milyen cuki?
6: És ő alá is írta, mert
5: ő alá írta, igen. Nem hagytalak el, csak előre mentem. Örökké szeretlek. Ó, ez kedves.
7: Kedves.
5: Igen. Én valahogy ezt osztanám meg üzenetben a szerelmemmel, a klassz napot nektek, Milán. Ez tök cuki. Igen. Nem hagytalak el, csak előre mentem. Igen. Ez kedves. Igen. Üres cetlit hagynék, úgysem olvassa el senki. Jézus Mária, a Kóbi sivatag, ehhez képest virágzó oázis. Júj, de szép kapcsolat. Üres cetlit hagynék, úgysem olvasnál senki. Hát én imádom az ilyeneket, legjobbak. Akármennyire is rohad a Mazda, ne add el, és ne ordíts a kutyával. De szép, nem? Az ő kis kedvenc Mazdája, hogy azt ne add el, bármennyire is rohad. Egyébként vannak tényleg nagyon cukik, ezek azért ilyen kedves SMS-ek. Sajnálom, hogy a pénzt, a jobb életminőséget hajszoltam, hogy mindent megadhassak, és ezért végül semmit nem adtam, mert csak engem akartál. Egy pécsi csórónak született fertőlegfő férfi, akit most is vár haza a felesége. Uh-huh. Ez kedves.
6: De látod, ha már most tudod, hogy ezt írnád, akkor vegyél vissza.
5: Igen, ez akkor már egy ilyen
6: magad.
5: Félbeismerés, ja. Igen. Végre nyugton van, és nem baszogatsz. Nincs kimosva a boxerem, kérdéseddel. Most már nyugodtan hordhatod a lyukas boxereket, amiket nem engedtél kidobni. A mostani páromnak csak annyit érnék, nyugodj meg életem, nem kell visszaköltöz anyádékhoz, titokban ráthagytam a lakásom, és a dugi millióim pedig a gardróbban van eldugva a ruhák alatt. Ebből a pénzből legalább el tudsz temetni, és megveheted álmaid új motorját, amit életemben nem engedtem. Ez kedves. A következő életemet is veled szeretném leélni. Ilyen, de ez cuki.
7: De kedvesek ezek nagyon.
5: Egyébként ezek kedvesek, igen, ez nagyon kedves.
7: Remélem, nem hagytam magam után foltot.
5: Ez jó, ezt adom. Ez nagyon adom. Remélem, nem hagytam magam után foltot. Jó, de jó. Igen, igen. Soha ne add fel, mert mindig van valami jó. Vagy mindig jön valami. Aha. Jó. Ez is kedves. Ebben benne van az új élet, hogy menjél, legyen valaki, kezdj új életet. Nem, ez egyébként szép. Ez nagyon szép, igen. Most már elhiszed végre, hogy nem én pakolom el a cuccaidat?
6: Nem hagy 4 centlit, nélkülem úgyse talál meg semmit.
5: Jó, de jó. Köszönöm, hogy mellettem voltál abban a 10 évben, amíg küzdöttünk, hogy gyermekünk legyen. Nagyon vigyázz rá. Ó, de kedves. Ez nagyon cuki. Valaki csak ennyit itt, hogy egész életemben hűséges voltam hozzád. De miért tartja ezt fontosnak, hogy ezt leírja? Hát ez mi lehet e mögött?
7: Hogy sokszor volt...
5: Megvádolva?
7: Vagy megvádolva, vagy igen, sokszor volt ilyen dilemmája a férnek, hogy ő elég, vagy a feleségnek, hogy ő elég jó-e, elég-e neki.
5: Aha, és hogy ő megírja, hogy igen, hidd el, hogy elég voltál.
7: Végső tisztel, aha. Igen, hogy igen ez lehet. Melletted voltam.
5: Igen. Vagy kapott sok vádat talán, nem? Mm-hmm. Hogy biztos van valakit félrelépsz, vagy van, és közben ő leírta, hogy nem, egész életemben hűséges voltam hozzád.
7: Igen.
5: Itt van anyád, pedig neki odalentre foglaltunk, nem ide fentre. Nem volt jó a kapcsolat mamával annyira. Igen.
6: Szájjal írhatnák meg, hogy 3 millió volt a bicikli, nem 300 000.
5: Jó, de jó. Az is nagyon jó. De van ez is nagyon jó. Mondtam, hogy többet kellene élnünk. Milyen szép mondat, igen. Nem? Mennyi minden van benne. Mondtam, hogy többet kellene élnünk. Fú, de jó, igen. Kedves szerelmem, ne felejtsd el soha, a V8-ba 8000-enként olajcsere.
6: A legfontosabb.
5: Igen, és megjött a nap SMS-e, nagyon jó. Szia, Zsuzsi, tudod mit? Hagyjuk. Igen. A gyűrűt neved le, hogy lássák, a poklot már megjártam. Most végre nem tudsz belém kötni, hogy nem csináltam ma semmit, és megtudod, mi a láthatatlan munka. Mondtam, hogy fura szaga van a csirkének. Eddig én gyászoltam most, és nagyon jó, eddig én gyászoltam, most te jössz. Új, de jó. Csak azért szedtem egymás után a főztődből, mert elsőre nem hittem el, hogy ennyire szar.
6: Virslé a hűtőben, de a macskának ne hagyd belőle, mert lehet, hogy romlott.
5: Tedd meg nyugodtan. Tedd meg nyugodtan, leszarom, mit teszel, a macskának ne hagyjál, romlott, jó? Fontosabb. A macska sokkal fontosabb, mint te vagy. Jó, de jó. Itt állok mögötted, nagyon jó.
6: Ennyire para.
5: Igen, pont most kellett. Ne haragudj, írja Robi. Ez szép.
7: Igen.
5: Hogy ő most kicsekkolt.
6: Ezt kapta egészen, ezt most kell csinálni?
7: Nem. De a halála után mindig azt kérdezi az ember, hogy miért pont most kellett meghalnia. Igen.
5: Igen, azt érzed, hogy Robi kicsekkolt, és az vagy, igen, hogy pont most, és még igen, hát ki kellett csekkolnom. Igen, pont most kellett, ne haragudj, igen. A kukát csütörtökön húzt ki. Mosógépet pakolt ki kaja a hűtőben. Ja, ismert, itt van egy nagyon kedves, a PIN kódom a megismerkedésünk évszáma. De cuki.
7: Sok
5: sikert.
6: És ja.
5: Így viszont aljön, így jó. Sok sikert. De ha csak annyit ír, hogy a PIN kódom a megismerkedésünk évszáma, az kedves. Tehát amikor megismerted, akkor igen. Az lett a PIN kódod, az cuki egyébként. Esküszöm, nem történt semmi, nagyon jó. Most már mindig tudod, hol találsz. Júj, de szellemes üzenetek vannak, Atyaisten. Most már nyugodtan vásárolhatsz, ráérsz végig simogatni mindent. Utolsó üzenet, te nyertél. Júj, de durva. Az milyen? A Dragon Ball figurái picit drágábbak, mint mondtam, de add el azt.
6: Szerintem ez van horgász felszerelése.
5: Nagyon jók jönnek. Észrevetted már, hogy nem vagyok? Ha nem, akkor most szólok, Edith.
6: Oh.
5: Ott is van. Ott is van azért sok minden. Figyelj, következő életedben is megkereslek. Ezzel fenyegetem most is. Te tehetsz róla, írja Eszter. Fú, gyerekek, nagyon-nagyon-nagyon jók vannak. Tényleg nagyon jók vannak. Ne siess utánam, jobb lesz mindkettőnknek.
7: Mindig is mondtam, hogy ez lesz, ha nem leszek, Attila.
5: Igen. Nem mertelek elhagyni, most már szabad vagy. Hajrá, Eszti. Mondtam, hogy nem ismered a gombákat. Ezt szeretem, ez jó mondat. Ezt nagyon bírom. Mondtam, hogy nem ismered a gombákat, basszus, hát ebből kellett gombát csinálni.
7: Ez is olyan. Na most megmutathatod, mennyivel könnyebb nélkülem.
5: Nagyon durvák vannak. Egyébként tényleg, így belegondolsz egy-egy mondatban, nagyon kemény. Na most mondjad, hogy szarul nyírtam le a fűt. Csavi küldte nekünk, köszönjük szépen. Kívánom, hogy találj egy ugyanilyen hülyét, mint én, aki elvisel téged. Ez szép. Ebben van egy csomó minden. Nem? Hogy azért szerettelek, talán nem mindig vetted észre, de hogy hidd el, hogy te sem vagy olyan könnyű eset, mint amennyire állítod magadról. De igen. De azért próbálj meg valakivel boldog lenni. Ez nem rossz.
7: Annyiszor olyan fura, hogy nem számolunk azzal, hogy egyszer így bármikor kicsekkolhatunk, pedig egyébként az élet az tényleg néha így megy le.
5: És nagyon sokan csekkolnak most így, igen. Ki. Figyelj, nekem így a szakmában ilyen operatőrök, technikusok, akik mondják agyvérzés. 53 éves, 52 éves, stroke, lefordul, igen, kész, agyvérzés kész. Tehát olyan gyorsan, olyan pét, két gyerek, három gyerek, egy feleség, kettő, semmi. És nem már nem 60-70 évesen, tehát nem az van. 50-55 éves emberek így. Nem látod, de napi kapcsolatban nem vagy velük, stábba dolgoznak,
6: de
5: nagy
6: tudod,
5: meg de tudod, ismerted, persze, operatőr volt, adásrendező volt, stb. És hallod. Hallod, mi történt a Józsival? Nem. Figyelj, 54 éves agyvérzés kapcsolat.
6: Más, hogy élnéd egyébként.
7: Nem, de hogy azt nem értem, hogy
5: ha realizálod minden nap, szerintem igen.
7: Akkor igen, igen. Hogy ezeket miért nem mondod el? Tehát, hogy ó, milyen kár, hogy nem mondtam el neki, hogy mennyire szeretem. Miért nem mondod el, hogy mennyire szereted? Tehát mi a túlóra vársz ezekkel a mondatokkal?
5: Kicsit ez az emberi természet ilyen, hogy olyan dolgokat veszel általánosnak, ami minden napot van, megszoktad, és azt gondolod, hogy lesz. Aztán hát, amikor elveszíted, jössz rá, hogy nem volt, de hogy maga az emberi természet egy kicsit így él túl, hogy olyan nem gondolsz ebbe bele, nem szorongsz ezen, hanem úgy éled, hogy ez van. De közben meg tökre nem természetes.
7: Igazából akkor szokott ez fordulni nagyot, amikor ez így közel jön. Tehát egy hozzátartozott
5: hét. Igen, mikor közel elmegy, csap a mink, hogy szokták mondani.
7: És akkor elkezded nagyon értékelni ezeket az emberi kapcsolatokat, és felhívod, és megbeszéled, és tisztázod, és lezárod. Mindig, szerintem mindenki életében van egy ilyen fordulópont.
5: Igen.
7: Jobb esetben.
5: Igen. Hát kell, hát, ja.
7: Aztán utána csak bánod, hogy nem mondtad el. Tehát nekem az a bajom mindig, hogy mindig utólag okos az ember, hogy el kellett volna mondjam.
5: Miközben vagy jön egy ilyen halálközeli stroke, szívinfarktus, fölépülsz, és ott viszont elkezdenek nagyon sok minden nagyon gyorsan átírni. Tehát amikor tényleg úgy lebbent meg a halálszél, hogy nagyon közel vagy, de kijössz belőle, és nem is baleset, mondjuk egy betegség, és ott viszont áttranszformálnak mindent, és rájönnek, hogy atya úristen, a kukába mindennel. Mert eddig úgy éltem, hogy nem is éltem. És hát, majd meghaltam, miközben egy percet nem éltem igazán.
7: Hát, hogy evidensnek veszed azt, hogy édesapád, édesanyád él, és hogy nem kell felhívni, meg nem kell neki megmondani dolgokat, ja, vagy nem kell neki megköszönni dolgokat, mert hogy még úgyis 120 évig él, és nem él 120 évig.
5: Igen.
7: És utána nagyon bánod, hogy ezeket a telefonhívásokat nem eresztetted meg.
6: Nem voltál számomra jelentéktelen, Saci, vagy Sári?

0: mindössze 399 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM mindig megéri.
1: A jövő klasszikusai a jövő hajtásával. Új GECO 5 és GECO 7 modellek szuperhibrid technológiával, akár 1% THM finanszírozással és 1 millió kilométer motorgaranciával. Jelentkezz tesztvezetésre a GECO.hu oldalon. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletekért látogass el a GECO.hu weboldalra.
2: Ecofamily napok. Tudatos árak, kuponok nélkül. Keresd a rózsaszín árcímkéket és vásárolj kedvezményesen augusztus 4-től 9-ig, amíg a készlet tart. Ecofamily. Drogéria, élelmiszer.
3: Az Apentával most nyerhetsz akár hetente 1 milliót, vagy naponta 50 ezer forintot. Vásárolj két darab bármilyen másfél literes Apenta üdítőt, és küldd be a vásárlást igazoló blokk adatait. Részletek www.apentajáték.hu.

0: takaróra. Vásárolj most a legközelebbi Jysk áruházban, vagy a jysk.hu-n. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Szia! Ez most lehet, hogy furcsa lesz, de én te vagyok, a jövőből. Csak azt akartam mondani, hogy köszi, hogy már nyáron lefoglaltad az őszi szállásunkat a Hungest Hotelsbe, mert így 25% kedvezményt kaptunk. Ráadásul előrefizetés nélkül. Szóval légyszi, ne felejts el még ma foglalni a hungesthotels.hu-n.
2: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
3: Reklámot hallottak.
4: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
5: Augusztus 7-én megnyílik Buda első Apple Premium partnerüzlete az Alléban. Ünnepelj velünk, és csapj le a nyitási ajánlatokra. iPhone 17 Pro már 469.990 forintért, MacBook Neo 249.990 forintért, AirPods Pro 3 pedig 79.990 forintért. Várunk a megújult iCenterben, az Alléban.
6: Ha a bakteriális hüvelyfertőzést nem elkapni szokták, akkor vajon mi okozza? Most komolyan, a hüvei pH zavara? Vitagén C és savas pH-jú hüvelykrém megállt parancsol a kórokozóknak.
7: A Vitagén C patikában vény nélkül kapható gyógyászati segédeszköz C-vitaminnal és tejsavval. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
8: Strandfesztivál nyitó nap. Robin Schulz. Purple Disco Machine. Trumpet, Majka és még nagyon sokan mások Zamárdiban a Balaton partján. Strandfesztivál nyitónap augusztus 19-e.
9: És ez csak a kezdet.
10: Megérkeztek az IKEA újdonságai. Új termékeinkkel még kényelmesebbé teheted az otthonodat. Ki tudja, talán éppen egy új ágynemű hiányzik ahhoz, hogy még szebben induljon a napod. Fedezd fel több mint 700 új termékünket, és látogass el valamelyik IKEA áruházba. Még ma!
11: Három új kedvenc fehér alapon. Megérkeztek az új Bianca pizzák a Belozzóba, ahol a krémes olasz sajtok három különleges ízvilággal találkoznak. A klasszikus Biancával, a szarvasgombás tartufóval és a karakteres koppával. Fedezd fel a pizza új oldalát a Belozzóban.
12: Nyaralás ösztönző bónusz a Spirit Autónál. Aki augusztus 31-ig új személy vagy haszonjárművet vásárol a Spirit Autónál, plusz 100.000 forint értékű szervizutalványt is kap ajándékba, hogy több jusson a nyaralásra. A kedvezmény részleteiről érdeklődjön márkakereskedéseinkben, vagy a spiritservice.hu-n. Spirit Autó. Budapest, Üllői út 822.

0: reklámot hallottak.
1: Hírek a Rádió Egyen.
2: Meghosszabbították a hőségriasztást, berobban a parlag fűszezon, vizsgálják az akkumulátorgyárakat, Hunyad Ákos vagyok. Jó reggelt kívánok, holnap tetőzhet az elképesztő kánikula, utána néhány fokkal visszahűlhet a levegő. Ez és a Duna vízgyűjtőjére várt eső megállíthatja a Duna apadását, ám nehéz napok jönnek. Tegnap Magyar Péter miniszterelnök azt mondta, szükség van még a nemzeti összefogásra a paksi kiesés miatt. Délután 5 és este 10 óra között, aki tud, takarékoskodjon az árammal. A kormányfő arról is beszélt, péntekig marad a home office az államigazgatásban, ott, ahol ez lehetséges, és továbbra is fenntartják a vasúti teherszállítást. Tilalmát a kritikus időszakban. Péntek éjfélig marad érvényben a legmagasabb fokú hőségriasztás. Lesz, ahol akár 42 fokot is mérhetünk. Az országos tisztifőorvos a legfrissebb meteorológiai adatok alapján döntött a hosszabbításról. A forróság továbbra is extrém terhelést jelent a hőguta és a kiszáradás megelőzésére, folyamatos árnyékot, fényvédelmet és bőséges folyadékfogyasztást javasolnak a szakemberek. Berobban a parlag fűszezon, az allergiásoknak érdemes elkezdeni a gyógyszerszedést, a pollen koncentráció nem sokára országszerte eléri a tüneteket okozó közepes szintet. Mindezt Kajtor Apatini Dóra, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ aerobiológusa mondta.
3: Nyíregyháza, Debrecen és Békés Csaba környékeit várható mindig először a virágzás indulása, és Nyíregyházán már mértek tüneteket okozó szintet is. Az ország középső részén Kecskemét, Budapest környékére várható még az, hogy napokon belül eléri ezt a tüneteket okozó szintet, és illetve délnyugati régió, Kaposvár és ez a környék. Szemviszketés, az orfolyás, tüsszögés. Ha ilyen tünetek jelentkeznek, akkor gyanakodni lehet már allergiára, főleg aki korábbi években is tapasztalt ilyet az év hasonló időszakában.
2: Benyújtotta a kormány a vénköteles gyógyszerek áfamentességéről szóló törvényjavaslatot. Eszerint szeptember 1-től az orvosi rendelvényhez kötött gyógyszerek áfája ősztől 5%-ról 0-ra csökken. Lesz más változás is, áfamentesek lesznek a szintén vénköteles orvosi radioaktív izotópok és az egészségügyi oxigén is. Vizsgálják a hazai akkumulátorgyárakat, a szektor teljes működési láncában átfogó ellenőrzés indul. Gajdos László élőkörnyezetért felelős miniszter arról beszélt, a hatóságok kiemelten ellenőrzik a gyárak víz és anyag használatát is. Ma sem enyhül a forróság, délután 40 fok körüli csúcsértékekre készülhetünk, holnap pedig helyenként még ennél is melegebb lehet. Pénteken érkezik majd a friss sűrést hozó hidegfront, ám csak helyenként számíthatunk majd esőre, záporokra. Enyhül viszont a forróság, a csúcsértékek 28 és 38 fok között alakulnak. A hétvégén a front után már hűvösebb levegőt engedhetünk be az ablakokon, sokat látjuk a napot és maradnak a 30 fok fölötti értékek, de némileg enyhül a forróság.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: évtizedekig hittem, hogy ez nem tűkön ülök, hanem tülkön ülök. Majd csináljuk is
1: jó,
0: meg.
1: Jó, csináljuk meg, az jó. Ez nagyon sok ilyen van, amiről kiderül, és azt gondolod, hogy ne csináld, ez így kell mondani. Hát ez... Nekem legendás, én 46 éveset tudtam meg, hogy songuku pinca, sonka, gomba, kukorica. Mondom, ez valami songuku, tudod, valami japán, mondom, sonka, gomba, kukorica. Hát tudtam!
2: És mindenki azt mondta, hogy persze.
1: Hát 6 éves korom óta tudom.
0: Gyerekként a bensőségest kevet a belsőségessel. És ugye, hogy olyan belsőséges a hangulat, az azt jelenti, hogy mindenhol májak és szívek vannak.
2: Hát az érdeklődési körödnek megfelelően.
0: Az a belső, a belsőség, ami a tested belső részében van. A belsőség ugye meg az a meghittségnek a szinonimája. Igen, és ezt rendszeresen máshogy használtam.
1: Én nekem most olyan például, én ezt tudtam, ez a faros lemez, hanem faros lemez.
2: Miért arra gondolod, hogy az faros?
1: Na, ez például nekem ez faros. Faros.
0: Jó, ne hát picsálj annak a faros lemeznek.
1: Fogalmam sem, hogy miért faros lemez. Hát faros lemez. Az farost lemez. Hát
2: persze, farostokból ragasztóanyag segítségével összepréselt lemez.
0: Jó, de művelt ez a Rákóczi Feri.
1: Figyelj.
2: Volt új kígyóson farost lemez.
1: És 48 évesen kell megtudnom ezt is.
2: Hogy nem faros.
1: Simán, miről faros lemez? Hát nem faros lemez. Hát én sosem hallottam a téta végig, hogy farost lemez. Én azt nem tudtam.
2: Hol a fara a lemeznek?
1: Ez egy jó, persze, gondoltam, csak egy faros lemez. Faros lemez. Hát sok dolgom nem volt azért faros lemez az elmúlt évtizedekben, csak amikor hallottam, akkor a tény nekem mindig nem
0: egy faros lemez.
1: Én faros lemez tette volna, de az nem teljesen volt. Nekem ez tök új.
0: És azt tudtad, hogy a szikszalag, az G-vel írek is szigetelő szalagot jelent, nem pedig szikszalag.
2: Igen, azt sokan úgy mondják, hogy
1: szikszalag. Abszolút, persze, szikszalag. De az K-val mondom.
0: Igen, de nem, mert az G-vel van.
1: Szikszalag. Nem, azt is K-val mondtam. Gyerekek, ez az én témám. Az azt hiszi Szent Ferencről, az azt hiszi Szent Ferencig.
0: Vagy a tejhatalom.
1: Tejhatalom.
0: Ugye, én nagyon sokáig azt hittem, hogy ez tej, mint a tejcsi.
1: És ezt úgy, ugye, úgy is mondtad, hogy ez tejhatalom.
0: Tejhatalom, és kinek van tejhatalom a cicákon kívül?
1: Igen. Igen, és hát ugye azt nem teljesen így mondják, de akkor gyújtsunk lámpát a fejben, hogy ez
0: tejhatalom.
2: Igen, de ki mondja így, hogy tejhatalom.
1: Tehát a teljesnek egy ilyen rövidite tejhatalom, ugye, az így mondják, de a tejhatalmat nagyon sokan megírták. Azt mondja, hogy Köcsey Ferenc gimibe jártam, ami különösen ciki, mivel a himnuszban lévő várálót most kőhalom, sort nagyon sokáig várárok, most kőhalom. Értettem, és mondtam.
0: És azt, hogy a szamár az nem máhás, hanem málnás. Málnás szamár.
1: Málnás szamárnak gondoltál
0: sokat? Megjött a málnás szamár. Ez mi?
2: Ő hozta a málnát?
1: Igen.
2: Sok málnát.
1: Kampó helyett, nagyon sokan mondták a kampóját, a kampót. Feleségem nagybátyja meg volt róla győződve, hogy a kampó a helyes. Kampó.
2: Kampó.
1: Kampó.
0: A kampó.
1: A kis kampó. Egy kis tibeti szerzetes. A kis rimpocsa, a kis kampó. Nézd meg, milyen kis aranyos, igen.
2: Akkor a klasszikus gyerekek a rükverc, lükverc.
1: Lükvert,
0: nem is értem, hogy miért nem el van a kocsiban.
2: Ugye? Hogy lükvert.
1: Igen, tényleg. Lükvert. Sokan mondták így, igen. Anyósom a mai napig az ónos esőt olmos esőnek mondja. Nem hiszi el, hogy rosszul mondja. A férjem medicilin labdának hívta a medicilin labdát 45 éves koráig. Puszi Anita. Medicilin labda. Drága keresztelyem énekelte gyerekként a Bújbúj Zöldák nevű gyerekdalban Csak bújjatok rajta helyett. Csabújjatok rajta. Én tudta meg, hogy a csabújatoknak semmi értelme, és az csak bújjatok rajta. Én a táppénz 10 évig táppénznek mondtam. Amire az nem
2: táppénz.
1: Hát az táppénz.
2: Táp.
1: Az táppénz. Mert ő most is rosszul jelzem.
2: Nem, azt... akkor távpénznek mondtad, de az táppénz.
1: Én nem, ő azt írja, hogy én a táppénz mondtam 10 évig táppénznek. Tehát ő most a hülye.
0: Tápnak
1: ilyen. De hogy táp...
0: T-A-P.
2: Igen, de akkor nem lehet T-A-V. Hogy távolmaradási
0: pénz, tehát máshogy, de nem lehetett értelmes szót, nem mondhatok.
1: Ja, várj, akkor a pénzt tették a tá mellé, tehát, hogy tá pénz.
2: De nem, mert két tével írott,
0: két táp pénz. Távolmaradási.
1: Táppénz ott van. A keresőképtelen biztos, hogy a személy jövedelme képes pótló jövedelme arányos pénzbeli ellátás. A Magyar Állam Kincstár által nyújtott társadalombiztosítási ellátás. Ez a táppénz, igen. Tehát erre, ha kiírtak, akkor táppénzre mentél, igen.
0: Igen.
1: A fokhagymára a párom azt hitte, hogy az fokhagyma. Kodálykörönt helyett Kodálykörön, föld alatti megállónál gyerekkoromban. Kodálykörön. Aha, azt tudtam.
0: Tetsz halott helyett teszt halott?
2: Az milyen? Kipróbálsz, hogy milyen a
0: teszteled
2: igen, a halottságodat?
1: Igen, sokáig azt hittem gyerekkorom, hogy úgy mondjuk, hogy kicsi a bocs, de erős.
2: Kicsi a bocs?
1: De és egyébként ez stimmel. Kicsi a bocs, de erős.
2: A bocs is kicsi, igen. De azért az egy erős állat.
1: Igen, hogy az rendben van, igen. Igen. Én a halászülét boldog születésnapot számában úgy értettem, hogy köszöntünk most téged, Homár. Köszöntünk most téged, Homár. De szeretem.
0: Jó, nekem van még egy posztraumás emlékezésem.
1: Nem ilyen posztraumát,
0: leszálltam a 7-es buszról, 8-es koromban Nyíregyházán, és ki volt rakva az újságos bódéba egy RTV részletes, vagy valami ilyen tévőság, és nagy betűkkel rajta volt, hogy Búék felülre, és egy család ült ott, és én azt hittem, hogy
1: Búék,
0: tehát Búék, tehát mint lakatosék. Sebestyénék.
2: Ja, hogy őket így hívják,
1: tehát a Bújékra.
0: Egy család ült, egy kanapén mosolyogtak, és feléjük volt írva, hogy Bújék.
1: És azt gondoltad, hogy Kovácsék, Lajosék és Bújék. És most a címlapon a Bú család van.
0: Nem láttam még ezért, nem láttam, hogy soha rövid, és leírva, hogy 7 éves a
1: vezetés. Ez a Bú család milyen érdekes? És kinek van ilyen vezetékneve, hogy Bú?
0: Na, hogy címlapon ez a névvel? Bújék.
1: Bújék. Mit, vajon mit írnak a Bújékról? Igen. Hogy élnek ők? Nézzük egy kicsit. Jó, tessék, TV Paprika, kinek gyerekkori traumája, hogy évekig nem tudtad és nem értetted, hogy mi az Istent jelent, ugye, a tévé, és hogy összekötötted mindennel, csak azzal nem, hogy tölteni való. Gyerekként nem tudtad.
0: Micsoda!
1: Nem
0: az
1: tudtad!
0: Egy, az
1: nem tudtad!
0: Való.
1: A TV Paprika! Jaj, de jó!
0: Tölteni való.
1: Persze.
2: Mi tévében látott, vagy mi?
0: Mit tudom, hogy hülyék az emberek? Hát miért kérdőjeleznék meg a nevét, amire?
1: Paprikát egy tévében, és rájött a tévében.
2: Ez csak az
1: előrök.
0: Hát azt, hogy nem alma paprika, hanem tévé.
1: Szerepel a tévében.
0: Hát nem a tévére gondoltam, azt, hogy van hülyeség,
1: de tölteni való. De örülök, ez tök jó. Az a tölteni való. Kombinált fogó, vagy kombinált fogó?
2: Na, azt mindenki kombináltnak mondja. Hát pedig az kombinált.
1: Kombinált.
2: Persze.
1: Aha, akkor az jó, azt megijedtem, hogy azt én rosszul mondom, nem, én is kombináltnak mondtam. Kombinált. De az nem kombinált akkor.
2: Nem, csak aha. Ugye mindenki úgy használja, egyszerűbb.
1: Hú, jó, oké, megijedtem. Évekig bosszankodtam az iskolában, hogy lehet ilyen barom címet adni egy könyvnek, hogy fehér fólia. Miért nem esik szó a regényben a fóliáról? Évekkel később megvilágosítottak, hogy ez fehér lófia. Fehér fólia, fehér fólia. Hátrébb az agarak helyett, hátrébb az agyarakkal.
0: Hát nem a hátrébb az agarakkal.
1: De az jó, de, az hátrébb az agarakkal.
2: Jó mondod, csak sokan azt mondják, hogy hátrébb az agyarakkal.
1: Vidarébb az agarakat, attól megnyugszol.
2: Rádúszítják az agarat, nem?
1: Ja, értem, és akkor vidd hátra az agarat. Aha, az lehet egyébként. De az agyaraknak sokkal több értelme van.
0: Ah, figyelj, ez nagyon kemény. Ez azt jelenti, hogy húzd meg magad, és a nemesi udvarházaknál állandó versengés tárgya volt, hogy kinek van szebb és ügyesebb agara. A szólás innen való. Mára jelentés kicsi átformálódott, és inkább használják az acsarkodó ember csitítására.
1: Igen, hogy hátrébb az agarakkal. Megint egy évvel öregebb lettél, bölcsebb kiskanál.
2: Mi van?
1: Hát ez nagyon király. Megint egy évvel öregebb lettél, és bölcsebb kiskanál. Ne, ez tényleg teljhatalom. Már megérte fel kell. Írja valaki.
0: Óriási.
1: Hány embernek esik most le egyébként egy csomó minden?
0: És ez milyen cuki, aki azt írta, hogy ő azt írta, hogy ez úgy van az MSZ cím, hogy a liba baba és a 40 rabló.
1: A liba baba.
2: Hát mert hogy a liba baba,
1: ez tök kedves.
2: A liba, igen.
0: És a 40 rabló.
1: A liba baba és a 40 rabló.
0: Remélem, a liba babát nem rabolt el a 40 rabló a végén.
1: Ez nagyon cuki. 34 évesen tudtam meg, hogy az nem erőszak a disznótól. Csigabiga gyereki, ég a házad idekint.
2: Ideki.
1: Ideki, igen, most tudtam meg, hogy a csigaháza sose éget le.
2: Na persze, ég a házad, tehát hogy nem, hogy lángol az építményed,
1: beszarás.
2: Hanem, hogy a fölötted lévő ég volt a házad.
1: Meg volt ez neked?
0: Ez a felismerés már meg volt 13 évező, de...
1: De ugye, hogy nagyot üt?
0: Igen, ez is nagyon ütött.
1: Ég a házad ideki.
0: Igen.
1: Soha büdös életben nem égett a csigának a háza. Hanem az ég a háza. Beszarok. Beszarok.
0: Ez költészet.
1: Ez maga a művészet. A feleségem vitamin paprikát vitamin paprikának hívja. Feladtam, nem bírom neki elmagyarázni. Üt, Tibi.
0: Nem hazudik.
1: A teljhatalom megütött. Tönkrementek, rengetegen tönkrementek, kész, nem, ezt nem bírják
2: feldolgozni. Jó, és a Paliban vagyunk?
0: Az Pariban vagyunk.
2: Hát persze.
1: És mondták így, hogy Paliban vagyunk?
2: Paliban vagyunk.
1: Jó, én a faros lemez után megyek, kussolok.
0: Ezt akartam mondani.
1: A TV Paprika meg a faros lemez után, mi meghúzzuk magunkat. Tehát így csőhülyék vagyunk.
2: Garambolozik, jaj, de sokat hallottam azt is.
1: Garambol, gével?
2: Hogy nem karamboloz, a garambol.
1: Az de kemény.
0: És azt tudtátok, hogy a törpapa, az nem törpapa, hanem törpapa.
1: Mi van? Most azt érzem, hogy most fog lefőni a kávé. Mi van?
0: Tehát, hogy
1: ez... Micsoda?
0: Na, nem az van, hogy papa, hanem az van, hogy ő, ez a beosztása, ez a rangja.
1: Ő nem tör papa.
0: Nem tör papa.
1: Ő nem tör papa.
0: Hanem törp apa.
1: Ne csinálj!
2: Nem,
0: ő
2: nem, az tör papa.
1: Az tör papa.
0: Mondom.
1: Tör papa. Várj, mondjuk ki, tör papa. És most a másik, tör papa.
2: De nem mondod így, hogy törp apa.
1: Törp apa.
0: Törpapa?
1: Nem, az papa.
2: Törpapa?
0: Nem, kezdetek, nem.
1: Ne szállj, de.
0: Törpapa.
1: Tedd be, ha mondnak a hangját. Vagy ha hallgassuk, az törpapa.
0: Törpapa.
1: Nem törpapa.
0: Nem.
1: Ne csináld! Hát komolyan mondom, hát kész vagyok.
0: Most mit érünk legyünk ez a sok
1: információ? Azonnal kérdezünk, hogy a ChatGPT-t vagy a Wikipedia-t. Valaki ezt mondja, igen, hát ez durvább, mint a tejhatalom. Ezt nem tudtam. Azt hiszem.
0: Jó, sose... nekem végem van, lesz, hogy kapcsolom ezt.
1: Sose tudtam, hogy kinyújtotta fel a csigaházát, írják sokat. Ég a házad ideki. Tehát, hogy ég a házad. A rohadt életben. Azt a mennyi gyereket traumatizálnak ezzel, hogy a nyambat csiga elevenen elég, érted?
0: Lefagyott a Viberem.
1: Az a nyambat csiga nem fog elevenen elégni, hanem hogy ég a házad. Érted? Érted? Nem ég el a csiga.
0: Én sem hittem, hogy megtámadták.
1: Hát csiga, míg a gyereki, ég a házad ideki.
2: Hívjunk tűzoltót, megszegény.
0: De máskülben miért, hogy tudnak kicsalogatni, ha nem azzal, hogy gyereki, mert baj van.
1: Hát gyereki, mert baj van. Tök egyértelmű. Meg fogsz halni, el fogsz égni, gyereki a házadból. Generációkat traumatizáltak ezzel a izével. Na, mi van a törpapával?
2: Az törpapa. Az törpapa.
0: Törpapa. Nem, én nem hazudok egy ide.
2: De honnan tudod ezt? Ki volt írva, hogy törpapa?
0: Oda van írva, ez a pozíciója és a rangsor.
1: De ugyanúgy írod, tehát erre egybeírod, hogy törpapa vagy törpapa, azt ugyanúgy egybeírod.
0: Mert úgy van, hogy törp illa, törp erős. Érted?
1: Érdekes.
2: Hát de törpapa. És nem lehet, hogy két P, tehát törp.
0: Nem két P, egy P. Törp apa.
1: És akkor az törpilla, vagy törp illa?
2: Vagy törpilla.
0: Gyakori kérdések.hu. Ha ők se hazudnak.
1: Az biztos. Ők egy nagyon hiteles forrás. Ez biztos. Törp apa.
2: Na, akkor mondom, hogy miért törp apa.
1: Ugyanis. Melyiket mondod? Törp apa.
2: Törp apa. Így van. Nem? Ugyanis. Törpilla ugye a szempillái után kapta a nevét. Óriási szempillái vannak, tehát a pilla megvan. Mi van előtte? Hogy tör. Tehát törpilla, tör papa. Köszönöm szépen.
1: Tehát az tör.
0: Ez volt az érvelés.
2: Ez a törpilla.
0: És nem az van, csak
2: ott van a törpolyáca is, aki nem törpolyáca.
0: Akkor mondom, akkor a magyar helyesírás szabályt vegyük egy kicsit elő.
2: Nem törpolyáca, nem törpilla,
0: hanem olyáca. Amikor összevonódik két szó,
2: ez az, hogy nem, hanem törpolyáca.
0: Ha összevonódik két szó, és duplázódik benne a másra hangzó,
2: akkor... Most szúrod szívem magad, csak mondom.
0: Miért?
2: Azért, mert akkor törp papa. Hiszen összevonódott
0: a két szó. De minek?
2: Mert a törp...
1: Hasonulás van.
0: Igen, a feleslegestől megszabadulunk.
2: Oké, a törp pillában is ez történt.
0: Igen, és akkor magad ellen beszél, tesó.
2: És akkor a törp papában...
0: Szedjük össze magunkat, Feri. Gondolod végig, amit mondasz.
2: A törp papában is összevonódott, tehát nem törp apa. És akkor a törp... Érted?
1: Akkor erős.
0: Törp erős.
2: Oké, és a törp pilla.
0: De nem teszi bele kétszer, de minek mondod? Miért ez a törp pilla?
2: Nem mondod. Ugyanezért nem mondod.
0: Ezért van, de ez a nyelvtan miatt van.
2: Hát de ezért nem mondod a törp papába
0: se. De nálam igaz van, más hangzó, magánhangzó követi, ez egy törp apa. Törp erős. Akkor miért ő törp perős?
2: Pilla.
0: Ő törp perős?
2: De az a törp pilla.
0: Törp perős.
1: Hát de most mi sem lehet
2: perős. Pilla, én is el tudom még
0: számítani. A saját érvelésednek mész ellene.
2: Nem tehát, megyek ellene.
0: Mondom,
1: de. Jó, apa volt vagy papa, kicsit. Ezt mondja nekem, csak ezt a faros hát lemez is sem faros lemez, hanem faros.
2: Nem lehet papa, nem lehet apa gyerekek.
1: Hát megdugta a törpillát, és lefiatod
2: hát
1: a száz törpillát.
2: Hát nem lehet a törpilla a lánya, hát egy nő nincs a közelbe.
1: Hát olyat is láttunk már. Hát ez egy csúnya családi fertőzés, mint plusz a kerti feminin.
2: Plusz öreg ember, hát mit apázod, az egy papa.
0: Figyelj ide! Nézzük meg a szabályokat a nyelvtanban.
1: Várjátok, én addig olvasok egy pár SMS-t,
2: jó.
1: Hívjátok le. Figyeljetek, nekem kardinális felismerés, tehát hogy bárkinek van igaza. Ez eleve fölmerült, hogy lehet, hogy nem törpapa, már nagyon megdöbbentő számomra. De kíváncsi vagyok, mert hogy pro és kontra nagyon sok érv van, hogy melyik lehet az igazi. Évtizedekig azt hallottam, hogy szeresd a testem, bébi, míg le nem maratom. Furcsa volt, de üvöltve énekeltem. Baby sister.
0: De mindent benne van, hogy érzem magam. Nem tudod, ez a végessége az életeken. Amikor lemaradtad a testedet.
1: Szerezd a testem, baby, még le nem maradom. Még le nem maradom. Bobita táncol, de ki az a szárnyati Géza? De jó.
2: Jó, de jó.
1: Szárnyati Géza malacra, de ki az a szárnyati Géza? Évtizedekig azt hittem, hogy szárnyati Géza. Nagyon jó. Nézorgázomban volt a zene, azt hittem úgy van, hogy ott repül Márton Ludon. Márton Ludon. De hogy azt kérdezi, Márton Ludon. Aha. Rohadt mítosz rombolók, Sanyi küldte nekünk.
0: Álljunk meg egy pillanatra.
1: Várj, érvek, igen.
0: Tehát, ha beírod a Google Translate-be, hogy angolra, magyarra, fordítsa le, mert ugye most angolul, mit mondtál, hogy papa Smurf.
1: Igen.
0: Igen, ugye angolul, akkor az azt jelenti, hogy papa, magyarra fordítva, apát jelent, dedit vagy apukát.
1: Aha. Vagyis?
0: Tehát ez azt jelenti, hogy
1: törpapa. Még csak meg se hallod a különbséget.
2: Nem jó, hát nem az apukájuk, érted?
0: De miért nem az apukájuk?
2: Mert nem ő csinálta.
0: Tudod, az a baj vele, Feri, az a baj, mert szerencsétlenek ősz a haja, már rögtön azt mondod, hogy egy öreg ember, hogy egy papa.
1: Letebb a törpillát, elmondom. Úgy megcsináltam, mint a húzat, és az meg lesz a
2: száz.
1: Egész egy vérfertőzéssel indult, elmondom neked.
0: Az új törpök szerint a törpillát nem is, tehát a törpilla, ő egy ilyen kísérletnek az eredménye, amit amúgy a hókuszpók csinált. A törpillát hókuszpóktól szerezték meg az új törp.
1: És aztán nagyon elkapták.
0: Igen, de egy varázslat állt.
2: És aztán húsz pókot is.
1: Orosz kémtorta, nagyon nagy duma. Hát az nagyon nagy duma. Egész gyerekkorában ezt hallgatta, hogy orosz kémtorta. Mennyire be lehetett szar, amikor kértek egy orosz kémtortát.
0: De miért? Mert benne a meggyek, nem azok a kémek.
1: Orosz kémtorta, nagyon jó. Leverlek, mint vaka poharat. A ChatGPT óta tudom csak, hogy nincs olyan állat, hogy vaka.
0: És miről szól a dal?
1: Leverlek, mint vaka. Poharat. Elvesztettem zsebkendőmet, szívott anyám érte, nagyon röhögtem, amikor gyerekkorom ezt így énekeltem.
2: Hívott.
1: Presser számában nem a puha testű éjszaka, hanem a puha pesti éjszakát énekeltem.
2: Puha testű,
1: puha pesti éjszaka.
2: Az puha testű.
0: Puha testű éjszaka?
2: Puha pesti, igen.
0: Éjszaka, igen.
2: Az nekem is puha testű.
0: Puha testű éjszaka?
1: Nem, az puha testű az eredeti. Nem. De hogy ő puha pesti éjszakát énekelt. Az nem puha esti, az puha testű.
0: Esti éjszaka.
1: Nem, az nem puha testű éjszaka.
0: A puha testű éjszaka nem lett?
2: Hát igen, hogy egy olyan tudod ilyen.
1: Miért az puha esti éjszaka?
2: Szerintem is puha
1: testű. Ne szívassál már, az
2: puha testű. Szerintem is puha testű éjszaka, hogy tudod úgy körbeölel, olyan nagyon otthonos puha testű éjszaka.
0: De hogy lett puha testű?
2: Nem tudom, de nekem is, az nekem is puha testű.
0: De mit ír azt?
1: Puha testű, jó, nyugodjunk meg, puha testű. Hú, hallod, most már nem bírok egyébbe fogadni, már nem bírom. Az puha testű. És ő énekelte a puha pesti éjszakát énekelt. Tehát akkor ő énekelte rosszul puha esti éjszakakért. Hát gyerekek, szóval, hogy azért itt tényleg nagyon nagy felismerések vannak.
0: És valaki a pác sót, azt mindig egybeolvasta.
1: Igen, pácsó. Az, igen, pácsó. Hát pácsó. Az a Ferinek is a beszeneve.
2: Persze.
0: Pácsónak
2: hívja. Pácsó. Engem úgy gyorsan így hívtak, mert elmentünk kirándulni, vittük, hogy olvasgattam a konzervet, hogy mi az Isten az a nititres pácsó.
1: Nititres pácsó, azért
2: lett
1: pácsó.
2: Hát persze, egyben volt írva, érted? Pácsó, gondolom.
1: Érted?
2: Csak a hülyeség, ez ilyen nincs, hogy
1: azért pácsó. Azért csak a tévipaprika van, meg a faros levesz. Hát azért itt is vannak rejtett tartalékok, meg a songuku pizza, érted? Pácsó, persze. Nagyon durva. Ákostól a valami véget ér, a forró betonon vasalok. Egyébként az bonanza, várjál, az még nem is Ákos. Az bonanza. Valami véget ér, forró betonon vasalok.
0: De jó.
1: Távoli hang csak a gyász, mekkora nóta, atya Isten, ezt nagyon
0: megért. Ez egy életérzés, nem? De most gondolj be. Forró beton, vasalok. Távoli hang csak
1: figyelj, a gyász. Valami véget ér, az a Haubernak, meg az Ákosnak az egyik legjobb dala.
2: Nagyon
1: tehát az még a bonanzás utolsó időszak, az egyik legjobb daluk. Tehát az nagyon jó. De a forró betonon vasalok, az nagyon meleg.
0: Nagyon tetszik. Ez nagyon tetszik. És nagyon környezetbarát.
1: Hát ő kicsit ott vasalgatott a forró betonon.
0: Amúgy, de most ott a DJ Pácsónak fognak
1: hívni. DJ Pácsó. És a vonat sem vár, elindult már. De hogy ő a várra gondol.
0: A vonat nem vár.
1: A vonat nem vár.
2: Hát hiszen nincs rajta bástya.
1: Hiszen
2: ugye?
1: Nem csinálnak rajta lövészárkok bástyák.
0: De ez a vonat jó? Nem vár. De ez jó. A vonat nem vár. Elindult már.
1: Így van, a fagyi nem szőnyeg. Így van, a vonat nem vár. Oké, gyerekek, köszönjük az SMS-eket. Jó, nagyon sok jött, nagyon szerettük. Mindenki tegye helyre a saját maga megvilágosodásait.
3: Yeah! Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Balázsék hamarosan folytatódik.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: A rádió egy bemutatja. Parádi Remember a Budapest Parkban augusztus 29-én.

0: 11-et, legyen a 10. telefonáló. Mondja a szlogent.
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger meg!
0: És nyerje meg páros belépőjét a Parádé Rememberre augusztus 29-én a Budapest Parkba.
2: Augusztus 29, Budapest Park, Parádé Remember a Rádió 1-el.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Annyi út áll előttünk. Van, a már régot kéne lennem, és van, a most egy kicsit ráérek. Van, a kihívásokkal teli, és van, ami soha nem ér véget. Van, hogy tudunk egy rövidebbet, de sokszor olyan jók ezek a hosszú sztorik. Cherry modellek már 8.590.000 forinttól. Cherry autó. Minden útra való. További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
5: Fantasztikus ajánlatokkal ér véget a vásár a Jysknél. Most 20-50% kedvezményt kínálunk számos beltéri bútorra, 20-60% kedvezményt számos törölközőre és 20-60% kedvezményt számos ágytakaróra. Vásárolj most a legközelebbi Jyszk áruházban vagy a jysk.hu-n. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
6: Szia! Ez most lehet, hogy furcsa lesz, de én te vagyok, a jövőből. Csak azt akartam mondani, hogy köszi, hogy már nyáron lefoglaltad az őszi szállásunkat a Hungest Hotelsbe, mert így 25% kedvezményt kaptunk. Ráadásul előrefizetés nélkül. Szóval légyszi, ne felejts el még ma foglalni a hungesthotels.hu-n.
7: Carglass javít, Carglass cserél.
8: Gergő, 32 éves Carglass autóüveg szerelő.
9: Nyáron a klíma nagy ellensége a szélvédőknek. Előbb ügyfelem a melegben, a kőfelverődéses autójában feltekerte a klímát, és pakk, a szélvédő keresztbe repett. Bosszantó, ugye? De mi hamar kicseréltük a szélvédőjét, és a vezetéstechnikai támogatórendszerét is újra kalibráltuk. Kaszkóval a javításunk legtöbbször ingyenes.
8: Foglaljon most időpontot a carglass.hu-n.
7: Carglass javít, Carglass cserél.
10: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Csütörtöktől vasárnapig a fehér szőlő kilója csak 799 forint, az 500 grammos áfonya doboza pedig csak 1199 forint. Lidl, igazán megéri! Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
3: Reklámot hallottak.
2: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: 1-en.
1: Holnap tetőzhet a kánikula, berobban a parlag fűszezon. Vizsgálják az akkumulátorgyárakat, Hunyad Ákos vagyok. Jó reggelt kívánok! Holnap tetőzhet az elképesztő kánikula, utána néhány fokkal visszahűlhet a levegő. Ez és a Duna vízgyűjtőjére várt eső megállíthatja a Duna apadását, ám nehéz napok jönnek. Tegnap Magyar Péter miniszterelnök azt mondta, szükség van még a nemzeti összefogásra a paksi kiesés miatt. Délután 5 és este 10 óra között, aki tud, takarékoskodjon az árammal. A kormányfő arról is beszélt, péntekig marad a home office az államigazgatásban, ott, ahol ez lehetséges, és továbbra is fenntartják a vasúti teherszállítást. Tilalmát a kritikus időszakban. Berobban a parlag fűszezon, az allergiásoknak érdemes elkezdeni a gyógyszerszedést, a pollen koncentráció nem sokára országszerte eléri a tüneteket okozó közepes szintet. Mindezt Kajtor Apatini Dóra, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ aerobiológusa mondta.
2: Nyíregyháza, Debrecen és Békés Csaba környékeit várható mindig először a virágzás indulása, és Nyíregyházán már mértek tüneteket okozó szintet is. Az ország középső részén Kecskemét, Budapest környékére várható még az, hogy napokon belül eléri ezt a tüneteket okozó szintet is, illetve délnyugati régió, Kaposvár és ez a környék. Szemviszketés, az orrfolyás, tüsszögés. Ha ilyen tünetek jelentkeznek, akkor gyanakodni lehet már allergiára, főleg aki korábbi években is tapasztalt ilyet az év hasonló időszakában.
1: Figyelmeztetést kaptak a természetjárók, veszélyes vérszívók várnak rájuk. Nagy Attila, a Névi Élelmiszerlánc biztonsági laboratóriumának igazgatója azt mondta, a kullancsok az emberekre is veszélyes kórokozókat hordozhatnak.
3: Különböző patikákban kapható sprét szoktunk mi használni, illetve legalább a lábat teljesen zártan fedőruházatban érdemes akármennyire is meleg van kirándulni. Ha kullancsot találunk, amely már befúrta magát a bőrbe, akkor pedig érdemes otthon tartani egy kullancs eltávolító kanalat vagy csipeszt. Kézzel nem javasolt eltávolítani a kullancsokat, hiszen akkor pont belenyomjuk a sebbe a kullancsnak a nyálát, ezért így alányúlva ezekkel a speciális eszközökkel érdemes eltávolítani a kullancsot, vagy ha ezt nem, akkor forduljunk orvoshoz.
1: Vizsgálják a hazai akkumulátorgyárakat, a szektor teljes működési láncában átfogó ellenőrzés indul. Gajdos László élő környezetért felelős miniszter arról beszélt, a hatóságok kiemelten ellenőrzik a gyárak víz és anyag használatát is. Ma sem enyhül a forróság, délután 40 fok körüli csúcsértékekre készülhetünk, holnap pedig helyenként még ennél is melegebb lehet. Pénteken érkezik majd a frissülést hozó hidegfront, ám csak helyenként számíthatunk majd esőre, záporokra. Enyhül viszont a forróság, a csúcsértékek 28 és 38 fok között alakulnak. A hétvégén a front után már hűvösebb levegőt engedhetünk be az ablakokon. Sokat látjuk a napot és maradnak a 30 fok fölötti értékek, de némileg enyhül a forróság.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Betölt a Matrix! Balázsék kidőltek!
6: Balázsék, most felvételről szólnak! Amíg újra magukhoz térnek, jöjjön a Best of Balázsék!
7: Azt jósolja Ebu Jézus, nem tudom, hallottatok-e róla? Ebu-ról hallottatok-e már? Nem hallottatok Ebu Jézusról? Ebu Jézus, ez a neve.
8: 10 perccel ezelőtt hallottál te valahol?
7: Most már úgy csak, mint ahogy hallottam volna Ebu Jézusról. Ebu Jézus egy nagyon híres afrikai jós.
9: Aha.
7: Aki azt mondja, hogy december 25-én özönvíz önti majd el a világot.
8: De várjál, mi van Afrikában? Emlékeztek, a múltkor volt egy ilyen világvége jóslat?
7: Ezek a jóslatok általában nem működnek.
8: És az is afrikai volt. Tehát igen. Ott ilyen nagy megvilágosodás van.
7: Hogy tudják, hogy mi történik?
8: Afrikában.
7: De
8: mi volt Afrikában?
7: Hát ezt nem tudom, de azt mondják, hogy megépíti a bárkát, mert Isten megüzente neki, hogy karácsonykor jön az özönvíz. Oh. Karácsonykor jön az özönvíz, Ebu Jézus építi a bárkát. A Szaharában, és augusztusban már feltöltött egy videót, hogy hogyan áll a bárkaépítés, hogy is miképp fog megtörténni egyébként az özönvíz, és hogy mit kell felvinni a bárkára, és hogy fog élni a bárkán. A videók alapján azt mondják, hogy hajót szeretett volna építeni.
9: De csak egy, mi lett belőle?
7: Lett belőle hajó, de hogy még annyira nincs a hajóformája.
8: Az nem lehet, hogy elfogyott a pénze, és tudja, hogy ha ilyen nemes célra gyűjt, akkor lehet, hogy elkezdenek.
7: De egyébként komolyat épített, és azt mondja, hogy ő a bárkán fog élni, és a videók alapján ugye azt mondja, hogy ő szeretné megmutatni, hogy akár több hajót is épített, de ő egyet magának szán, és ez a bárka ez nem sokára elkészül. Ott van, ahogy épül.
9: De jó néz ki.
7: Tessék, jó néz ki.
9: Saját csatorna, saját TikTok csatornája van Ebunak?
7: A saját TikTok szépen. Csatorna, ott van Ebu Jesus, az ő TikTok csatornája.
8: Ez egy rendes hajó, ez nem csak egy ilyen kis ladikszar. Mármint úgy értem, hogy ez rendes.
9: Hát hogy vinné föl minden élő állatból egy párt, mert ugye azt megmondta Jézus, vagyis az Úr, annak idején Noénak is, hogy mindenből kell egy párt vinni, hogy tovább. Na hát ekkor, ezért kell a nagy hajó. Azon gondolkozom, hogy Ebu 10 év múlva még mindig ott él a hajón, ami 3 darab ilyen deszkára támaszt válasivatag kellős.
8: És várja az esőt.
9: És várja, hogy végre elvigye a víz.
8: Okay, most ha jó. Ebut látták ólálkodni a közeli safari park környékén?
7: Nem, Ebut látták, hogy tanulmányoz az Ószövetséget, és megnézi, hogy mit üzent az Úr a bárkával kapcsolatban, ugye Noénak. Oké, okay, de ha mondjuk nektek leszólna az Úr, hogy gyermekem, építs egy bárkát, mert jön az özönvíz.
9: Hát egyrészt szarba lennénk a bárka építéssel, szerintem.
7: Hozd be a bárkába minden földi állatból 2. Egy fiút és egy lányt.
8: Egy normális mézes kalácsot se tudok sütni, nem hogy bárkát építeni.
7: Hogy a vízözön után új élet kezdődhessen a földön. Mondaná ezt nektek kinyilatkoztatva az Úr. Na, akkor mit vinnétek a bárkára, hogy túléljetek, tessék? Ki hogy építene bárkát, azt még nem tudjuk megépíteni, mi kellene a túlélésünkhöz?
8: Egy furra töltött...
9: Mi bíjás palacs?
7: Várj, hogy volt az Ószövetségben? Ott ugye 40 nap volt. Tehát 40 nap és 40 éj, amit ő neki túl kellett élni. Ugye nagyjából ez volt. Ez volt az időintervallum. Igen. Az alatt az elmosta az eső, az özönvíz a földet, igen, és ő aztán újraindította, igen, az egészet.
8: Elindult a galamba, igen, olajágért, és akkor visszatért, és akkor tudta, hogy már van.
7: Hánykolódott a hullámokon, igen, majd újra benépesítette a földet. Oké. Okay. Jó?
8: Jó, tehát mit vinnénk magunkkal a bárkánkra?
7: Mi kell nekünk a túléléshez?
8: Állj, egyébként...
7: Nincs internet, nincs semmi.
9: Nincs semmi.
7: Fölpakolsz konzerveket, vizet, és elindulsz, ilyen egyszerű?
8: Ott van a férjem.
7: Legyen ott a férjed? Ez most egy szabad történet. Akarod, hogy ott legyen a férjed?
9: Hát, vinnél magaddal, ha nem a férjed? Tehát van olyan ember, aki inkább szívesebben elvinnél?
8: Hát lenne egy szűk VIP kör, akit így kiválogatnak.
9: Bekerülési,
8: igen, igen. És lehet, hogy egyébként rajta lennétek a listán.
7: Hogy megyünk együtt.
9: Hogy én nem akarok együtt azzal a hajóval menni, amint te ülsz, Júli.
8: Óriási buli lenne.
9: Ahogy elsüllyednék az első
8: nem
9: nap
8: igaz, a francba. Nem. Rólam ez a tévképzet, de egyébként én egy nagyon szerencsés ember vagyok. Általában rosszul indulnak a dolgaim.
9: Alapokat engedjük el. Tehát kaját, alapokat engedjük. Kaját viszel, víz az van, ugye ott hullámzik, tehát nem
7: tengedjük. Cigi Pia intézi a Laci.
9: Ez
7: legyen meg.
9: Innentől kezdve mi van, ugye?
7: Nemzeti konzultációt elviszed magaddal. Az legyen nálad.
9: Mire használnád?
7: Legyen nálad, az bármi van, legyen nálad egy nemzeti konzultáció. Neted. Hány kolóc a vizen? Napelemet viszel-e? Xboxot, PS5-öt, bármit elviszel?
9: A napelemből azt nem tudod üzemeltetni, tehát napelem az mondjuk arra jó, hogy mobiltelefon tölts. Minek töltöd? Hiszen nincs internet, és nem tudsz kit fölhívni.
8: Jó.
7: Együtt mennénk erre a bárkára? Tehát együtt ülnénk föl? Hát, ki szólna kinek? Ti szólnátok nekem, hogy 40 napig jön az özönvíz, vagy ti elmennétek el hajózzátok, úgyhogy nem tudok róla.
8: Én szólnék, mert tudja, hogy én kapnám a hívást.
7: Igen, te kapnád meg, hogy megszólítana az Úr.
8: Igen, megszólítana az Úr, utána körbe küldenék egy SMS-t, amit senki nem venne komolyan. És aztán nyomasztanálák titeket, hogy de tényleg jön az özönvíz.
7: Hogy valami tényleg történik.
8: Mindenkinek adnék feladatot. Te hoznád mondjuk a társasjátékot.
7: Játék, szerinted hoznék társasjátékot?
8: A 40 napot valahogy le kell hozzuk.
7: Szerinted hoznék társasjátékot?
8: Hát muszáj lenne.
7: Elmondom, mit hoznék. Elhoznám az Xboxomat.
8: És egy fél pár zokni.
9: Mit csinálsz az Xboxal, ember? Hát nincs hova bedugni.
7: Nem, jó, nincsen. Azért Elon Musk-nak a netjér azért rápróbálnék rákötni. Tehát azért oké, hogy a földi net nincsen, de azért a Starlinken csak tudunk valami Zsül, csak csiholunk valami
9: netet. Három nincs, haver.
7: De
9: nincs áramod.
7: Napelemünk van.
9: Napelemből a telefon max föl tud tölteni, olyan napelemet nem tudsz föltenni egy hajóra, amitől menni fog majd az Xbox.
7: Figyelj, én tudja, hogy tegyük, hogy én ilyeneket a Starlink összeköttetés, hozd az Xboxot, 40 napig egy tévét hoznál, Laci, hozd a tévét be az Xboxot, menjünk, Pia legyen nagyon sok.
8: Téged kidobtalak a hajóról, mert te vagy a leghaszontalanabb.
7: Kidobsz a hajóról?
8: Hát, aki Xboxot hoz, hát ne hülyéskedjél már, hát te nem vagy.
7: De most szerinted ott fog 40 napig scrabble-ozni veletek?
8: Hát muszáj lesz, mert csak ilyen analóg dolgokba kapaszkodhatunk. A Feri hozza az alkoholt.
9: A második nap fogsz megőhümmedni, hogy nincs internet.
7: De intézem a netet a Starlinken. A Starlink menni fog egy ideig, mikor jön az özönvíz, Starlinkünk még lesz.
9: Nem jó? Lehet inkább a 40 nap orgia felé menni?
8: Nem,
9: írja egy hallgató.
7: De várjál, ha csak így vagytok a stábból vagyunk csak összesen, vagy még 30-at fölhozhatunk.
8: De 30-ból
7: én azért kirakok egy sztorit, hogy a hajó az Őrsvezértéről indul, reggel 8-kor, még van 30 szabad hely, férfiak kizárva.
8: Abban a 30 főben van némi variációs lehetőség. Én szerintem lehozzuk ezt a 40 napot.
7: 40 napot simán elhánykolódunk, tehát a föl tudjuk szerelni, simán elhánykolódunk. Netünk lenne.
8: Jó, ki hozza a dedalont?
7: Dedalont az Eszter, tehát ő igen. hozna minden ilyen, ilyen sebészeti gyógyszerfelelős meg lenne. Feri élelmezni a csapatot, meg vagyunk. Hol hánykolódunk? Merre hánykolódunk? Balatonon? Mindenhol az önvíz van. Mindenhol víz van. Tehát már nem tudjuk, hogy a Dunán vagyunk, vagy a Csepelen, vagy a Balatonon.
9: Nincs,
7: már mindenhol víz van.
8: Elhúzunk a Ferenciek tere mellett. Hánykolódunk.
7: És kihajózunk.
9: Jó, mit csinálunk a hajóra fölkapaszkodni vágyokkal, mert lesz egy pár olyan ember, aki ugye úszik.
7: Elmondom neked, fogok egy nagyon nagy kalapácsot, és hogy fölnyúlnak a kezükkel a hajóra.
8: Az evezőlapáttal. Kíméletlenül.
7: Ez a Titanic, nem fújunk sípot, hogy van még valaki a vízben.
8: Nem, azt mondtad,
7: nem fedünk, illetve nem, ha nő, fölszedjük. A bemászhat a hajóba.
8: Hát nem.
7: De. Jó. Hát miért?
8: Júli,
7: hát
8: miért? Miért?
9: És van egy rossz érem, ha jobb nő, mint te, akkor valaki
8: akkor
9: repül.
8: Akkor engem dobtok ki. Csak...
7: Ennyi.
8: Ezt nem lesz nehéz megtalálni.
7: Simán lehoznánk gyerekek. Ebu egyébként nem sokára elkészül az építkezéssel, és azt mondja, hogy tuti jóslatot kapott. YouTube-on építi, tehát követik emberek, akik hisznek az ős jóslatában, nézik a hajóépítést, már kettő hajónál tart. Nézzék, itt vannak a hajók.
8: Ja, hogy ez egy ilyen póthajó?
7: Sokat épít, igen, és ő azt mondja, hogy 23-án száll vízre, és 25-től itt mindenkit elönt az özönvíz. De, mi van, ha kivételesen tudja?
8: De Ebu egyébként tényleg úgy néz ki, mint Noé. Tehát egy kicsit szakadt, kicsit kettyós.
7: Ebu valószínűleg igen, hát Ebunak valószínűleg beakadt valami. Igen, Ebu nem százas.
8: De egyébként milyen az, amikor tehát, hogy kapsz egy ilyen sugallatot, egyik reggel így felébredsz, és azt mondja, hogy a jó Isten neked, hogy építs bárkát, és mindenki hülyének néz, és aztán tényleg jön az özönvíz, és mindenkit elvisz, csak te éled túl.
7: Igen. De egyébként igen, azt írja egy hallgató, hogy rosszul mondtam, igen, ő nem 40 napig hánykolódott, 40 napig csak az eső esett. Tényleg a történet úgy van.
9: Sokáig hánykol.
7: Igen. Aha. Tehát elkezdett esni az eső, ugye, és az 40 napon és 40 éjjel át esett, a víz emelkedett, és ugye elborította a hegyeket.
8: Jó, kikattam,
7: aztán így kütött ki elvileg az Ararát hegyen, ahol elvileg meg is találták a hajót. Még vannak kutatások az Ararát hegyen, Törökországban. Elvileg találtak ott valami hajóhoz hasonló szerkezetet. Ez érdekes.
8: Az égő csipkebukor pedig azóta is ég. Szóval, hogy...
7: A galamb azóta is repül.
8: Kikattanna meg közülünk először?
7: Kikattanna meg először? Ez egy jó kérdés.
9: Zsűl biztos, hogy a legtovább írja.
8: A Zsűl bírna a legtovább.
7: Szerintem Laci. Laci legelőtt, igen. Lacinak elmenne az internet, Laci megkattan, aztán az Eszter.
9: De a Laci mesztelenül állna már a hajó orrába.
8: És így, és rámenne mindenkire.
7: Oké, mi a megőrülési sorrend? Laci?
8: Laci?
7: Eszter? Nem. Á, szélsőséges helyzeteket nagyon bírom.
8: Ne, azt hiszed.
7: Két órára szerintem... szorultam be úgy egy liftbe, hogy mindenki rosszul volt körülöttem, és hívta a 112-t, és minden is. Szakadtam a rőre.
8: Mert nagyon részeg voltam.
7: Ez igaz? 15-en voltunk úgy beszorulva egy liftbe, hogy 12 már pánikrohammal volt. Sose élveztem annyira, és sose éltem annyira, mint ott. Az a két óra életem legintenzívebb két órája
8: volt. Nagyon pánikban volt.
7: Én nem, elmondom a borulás sorrendet. Laci.
8: Igen.
7: Eszter. Ölné meg magát, és ugrana, és fölfalna egy cápa. Utána, hát Annát lehet bedobnak. De hogy is.
8: Nem.
7: Utána Viki.
8: Viki, igen.
7: Viki, nem, Vikit bírja a szélsőségeket, várjál. Utána te, téged, valószínűleg téged bedobnánk, hogy ne sipálkodj itt nekünk. Tehát, hogy te egy idő után nagyon idegesítő lennél, és téged bedobnánk, és megetetnénk a cápákkal.
8: Valószínűleg azért dobnátok be, mert hogy nekem van egy pont, amikor így átbilledek, és akkor azt érzem, hogy mindenkibe lelket kell öntenem.
7: Igen, igen, na ez biztos, hogy elhallgattatnánk.
8: Igen, és ezt nagyon
7: utálnátok. Maradnánk a hajón Feri Zsülén. Ki van még?
9: Hát én a kajafogyásával azért ott én elborulnék.
8: Akkor Zsült megennéd.
9: Megenném.
7: És
9: várj, a Zsűlt.
7: Mi ketten maradunk a Zsűllel a hajón? Én ölöm meg a Zsűlt, vagy a Zsűl fordul ellenem?
9: Szerintem a párfordulás a Zsűlben van.
7: Nem, valószínűleg előbb megölöm.
8: Nem ölnéd meg. A hajó két végére kiülnétek, és nem beszélnétek.
7: Már senki nincs, már ti sem vagytok?
8: Nem.
7: Már ti sem vagytok, meghaltatok.
9: Mi lenne a vége Pi élete? Nem tudom, melyik őtök lenne a tigris.
7: Egyébként Zsűllel simán el tudnánk ott hánykolódni, ringatózni.
8: Én sem vennéd, hogy ott van.
7: Semmi, Zsűlt el, tenne venne, szerelni a napelemet. Csinálná, csiholnál netet, én meg ott valami bóckodni. Én meg csendben éppen FIFA 2025-öznék, érted ott még. Ugrott, Ferit már megettük valójában. Igen, és ez lenne. De egyébként száz jós van, és mindenkit hülyének gondoljuk. Mi van ennek van igaza? Mi van, ha egyszer ez bejön, érted?
9: Mi
7: van,
9: ha ne csinálsz, ti ketten, mert mivel meghaltunk, ha elkezd apadni a víz, és egyszer csak a hajó alja így
7: megfeneklik. Hát akkor már apad a víz, akkor ott vagyunk az Ararát.
9: Azt igen, is
7: akkor
9: megnézném.
7: Lemászunk a hegyről.
8: Leküld a Zsűlt, hogy nézze meg, mennyire mély a víz, és elég melege. Hogy...
9: és akkor egy szápa Zsűlt elkapja, Zsűlt. Egyedül marad.
7: Mász ki a hajóból. Nézd meg, hogy vannak élőlények, amik bántanak. Hány fokos a víz.
8: El tudjátok magatokról képzelni, hogy mondjuk titokban elvonultak, és megeszitek az utolsó szelet marcsukit.
7: De várjál, egy nagyon fontos dolgot kihagytunk. Hát a Zsűl marad meg én.
8: Akkor hogyan szaporodtok?
7: Akkor nekünk kell benépesíteni a bolygót.
8: Zsűl, te szúr, megérkeztünk.
7: Hát akkor mi ketten maradtunk. Mindenki akkor, meghalt. Akkor Zsül és én egymásra nézünk. Hát erre izanéz, van még egy pálinkánk előtte, Zsül.
8: Akkor újra kell írnunk ezt a kidobási rendszert, akkor egy nőt mindenképpen meg kell, hogy tartsatok.
7: Na de ki az, aki
8: megérkeztem. Még...
7: Egyébként Júli, téged akkor életbe kell, hogy tartsuk. Leértek már a petéid, vagy mi van most veled? Most kérdezem, mi van most veled? Termékeny vagy még? Vagy most veled mi van?
8: Szüret van, anyukám.
7: Csak kérdezem, hogy te még termékeny vagy?
8: Én még termékeny vagyok.
9: Mondjuk a nagyanyatest azért nem itt van.
7: Akkor azt mondanám, Zsül, igyál még egy pálinkát, addig elfordulok. Lehetőleg gyorsan végezzetek, mert kajás vagyok. Na de várjad, de születne Zsül.
8: És honnan tudjuk, hogy ki az apa? Hogy ekkora fejem van?
7: Nem, én tudom, hogy nem én vagyok.
8: Kivel népesítem?
7: Én fifáztam. Én akkor fifáztam. Én akkor 2025 FIFA-ban éppen a Barcelonával győztem el a Real
9: Madridot.
7: 26 óra lőttem gólt a Real Madridnak.
8: Annával és Vikivel benépesítjük újra a földet.
7: Azt nem jó, ez így nem jó, gyerekek. Ez így nem jó, ez nem jó.
8: Rámész majd az állatokra.
7: Egyébként igen. 10 perc van magzatbózba sírjátok, írja valaki. Na jó, azért mi szóltunk. Mi szóltunk, Ebu Jézus.
9: Készüljetek.
6: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatjuk.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Volt egy álmom, ahol a vízparton a napsütésben a legjobb külföldi és magyar DJ-k zenéire együtt bulizik minden.

0: ne csak álmodozz. Hallgass jövő héten a Rádió Egyet, váltsd valóra az álmait, nyerd meg páros belépődet, és legyél ott Szeged legnagyobb fesztiválján, a Rádió Egyet.
1: Volt egy álmom, ami most valóra válik. Augusztus 26-a és 29-e között. Szín a Rádió Egyen.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Lássa élesen a nyár minden pillanatát. Gondoskodunk róla, hogy tiszta látásának köszönhetően az együtt töltött percek mindegyike örökemlék maradjon. Vásároljon az Ovotért nyári vásárában akár 50% kedvezménnyel. Fizessen Mastercarddal, és megnyerheti a 40.000 forintos vásárlási utalványaink egyikét, vagy akár fődíjunkat, egy ciprusi álomutazást. Részletek ovotér.hu.
2: Vas hiányos a család? Ne legyen probléma. Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a turmixal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
3: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
4: Elkezdődtek az Euronics hetek. Kiemelt ajánlatok és akciók várnak országszerte 70 áruházban és az euronics.hu weboldalon. Csap le a Kendi hűtőszekrényre 262 literes űrtartalommal most csak 109.900 forintért augusztus 12-ig, de legfeljebb a készlet erejéig. Euronics, ez ennyi.
5: Különös dolog az idő. Van, amit magával visz, van, amit átír. És van, amit még jobbá tesz. Azokat a dolgokat, amik tényleg jók. Nissan. Nissan modellek már 8.290.000 forinttól. További részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.

0: Te már szerkezetkészek, az első beköltözésekre egy éven belül sor kerülhet. Most lakás, garázsbeálló és tároló együttes vásárlása esetén akár 9 millió forint árelőnnyel. Dürer Park, ahol az elegancia otthonra talál.
1: Ebben a melegben az áraink is elolvadtak.

0: saját autóbeszámítással. Opel Duna az AVAK csoport tagja. Soroksári út 160. Telefon 347-1000. opelduna.hu.
1: Forró nyár. Még forróbb akciók a Designer Outlet Pándorban. A Final Sale Week alatt az outlet árakból további akár 50%-os kedvezmény vár rád.
2: Frissíts fel nyári gardróbodat a Nike, Birkenstock, Converse vagy Levi's ajánlataival egészen augusztus 8-ig. Az árak olvadnak. A stílus marad. Designer Outlet Pándorf.
3: Olcsóbb, mint egy éve? Az Aldiban igen. Például a 250 g-os ömlesztett cikkelyes sajt 27%-kal olcsóbban, most csak 648 forint. Mindig Aldi.
4: A Strandfesztivál színpadán Azaria, Halott Pénz, Majka, Valma, Betonhofi, Pogány Induló, Jude Law, Dash, Manuel, Tídeni, Carson Koma, Bája Lex és a Slep, PSV, Well Hello, Kowalski meg a Vega, Follow the Flow, Pardograst, és érkeznek a világsztárok. Timmy Trumpet, Robin Schulz, Purple Disco Machine, Pendulum Live. Strandfesztivál. Zamárdi, augusztus 19-22. Jegyek már kaphatók szép kártyával is.
5: Augusztus 8. szombat, Kimi Klíma nyílt nap, Majosházán. Óriási kedvezmények.

0: Fók a forradalót 0620-311-111.
1: Rádió 1. Munka közben is csak igazi mai sláger megy. Miért hallgatják egyre többen

0: Csak igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottak.
0: Hírek a Rádió Egyen.
2: Meghosszabbították a hőségriasztást, benyújtották a gyógyszerek áfamentességéről szóló törvényjavaslatot, tombol a hőség Ausztriában és Hunyad Ákos vagyok. Jó reggelt kívánok! Péntek éjfélig marad érvényben a legmagasabb fokú hőségriasztás. Lesz, ahol akár 42 fokot is mérhetünk. Az országos tisztifőorvos a legfrissebb meteorológiai adatok alapján döntött a hosszabbításról. A forróság továbbra is extrém terhelést jelent a hőguta és a kiszáradás megelőzésére, folyamatos árnyékot, fényvédelmet és bőséges folyadékfogyasztást javasolnak a szakemberek. Életveszélyes csapda lehet a parkoló autó a tűző napon. A katasztrófavédelem nyomatékosan kéri, hogy senkit, se gyereket, se kisállatot ne hagyjunk a lezárt járművekben, mert az utastér percek alatt felmelegedhet. Mukis Dániel szóvivő azt mondta, ha valaki bajba jutott embert vagy állatot lát, azonnal hívja a 112-t.
3: Nincsen eszméleténél, kopogásra sem reagál, akkor ezt jelezzük a 112 operátorának, és az ő utasítása szerint járjunk el. Hogyha ő azt mondja, hogy be kell törni a kocsi üvegét, mindig a bent tartózkodótól legtávolabbi oldalüveget kell betörni. De az a legjobb, hogy ha megvárjuk a kiérkező tűzoltókat, és ezt rájuk bízzuk.
2: Benyújtotta a kormány a vénköteles gyógyszerek áfamentességéről szóló törvényjavaslatot. Eszerint szeptember 1-től az orvosi rendelvényhez kötött gyógyszerek áfája ősztől 5%-ról nullára csökken. Lesz más változás is, áfamentesek lesznek a szintén vénköteles orvosi radioaktív izotópok és az egészségügyi oxigén is. Drámai hatással van a korai közösségi média használat a gyerekek képességeire. Egy 5000 diák bevonásával végzett kutatás kimutatta, jelentősen elmarad a számolási és az olvasási teljesítményük azoknak a tanulóknak, akik 14 éves koruk előtt rendszeresen pörgették a közösségi oldalakat. A szakértők szerint egyértelmű az összefüggés, minél később

0: kap okostelefont a gyerek, annál jobban teljesít az iskolába. Elképesztő hőség van Ausztriában is, Bécs-Tammersdorf kerületében tegnap délután 40,8 fokos hőséget mértek. Ezzel megdőlt szomszédunknál a mindenkori országos melegrekord. Közben Franciaországban, Spanyolországban, de Olaszországban és Görögországban is naponta küzdenek az erdőtüzekkel. Sok helyen a tartós aszálya rendkívüli hőség, de szándékos gyújtogatás is okozott tüzet. Ma sem enyhül a forróság, délután 40 fok körüli csúcsértékekre készülhetünk, holnap pedig helyenként még ennél is melegebb lehet. Pénteken érkezik majd a friss sűrést hozó hidegfront, ám csak helyenként számíthatunk majd esőre, záporokra. Enyhül viszont a forróság, a csúcsértékek 28 és 38 fok között alakulnak. A hétvégén a front után már hűvösebb levegőt engedhetünk be az ablakokon. Sokat látjuk a napot, és maradnak a 30 fok fölötti értékek, de némileg enyhül a forróság.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Hölgyeim és uraim! Balázsék jól megérdemelt pihenésüket töltik. De a rádió egy hallgatói nem maradhatnak reggeli műsor nélkül. Magyarország első számú reggeli műsorának legjobb pillanataival. Ez a Best of Balázsék.
3: Egy hosszú cikk jelent meg arról, hogy elegem van abból, hogy az anyámat kell pénzzel támogatnom, rossz ember lennék, vetette föl. Valaki egy hosszabb cikkben, ami arról szól, hogy a szülőket hogyan támogatod, hogyan várják el, mennyire nyomasztanak ezzel, ki hogy áll a szülői támogatással, és ugye itt megszólaltat a különböző egyéneket, 29 éves menedzsereket, 30-35 éves embereket, hogy nekik mit jelent az, hogy a szüleiket kell támogatni, és kiderült, hogy nagyon komoly szélsőségek vannak a véleményekben a cikk szerint, mi szerint ugye kinek teljesen természetes, kinek viszont nagyon komoly szorongás, ki viszont presszióban van, hogy az anyja igenis elvárja, és látja, hogy milyen életkörülmények között él, és mi az, hogy ő ebből nem kap nyomást helyezve a saját gyerekére.
4: Hát vagy meddig van a határ, ugye az is egy érdekes kérdés, mert egyértelműen hálával tartozol azért, hogy ő, amikor te gyerek voltál, akkor ők finanszíroztak téged, ezt illik visszaadni. Igen. Vagy majd te a te gyerekedre finanszírozol? Tehát az a normális ebben a gondolkodásban?
3: Nem visszafele, mindenki lefele finanszíroz.
4: Mindenki lefele. Hát aha, ugye a szülőség az egy ilyen biznisz, gyerekek, hogy ott van egy lefele finanszírozás.
5: Júdás biznisz.
4: Igen, ő finanszírozott engem, én finanszírozom a gyerekemet, vagy adsz-e vissza édesanyádnak.
3: Aha.
4: És meddig adsz?
5: Szerintem nagyon rátapintottál a lényegre, mert én úgy vettem észre a rövid pályafutásomat, hogy kettőféle nagyszülő létezik. Van az egyik, aki úgy van, hogy nekem ne hozzá semmit, nekem nem kell semmi, nekem én ezen a kicsin el vagyok, jaj, a gyereknek, mindent a gyereknek, és az utolsó tízezesét is odaadja az unokának. Meg van az, amelyik ilyen máshogy öregszik meg, aki úgy van, hogy eljött az én időm.
3: Most mindent vissza.
4: Jól keresel, kicsim.
5: És én mikor legyek boldog? Hát eddig boldogtalan voltam, főleg miattad. Elvetted. Hát mindenemből odaadtam neked mindent. Hát most akkor nem jár egy kicsi nekem is.
3: Igen, itt ugye arról van szó, hogy valaki megvonná a támogatást, de hogy rossz ember ne gondolja magát. Van, aki a lelkiismeret furdalásról mesélt, hogy bizony, amikor ő nem tudott fizetni az anyjának, vagy az apjának, vagy a szüleinek, akkor nagyon rossz embernek érezte magát. Illetve van, aki azt mondja, hogy akkora teher ez rajta, hogy nagyon nehezen tud a nyomással mit kezdeni, nem csak saját magát, vagy a saját családját kell eltartani, hanem a szülők felé is van egyfajta presszió vagy elvárás, hogy bizony támogasd őket. Főleg, ha látják, hogy mondjuk nem tudom, jó körülmények között élsz, vagy hogy megtelted.
5: Azt írek itt szem, hogy én a 3%-os hitelt tudom felajánlani.
4: Mama tör leszel, legyen kedves.
5: De ez nagyon érdekes, igen, mert ugye itt sokkal szerepet játszik az érzelmi kérdés is, nem? Tehát, hogy milyen a viszonyatok a mamával?
3: Egyáltalán, bár igen, milyen a viszonyatok, hogy alaptézis az, hogy kell támogatni?
4: Hát alaptézis az, hogy igen.
5: Törvényben van foglalva, Balázs.
3: Törvényben hát van foglalva, hogy kell támogatnod így a szüleidet. Tehát ha nem adsz, lenne, de nem adsz, akkor rossz ember vagy?
4: Hát, igen.
5: Büntetés.
3: Tehát mondjuk rászorulnak, de te nem adsz, de megtehetnéd, akkor csúnya dolgot csinálsz, mert hoztál egy olyan döntés, hogy nem akarod.
4: Nem is értem a persze, hogy egy utolsó ajadék vagy.
5: Igen, ám, de
4: hát ők neveltek föl, aha, ők még akkor is, ha nem túl jól.
5: De nem
4: azért csak
5: tudni,
4: adott neked. Ezt...
5: Szerintem van olyan kapcsolat, ahol nem férsz be, hogy te még a gyányádnak. Tehát biztos, hogy van. Tehát, hogy
3: de hogy a mama miatt nem fér bele, vagy egyszerűen neked nem fér be, hogy adjál anyádnak.
5: Hát, hogyha mondjuk egy ilyen kegyetlen szipírtyó, aki folyamatosan bántalmaz téged, meg a gyerekeidet, meg mit tudom én mindenkit, akkor azt azért nyilván nem akarod támogatni, nem?
3: Tehát függ attól a támogatás létjogosultságától, hogy milyen volt a gyerekkorod, és milyen anya volt az anya.
5: Vagy hogyan járul hozzá most a családhoz, mert nyilván az idősek sokfélék tudnak lenni, tehát azért ott, mit nézel?
4: Belenéztem az SMS-ekbe. Jújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújj Az a baj, hogy én ez idillikus kapcsolatból
5: indultam ki. De úgyhogy neked sincs olyan, akkor miről beszélsz?
4: De azért mi meg vagyunk a mamával, érted?
5: Meg vagyunk, nem mersz más meg mondani, hallgatja?
4: Mamám, nem, ilyenkor alszik még bőven. Tehát, hogy jól vagyunk a mamával, akkor azért csak visszaadod azt, amit kaptál gyerekkorodban.
3: De tartozunk ilyen valamivel azért, mert ők fölneveltek? Most azon úgy értem, hogy anyagilag kell ezt visszaadni? Hát kérted, hogy gyere, jöttél.
4: Jaj, nem áll!
3: Megterve, csak kérdezem, tehát, hogy...
4: Olyan rossz
3: csak, ezek most csak kérdezem, hogy te megért, nem akartál jönni. Fölneveltek, ilyen, fizetned kell azért?
5: Egy fülletészakából ezek, azt akkor fizessek egy életen át. Tehát...
3: Kell ezért fizetned, mert te tartozol? Hogy...
5: Azt gondolom, hogy amíg nem volt gyerekem, teljesen máshogy láttam ezt a helyzetet, most meg van gyerekem, és én például nem akarnám, hogy engem támogasson a gyerek. Azt akarom, hogy mindig gazdagabb legyek nála.
3: Igen, sose keresel annyit, mint én.
5: Soha ne keresel annyit, mint én.
4: Az anyukat, de
3: igen. A Markomban
5: tudja,
3: tudom tartani.
5: Ki a főleg.
3: Igen.
5: Nem, tehát az van, szerintem az nagyon, tehát én nem érzem azt, hogy nekem tartozna a gyerek. Nincs ilyen viszonyom vele, hogy így, hogy tehát ő egy tőlem független entitás, amit meg akartam élni a saját érzéseimet.
3: Hát de gondolom, az anyukák vagy az édesanyák akkor szoktak kérni, mondjuk, ha látják, hogy jó körülmények között él a gyerek, megcsinálta, működik, de neki kevesebb jut nyugdíjút, és akkor egyszer csak beállítanak, hogy már
5: hát van ilyen
3: jöttem. Kölcsön kérni, vagy miért nem adsz, vagy miért nem segíted az anyádat, nem?
5: Hát de miért nem beszélünk azokról, akik azért szült egy gyereket, hogy befektetési jelleggel legyen, aki támogassa őket. Hát ilyen is rengeteg
3: és van. És ezt a gyerek már tudja, hogy ha fölnövök, akkor fizetnem kell, mert azért jöttem.
5: Ők kondicionálják elég komolyan, plusz ugye ott általában feltételes a szeretet is, tudod. Tehát, hogy az nem úgy nőnek fel, hogy minden csodálatos körülöttük, hanem már akkor vannak egy kis üzenetek, tudod, hogy ha jól tanulsz, majd akkor foglak szeretni. Ha kimagaslóan teljesen nem, majd akkor foglak szeretni.
3: Itt a cikk arról szól, hogy én gonosz ember vagyok, hogy nem támogatom az anyámat. Tehát itt érzelmi viszonyra hivatkozik, hogy igen, megtehetném, de olyan az érzelmi viszonyunk, hogy nem támogatom, mert nem adta meg azt, amit én gyerekkoromban szerettem volna. Szeretetet, melegséget, kedvességet, odafigyelést, jó szót, rideg, hideg anya volt.
4: És most csak a pénzért jön a maga.
3: Nem is feltétlen a pénzért jön, de hogy úgy gondolja, hogy ő nem akarja támogatni, még ha látja, hogy az anya rá is szorulna, mert hogy egyébként nem volt olyan a viszonyú gyerek.
5: Hogy rászorul az gáz, szerintem, mert hogy tehát emberileg én ezt mondja, idegennel szemben se szívesen teszem meg. A másik, de megteszem, tudod?
4: Nem szívesen.
5: Igen, a másik meg, hogy ott van az a része is ennek, hogy tehát, hogy van köztetek egy kötelék. Tehát, hogy mindig azt egy dolgot szoktam felhozni, például Tarantinót. Mert Tarantino nagyon szeretne, hogy a filmrendező lenni, és az anya azt mondta, hogy soha nem lesz filmrendező, egy nagyon tehetségtelen gyerek, vagy soha nem lesz bele semmi, ez egy hülyeség. És Tarantino gyerekként megfogadta, hogy a filmrendező lesz, és meggazdagszik, soha egy dollár sem ad az anyjának ebből.
4: És tartja is.
5: És tartja. Képzeljétek el, ismerek olyat, aki egy kockás füzetben vezette, hogy mennyit költött a gyerekére, amíg gyerek volt.
3: Mi is beszéltünk egy ilyen hallgatóval. Igen. Itt volt, egy pár éve elmondta, hogy ő vezeti azt, és pontosan tudja, hogy ha egyszer a gyerek felnő, akkor ő mennyit költött a gyerekre. Egészen megdöbbentő vélemények vannak. És akkor
5: inflációval el kell visszafizetni, vagy infláció nélkül? Vagy hogy van ez?
3: Hát ez egy jó kérdés, hogy romló pénzzel inflációval együtt kell visszafizetni. A gyermekvédelmi törvény szerint a szülő azzal, hogy felnevel a gyermekét, a saját magát a vállalt költségekért teljesíti. Amikor váltam a másik gyerekem, tudtam, hogy a dolgom anyagilag és érzelmileg támogatni, nem várom el, hogy majd ők is ezt tegyék.
4: De törvényszabályzás meg az, hogy ugye a rászoruló szülőt a jól kereső gyerek kell, hogy támogassa. Tehát ez le van írva.
3: Hogy neked támogatnod
4: igen,
3: kell.
4: Igen. Aha. Itt valószínűleg a mérték a kérdés. Tehát ha látod azért bármilyen szar kapcsolatban vagy a szüleiddel, anyáddal, apáddal, már lehet, hogy nem is beszéltek. Annyira összerúgtátok a labdát. Ha látod az anyádon, hogy fagyoskodik, hogy éhezik.
5: Hogy rossz a frizurája.
3: Oké, az egy szélsőség, igen, a fagyoskodás, éhezés.
4: Akkor segítesz, Aha. De már a repülőjegyet azt nem veszed meg neki, hogy gyerekkori álma megvalósuljon.
3: Vannak itt jó SMS-ek, az sem mindez, hogy mire adod. Cigire, sőre, unikumra, vagy hűtéssakajára fontos.
4: Na, hát
3: nem elég a 14. havi nyugdíj, még a vérem is kell. Krisz küldte nekünk. Nekem apám alkoholista volt, elvette minden zseppénzem meg, hogy eligya. Agyvérzés kapott, bekerült otthonba, jött a számla az intézménytől, hogy fizessem a havi díjat, mert nem elég a nyugdíja. Pert indítottam, és így, hogy nyertem, nem kellett tovább felelősséget vállalni érte. Azért ez is milyen kemény. Nem, Kriszta küldte nekünk, hogy egészen odáig jut.
4: És
3: hogy...
4: nem tudok Kriszta ellen
3: hát
4: menni,
3: nem, hát
4: ebben az
3: apád...
4: esetben, hogy minden pénzedet elvette, így kapott agyvérzést az italtól.
3: Nem jár, ezt igen, mondom, hogy nem jár alanyi jogon. Tehát az nem egy jó érv, hogy azért, mert az apád, azért, mert az anyát segíteni kell. Alkoholista volt, bántott, érzelmileg megnyomorított, nem feltétlen kell abba belekapaszkodni, hogy de az apám segíteni kell. Tehát én pont ezt akarom mondani, hogy nem, nem így van. És ez egy jó esemény,
4: igen,
3: arra,
4: igen. Most már más az olvasat.
3: Bekerült az otthonba, pert indított, mert nem akarja fizetni, mert egy gram szeretetet nem kapott, az egész életét megnyomorította. Kell akkor neked segíteni? Csak azért, mert a vérszelinti szülőd, hát miközben az egész életedet megnyomorította? Kicsit igen?
4: Kicsit igen, de ez a kicsin túl van.
3: Sobi azt írja, hogy általában, ahol a gyerek szeretetben nő fel, és egészséges a kapcsolatot, fel sem merül, hogy a gyerek felfelé finanszírozon, mégis segíteni fog, ha kell. Tehát, hogyha jó a kapcsolat, akkor a gyerek magától észreveszi, hogy segíteni kell. Anyukámmal biztos, hogy segíteni fogom, apukámmal nem tudom, hogy mi lesz. Egész gyerekkoromban bántott, csúfolt, gúnyolt, én vagyok a mai napig leghátul a gyerekei sorában, ez ki is mutatja, mióta felnőttem, kihasznál, és egyértelműen vesz minden segítséget, ha valamire véletlen nemet mondok, rám teszi a telefont, és hallgatással büntet. Papa keménybe van.
5: Ja, Istenem.
3: Papa keménybe van.
5: Beszéltem múltkor egy pszichológussal, aki Kanadában dolgozik, és azt mondta, hogy az a szabály, hogy ahol a szülő ilyen bántalmazó, tehát mondjuk ez a hallgatással verés, ez például ugyanaz a búzus, mint egy sima bántalmazás, akkor azt még felnőtt korodban is jelentenie kell neki, tehát mi pszichológusodnak, hogy veled szemben ilyen abúzusok történtek gyerekkorodban.
3: Aha.
5: Tehát, hogy nem felejtik ezt el. Érted? Tehát nincs elévülési idő, hanem az van, hogy ez egy meghatározó dolog az illetőnek a természetével kapcsolatban, és sőt, még következménye is lehet még felnőttként is.
4: Bebörtönöznek az én gyerekként.
5: Hát elveszik a 14. havi nyugdíjadat, nem tudom. Szegények. Tehát, hogy nem az van, mert hogy ugye sokszor úgy gondolkodunk a gyerekszülő viszonyban, hogy ahogy kikerülsz otthonról, ezt így magunk mögött akarjuk hagyni. Tudod, hogy ez így, hogy ennek itt vége, hát ez most lezáródott a függőségi viszony ezzel, ugye innentől kezdve a saját sorsunknak vagyunk a kovácsai, nem szabad haragudni, meg nem szabad a múltban élni, meg ilyeneket szoktak mondani egymásnak az emberek, akik nem bírják hallgatni a másnak a panaszkodását. De ott van az, hogy onnantól kezdve, hogy eljössz otthonról, elkezdesz dolgozni magadon, és folyamatosan falakba ütközöm, hogy abban az érzelmi készletből dolgozhat otthonról hoztál, és sokszor a magunkról alkotott véleményünk arra alapszik, hogy hogy gondolnak ránk a szüleink. Tehát, hogy ezt nem tudjuk így tudatosan, de hogy az a belső hang, hogy te magaddal beszélsz,
3: az a szüleid
5: az anyádnak a hangja.
3: Igen,
5: vagy igen.
3: Abszolút.
5: És hogy ez ugye lehet egy jó ilyen motiváció arra, hogy túl teljesíts az életbe, általában nyilván túl is teljesítenek, akiket nem megfelelően szerettek, de hogy azért ez egy hiány. Tehát, hogy
4: értem,
5: hogy
4: csak, az, okay, igen. Ha ennyire így fogod meg ilyenből, akkor nem mondhatjuk azt, hogy az anyánk csak azért volt ilyen velünk, vagy az apánk, mert ő nem lépett rá erre a megvilágosodás útjára, mint te már
5: hát
4: rajta vagy?
5: Hát az első generáció szerintem, aki ezzel nagyon-nagyon foglalkozik, ők ugye még nem foglalkoztak ezzel, de közben az van, hiszen azért nehéz az embereknek eldönteni, hogy mi a helyesebben, mert a világ nem megy el ezek mellett az emberek mellett. Tehát ott vannak a nyugdíjasok a Facebookon, kirakják az idézeteket, hogy a legszebb út az őszinteség és a szeretet, meg a Jézus Krisztusról a képet, meg ilyesmi. Igen, igen, igen. Az örök elfogadás út mesdjéjén. Azt akarom mondani, hogy miközben ugye eljátszák azt, hogy ők ezeket megértik, ezeket az üzeneteket, és hogy őket is éri ez az új éra, tudod, hogy dolgozz magadon, és legyen elfogadás.
3: Hát nem
5: gyakorolják. És hogy ezért folyamatosan ugye egy ilyen ambivalencia van a kapcsolatban, hogy itt van, fizikailag létezik, tudod, de hogy nem akar veled egy húron pendülni, hanem mindig olyan, mint lenne benne valamiféle tartozás, vagy valamiféle ilyen deficit. És szerintem az emberek ugye ezt élik meg nagyon nehezen, hogy hogyan támogassak valakit, aki nem a legnagyobb szurkolóm, például, uh-huh. Tudod. És miközben amúgy, érted, lehet, hogy anyád nem tudná palacsintást sütni, mert mit tudom én, az összes keze már hólyagosa, fogalmas is mitől, de hogy attól még tud téged mondjuk szeretettel támogatni, és ilyesmi, és hogy ezt meg nem szívesen teszik meg. Tehát egy csomó embertől hallom azt, hogy ők nem szeretnek, az ő szülék, tehát hogy ilyeneket mondanak, hogy hát ők nem ilyen dicsérgetés fajták, ők nem szoktak dicsérgetni.
3: Hogy a szülők nem voltak, igen, azok, vagy
5: igen,
3: nem azok.
5: Igen,
4: gondolj bele, nincs benne az eszközkészletükben egy ölelés, egy puszi, az, igen, hogy szeretlek, kisfiam.
5: Miközben tőled megköveteli, hogy te meg fejlődjél nagyot, te legyél nagy ember, te legyél megbocsátó, te legyél elengedő, te tudod, tehát, hogy sőt, minden a maximális szinten történjen meg. Hát te lépjél át a nagy sérelmeiden, stb. Miközben meg nem hajlandó. És ezt nagyon sok ember mondja, ez nagyon sok embernek a problémája, és nyilván a pénz, amúgy, ha van pénzed, akkor nem probléma adni pénzt, de amikor mondjuk az van, hogy azt kell eldönteni, hogy a gyerekednek adsz-e, vagy az anyádnak adsz-e, vagy az apádnak adsz-e, aki
3: alkoholista
5: volt. Akkor
3: nyilván egyértelmű a sorrend, persze.
5: Tehát, hogy ez a negyed nehéz, és közben ott van, nyilván senki nem akar szar ember lenni, meg hálátlan lenni, meg ilyesmi, csak ugye ez nem a mi problémánk, akinek, mondjuk Balázs, adsz anyukádnak egy, nem tudom, egy nyaralást az Ibizán, vagy nem tudom, hova szeretjél el anyukád?
3: Ibizát nagyon szereti, nagyon csapatja. Iszletesen dobálja az ekiket, és nagyon, nagyon vereti.
5: Igen, ez nem azt jelenti, hogy Benninek nem vettem azt a bicikliet. Nagyon sok embernek, meg ugye igen, és hogy ezen a szinten nagyon nagy dilemma.
3: Igen. Anyánk bejelentett, hogy eladja a lakását, hogy fent tudja tartani magát, ezért inkább fizetjük a rezsijét 4 éve a tesómmal. Amúgy lefelé adsz, és fentről kapsz, nem tartozol semmivel azért, mert világra hoztak. Hát ez is egy vélemény.
4: És ez is egy jó kérdés.
3: Hogy?
4: Az a te örökséged, az a lakás. Mit mondasz akkor, amikor a mama bejelenti, hogy figyelj kicsim, van egy belvárosi 40 négyzetméteres lakásom, az most 60 millió forintot ér, ez lenne az örökséged, de én ezt most eladom, mert utazgatni akarok még, van 5-10 évem hátra, na mit mondasz?
3: Hát az ő döntése. Amíg él, az az ő döntése. Aki azt mondja, hogy anya, ne utazzál, mert az majd az enyém lesz, ha meghalsz.
4: Figyelj, sokan nézik.
3: Az az ő lakása, ha szerencsés vagy örökölsz, így. Hát így biztos, hogy így nézik, de hogy menjen, utazzon, az most ő még azt csinál alanyi jogon, amit akar.
4: Így van.
5: Nekem őszintén ezzel nincsen olyan szempontból a bajom, hogy ez egy őszinte tiszta kommunikáció, tudod. Ha elmondja azt, hogy az ő most úgy érzi, hogy az ő igényei fontosabbak, mint az enyémek, és azt szeretné, hogy ez történjen meg vele. És erre azt mondom, hogy hát figyelj, rendben van, hát menni kell.
3: Igen.
5: De
4: menni kell.
5: Plusz szerintem már nagyon sokan elengedték a saját ingatlannak a gondolatát, tehát hogy ez most már így kezd.
3: Igen. Mert eladnám anyukám vagy apukám egyetlen gondtalan mosolyáért, és minden vasárnap főz anyukám a gyerekeire, unokáira, 11 fő soha semmit nem kért cserébe, csak annyit, hogy szóljunk időben, ha mégsem tudunk menni. Nem kell nyomasztani el senkit, hogy menjen. Az unokáknak annyira ez normális, hogy reklamálnak is, ha nem megyünk a mamáékhoz ebédre. Helena küldte ezt nekünk. Világéletemben csórók voltunk, hóvégé jó, a kenyére futott, de emellett szüleimnek a napi pia, cigi kombó mindig megvolt. Felnőttként sikerült ebből kitörnöm, így most általában minden hónap végén jön az üzenet. Fiam, tudná kölcsön adni 100-150 ezeret. Értitek? Nem 10-20-at, írja a hallgató, úgyhogy tudják, hogy 3 gyereket nevelünk, és emellett lakáshitelt fizetünk. Persze a pia, cigi, tipmix kombó továbbra is nagyon megy nekik. Milliószor megfogadtam, hogy többet nem adok, mégis mindig utalok.
4: Na.
5: Igen.
4: Na, hát azt tudom, mert azért van, mert a lelkiismereted azt mondatja. Úgyhogy tudod, hogy mire fog elmenni, hogy elpiázzák.
3: Ez sem ilyen egyszerű, nem feltétlenül lelkiismeret. Lehet, hogy nem húzod meg a határidat, nem mersz nemet mondani. Elhiteted magad, hogy neked te jó gyerek akarsz lenni, és cserbe hagyod őket, és akkor a jó gyerek image. Egyébként én minden nap adok, minden hét hónap végén adok, de minden hónap végén el tudom mondani, hogy milyen jó, hogy adok. Ez is egy játszma. Tehát itt azért sok minden van, nem csak az, hogy most akkor te mégiscsak utolsz, mert hogy de lehet az is, hogy egyszer bele kínálsz, azt mondja, hogy figyelj, nem, nincs több. Így. Most nem. Tehát ti eljátszátok, nekem a gyereknek meg mit a ebédpénze kell. Akkor a kettő között mi a jó? Tehát, igen, hogy meg lehet erre is nemet mondani, nyilván nem könnyű, de a piacigi tipmix kombóra adsz te minden hónapban 150 ezeret, a felnővés egy része egy időben kimondhatod, hogy nem adok.
4: Hogy nem,
3: mert nem kötelességed ezt finanszírozni.
5: Meg ilyenkor szerintem, amikor az ember így ad, hogy tudja, hogy a másik visszajelezzel, akkor kicsit...
3: Igen, itt azért ez egyértelmű. Ez a piacigi tipmix kombó, miközben két gyereket nevelsz, azért ott hamar ki lehet mondani azt, hogy figyelj, erre biztos, hogy nem. Vagy adj egy számlát, fizetem, vagy adod a nem tudom a közös költségedet, kifizetem, vagy a bevásárlás megcsinálom, hogy odaadom cashbe, amit aztán elversz, hát az nem annyira jó. Szerintem nem feltétlenül a szeretet, szülők válása óta nem nagyon találkoztunk az apánkkal, ha igen, mi megyünk hozzá, tudja, hol lakunk, első unokára is azt üzente, hogy boldogságot a családnak, még nem is találkozott a picivel, örökség hitel, még a dugó kihúzását is másra bízom, nem kell tőle semmi, még egy zsíros kenyér se, Zsolti. Küldte nekünk ott ilyen a viszony. Anyám sosem mondta, hogy szeretlek. Miután rendeződött az élete 50 évesen, kb. 50 évesen, akkor egyszer megpróbálta, de olyan szarul hangzott. Ő is érezte. Ez milyen jó, ő is érezte.
4: Az első nehéz átesni, az első ilyenet.
3: A gyerekeimnek napi 100-szor vagy 1000-szer mondom, de először nagyon nem állt rá a szám. Ő megpróbálta egyszer 50 évesen az anyja.
4: A mamával ugyanez volt, gyerekek. amikor először ezt így kimondta, és már felnőttek voltunk. Tudod, úgy mindig érezted a szeretetet.
3: De hogy nem adott ennek hangot,
4: nem,
3: igen.
4: Volt, azt meséltem, hogy nekünk ez nem volt nagy divat. És valami, egy 15 évvel ezelőtt mentünk valahova, és akkor így magához ölelt a mama, és el is pityeredett, hogy én úgy szeretlek.
3: Szóval, anya, beteg vagy?
4: Anya, mi van veled, mama?

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Vokáció! A rádió egyben is elindult a nyár. És ha már nyár,

0: műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
2: Igen.
1: És ez?
2: Igen.
3: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Választa a Balea Soft Flower 200 ml-es deósprét harangvirág és hortenzia illattal mindössze 379 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
4: Utaz biztonságban a Kolonét biztosítóval. Közd meg Atlas utas biztosításod a kolonét.hu-n, és legyen tiéd a több mint 800 ezer forint összértékű ajándékaink egyike. Atlas utas biztosítás. 30 éve az utazókért.
5: Annyi út áll előttünk. Van, a már régóta kéne lennem, és van, a most egy kicsit ráérek. Van, a kihívásokkal teli, és van, ami soha nem ér véget. Van, hogy tudunk egy rövidebbet, de sokszor olyan jók ezek a hosszú sztorik. Cherry modellek már 8.590.000 forinttól. Cherry autó. Minden útra való. További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
6: Carglass javít, Carglass cserél.
7: Gergő, 32 éves Carglass autóüveg szerelő.
8: Nyáron a klíma nagy ellensége a szélvédőknek. Előbb ügyfelem a melegben, a kőfelverődéses autójában feltekerte a klímát, és pakk, a szélvédő keresztbe repett. Bosszantó, ugye? De mi hamar kicseréltük a szélvédőjét, és a vezetéstechnikai támogatórendszerét is újra kalibráltuk. Kaszkóval a javításunk legtöbbször ingyenes.
7: Foglaljon most időpontot a Carglass.hu-n.
6: Carglass javít, Carglass cserél.
9: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Csütörtöktől vasárnapig a fehér szőlő kilója csak 799 forint, az 500 grammos áfonya doboza pedig csak 1199 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak.
1: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: 1-en.
1: Meghosszabbították a hőségriasztást, berobban a parlagfűszezon, vizsgálják az akkumulátorgyárakat, Hunyad Ákos vagyok. Jó reggelt kívánok, holnap tetőzhet az elképesztő kánikula, utána néhány fokkal visszahűlhet a levegő. Ez és a Duna vízgyűjtőjére várt eső megállíthatja a Duna apadását, ám nehéz napok jönnek. Tegnap Magyar Péter miniszterelnök azt mondta, szükség van még a nemzeti összefogásra a paksi kiesés miatt. Délután 5 és este 10 óra között, aki tud, takarékoskodjon az árammal. A kormányfő arról is beszélt, péntekig marad a home office az államigazgatásban, ott, ahol ez lehetséges, és továbbra is fenntartják a vasúti teherszállítást. Tilalmát a kritikus időszakban. Péntek éjfélig marad érvényben a legmagasabb fokú hőségriasztás. Lesz, ahol akár 42 fokot is mérhetünk. Az országos tisztifőorvos a legfrissebb meteorológiai adatok alapján döntött a hosszabbításról. A forróság továbbra is extrém terhelést jelent a hőguta és a kiszáradás megelőzésére, folyamatos árnyékot, fényvédelmet és bőséges folyadékfogyasztást javasolnak a szakemberek. Berobban a parlagfűszezon, az allergiásoknak érdemes elkezdeni a gyógyszerszedést, a pollen koncentráció nem sokára országszerte eléri a tüneteket okozó közepes szintet. Mindezt Kajtó Rapatini Dóra, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ aerobiológusa mondta.
2: Nyíregyháza, Debrecen és Békés Csaba környékeit várható mindig először a virágzás indulása, és Nyíregyházán már mértek tüneteket okozó szintet is. Az ország középső részén Kecskemét, Budapest környékére várható még az, hogy napokon belül eléri ezt a tüneteket okozó szintet is, illetve délnyugati régió, Kaposvár és ez a környék. Szemviszketés, az orfolyás, tüsszögés. Ha ilyen tünetek jelentkeznek, akkor gyanakodni lehet már allergiára, főleg aki korábbi években is tapasztalt ilyet az év hasonló időszakában.
1: Benyújtotta a kormány a vénköteles gyógyszerek áfamentességéről szóló törvényjavaslatot. Eszerint szeptember 1-től az orvosi rendelvényhez kötött gyógyszerek áfája ősztől 5%-ról 0-ra csökken. Lesz más változás is, áfamentesek lesznek a szintén vénköteles orvosi radioaktív izotópok és az egészségügyi oxigén is. Vizsgálják a hazai akkumulátorgyárakat, a szektor teljes működési láncában átfogó ellenőrzés indul. Gajdos László élő környezetért felelős miniszter arról beszélt, a hatóságok kiemelten ellenőrzik a gyárak víz és anyag használatát is. Ma sem enyhül a forróság, délután 40 fok körüli csúcsértékekre készülhetünk, holnap pedig helyenként még ennél is melegebb lehet. Pénteken érkezik majd a frissülést hozó hidegfront, ám csak helyenként számíthatunk majd esőre, záporokra. Enyhül viszont a forróság, a csúcsértékek 28 és 38 fok között alakulnak. A hétvégén a front után már hűvösebb levegőt engedhetünk be az ablakokon. Sokat látjuk a napot és maradnak a 30 fok fölötti értékek, de némileg enyhül a forróság.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Balázsék a Rádió 1-en! A legmenőbb arcoknak is kell a piherés. Most kivettek egy kis szabit, de nyugi. Senki nem marad Balázsék nélkül. Íme a legjobb pillanatok. És tessék!
5: Gyerekek, imádnivaló történet. 2,4 millió fontot nyert egy nyugdíjas. Ugye mi van, ha megnyersz 2,4 millió fontot? Tudjuk, hol van a font, hol van a forint. Az egy ilyen
6: 450?
5: 450, az nagyjából ilyen 1 milliárd forintnak megfelelő összeg. Uh-huh. Megnyered, nyugdíjas vagy, segére versz, utazol, bejárod, hajóutak, Bahamák, mindenhova elmész, adsz az unokáknak és boldogan élsz. De nem, Johnny nem ezt mondta.
6: Nekik vannak még álmaik.
5: Neki vannak még álmai, 70 év körül volt. Ő azt mondta, hogy ő fölépíti minden idők legnagyobb drogbizniszét, a 2,4 millió fontot, kanabisz termesztő laboratóriumot épített belőle. Figyelt. Bevonta a gyerekét, és létrehoztak egy brutálisan jól működő droghálózatot, ahol kanabiszt adtak el nagy mennyiségben. A házkutatás során lebuktatták őket professzionális rendőrségi, vagy növényi lámpákkal, szellőztető és szaktanító rendszerrel, időzített öntöző rendszerrel, elektromos átalakításokkal, több száz növényel, vérprofin kialakítottak egy kanabisz ültetvényt, és elkezdtek leteríteni Nagy-Britániát, és iszonyat tudatosan dübörgött nekik a biznisz.
6: Látta a Guy Ritchie filmet, az Úri emberek, ugye az volt a címe. Hát ott ugyanez.
7: Akkor megvalósította.
6: És azt mondta, hogy hát ezt csak meg lehet csinálni nálam is.
7: De tudod, ez amúgy bizonyítja azt a tézist, hogy nem a pénzt tesz téged boldoggá, hanem az van, hogy kell egy olyan munka, ami folyamatosan dopaminnal lát el téged, amiben örömödetlen, amiben megvan a fejlődési lehetőség, amiben be tudsz tetőzni.
5: Igen, John Ericnek itt írja, itt ez alap, 80 évesnek írja, tehát a Guardian azt mondja, hogy oké, hogy 80 éves volt. Egy lottó nyertes, felépítette elképesztő birodalmat, és hogy mit csinált még egyébként, kanabisz termesztés, kábítószer előállítás, illegális elektromos hálózatokba beavatkozás, mert hogy lopták az áramot is hozzá.
7: De azt látod, kérdésször?
5: Foghatatlan.
7: Első körben amúgy ilyen felírható gyógyszereket készítettek. Tehát az volt, amiket fel kell íratni. Az volt az első ilyen beavatkozástartás, hogy elkezdték a Rivotrilt, mit tudom, hogy csinál lemásolni ilyen laborokban. Tehát ehhez kellett neki amúgy speciális segítség is.
5: Speciális segítség, igen, de hogy amikor te ezt megcsinálod 70 vagy 80 évesen, és ugye több életkort ír a sajt, így 80 évesnek írják. Tehát hogy a francba kezded? Tehát van 1 milliárd forintod. Miért csinálod? Minek
6: kalandér,
5: csinálod?
6: Tökre igaza van.
5: Nincs mit vesztened?
6: Ott ülsz érte 10 éve nyugdíjas, vagy nem tudom mi a nyugdíjkorhatár.
7: 7 éve Valdív-szigeteken.
6: Mindenféle bajod van. Már egyszer csak ott van 1 milliárd, hogy azt én ebből kalandot veszek.
7: De most konkrétan, most figyelj, belegondolsz abba, hogy mit tud megcsinálni a maradék 20 évében mondjuk?
5: Tehát ő azt mondja, hogy oké, 80 éves vagyok, ha börtönbe kerülök, se baj, építsük ki, ez volt a nagy álmom, lesz, ami lesz.
7: Szerintem ő már évtizedek óta álmodozott erről, ez volt a nagy álma, hogy ő egy megfelelő, egy maffia vezér legyen.
5: És jobban élt, mint valaha. Azt mondják, hogy egy 200, szerintem ez fordítási hiba, de mindegy 288 millió font értékű kábítószercsempészetet vezetett, csendes vidéki otthon állt a központban. Tehát ő a központot fölépítette, és onnan folytatta az ügyletet. De akkor itt nem csak kanabisz volt, akkor tényleg kanabiszból nem szerzel ennyit. Tehát nem, ez valami brutálisat
7: meg
5: csinál.
7: Teljesen más, nem, mindenféle gyógyszereket csinált, de vajon mit szól ehhez? Száviorina.
5: Száviorina ehhez képest egyébként sehol nincs. Tehát Száviorina ehhez képest tényleg sehol nincs.
7: Na és ez benne a durva, hogy ő egy ilyen hétköznapi ember, aki tulajdonképpen az összes eddigi gangsterfilmet ugye most megvalósította, és amúgy mi ez, ha nem egy álom? Hát ez olyan, mint a Neverland megépítése.
5: Na, de honnan, tehát hogy Dark Web, Deep Web, honnan szerzed azt a tudást meg, hogy egy kifinomult droglabort építsél az istállók belsejében?
7: Netflix,
5: tehát fölépítették.
7: Netflix. Az egész Netflix.
5: Na de a kemikáliák, a vegyszerek, annak a kikeverési módja, tehát az, hogy te amfetamint csináljál, azért az eszközökön kívül ahhoz azért kell egyfajta szaktudás, hogy te azért azt le tud gyártani, le tud szűrni, meg tud úgy csinálni, létrehozzál egy jó tisztaságú amfetamint, nem?
7: Ez elég...
5: Ez sokáig ülnék most otthon
6: a fegyi
5: eszközeivel.
6: Kezdem beírni, hogy amfetamin házilag.
7: Egy 7-9 órán belül tudnék csinálni amfetamint.
5: Igen.
6: Ezt a lelkes.
5: Okay. Hogy csinálná nekem hamis vényköteles kataflámot, tessék? Mondjuk kataflám? Nem, mondjuk flektort, mert a kataflám nem vényköteles, de diklofenak.
6: Nem tudjuk, hogy jó működtek-e a gyógyszerek. Lehet, hogy csak...
5: Szétszették. Honnan indult? Ott kapott fényt, de akkor ezt fejleszünk tovább először.
6: Lehet, hogy csak úgy nézett ki.
5: De honnan szerzed meg a diklofenák, mint alapanyag?
7: Egyrészt a ChatGPT-vel, másrészt pedig minden fel van az interneten. Tehát az internet minden tartalmaz, ami tudás jelen pillanatban.
5: Oké, de meg kell venned bizonyos dolgokat. Tehát, hogy vásárolnod kell valószínűleg illegális összetevőket. Vagy az amfetamin az csupa legális anyagból lesz, tehát csak egy illegális?
7: Cukorsó és minden jó.
5: Cukorsó, egy pici élesztő. Igen, egy pici valamilyen vegyszer.
7: MacGyver-esen
5: tudod. Csupa legális dologból lesz egyszer, csak egy illegális, csak nem tudod a keverési arányt.
7: Honnan tudod, hogy jó volt? A lényeg az, hogy elkészült és el lehetett adni.
5: Tehát ha bemegyek egy DM-be, vagy bemegyek
7: egy... Családból csináltak.
5: Ott az alapanyagok adják egyébként az amfetamint?
6: Igen, diklofenák, kálium, így mész be, kérsz, tessék, megvan a kataflám.
5: Majd igen, megvan. Az a diklofenák alapja van, igen. Tehát maga a fejlődő. Igen,
6: veszel olyan színű festéket, lefújod, már viszik is.
5: Nyomok bele egy kis diklofenát, és adom.
7: Nem kell neki azt a minőséget elérni, amit te most megkapsz a gyógyszerfából. Úgy kell kinézni, hogy legyen valamilyen hatása, most érted? Ezt azért nem olyan nagy vasszizdasz.
5: A művelet kezdetben hamis vényköteles tabletták gyártására koncentrált, majd nagyon gyorsan kiterjeszkedett más irányba is.
6: Rájöttek, hogy azon több a lóvé.
7: Én most sablekötőt gyártanék. Az úgyis hónapok még rájössz, hogy egyáltalán nem működik.
5: 80 éves a csávó, és a fiát is beszervezte. Ja. És ketten fölhívsz. Csinálták, minden idők egyik legnagyobb bizniszét hozták létre.
7: Én is segítettem faternak sört főzni.
6: Na, hát. Ugyanaz. Ugyanaz. Na meg, te fölhívsz egy egyetemistát, aki első éves. Hogy mikor elértek a anyagba ahhoz a részhez, ahol na, akkor tudok adni egy kis kiegészítést pénzügyileg.
7: Van ilyen legendárium, hát amúgy a BM-én, a vegyészkaron, na? Volt ilyen, hogy egy srác addig maradt ott, amíg meg nem tanult, hogy hogyan kell megcsinálni ezeket a cuccokat, és a másnapra be sem ment a iskolába. Szóval szerintem csomóan úgy ezt csinálják, hogy így pont ezt a tudást megszerzik, aztán pedig hát meggazdagodnak.
5: Azt mondják a hatóságok, hogy extrém ütemben nőtt az üzlet, és a család újra befektette a profitból, a termelésből és az eladásból jövő pénzt. Iszonyatosan nőttek, és az öreg az egyébként úgy bukott le, hogy a művelet csúcsán elkezdett dicsekedni a vagyonával, és azt állított, hogy a világ leggazdagabb vállalkozóihoz képest is nagyon-nagyon sokat keres. Tehát a csávó nem egy zsebből árulok egy gram marihuánát egy parkolóban című volt, hanem brutális üzletet hozott létre, és nyomozók is úgy álltak.
7: Védem meg a vagyonomat, amit elástam egy erdőben típusú férfi.
5: Oké, de hogy csinálod? Hány embert alkalmazol? Hol van a laborod? A laborodban hogy van titoktartás? Hány ember dolgozik a laboratóriumban? Tehát ez már nem az, hogy te kézzel ezt előállítod, érted, és nyomod az amfetamint. Ez kell 10 ember, aki fehér köpenyben, maszkal az arcán, egy olyan körülmények között dolgozik egy gépsoron, és utána este hazamegy a családjához. Tehát ő egy labort épített föl.
7: Szerintem nem vagy tisztában az, hogy a laborban sem dolgoznak nagyon sokan. Tehát, hogy valójában az van, hogy maga az automatizált gépsor az, ami nagyon sok mindent megcsinál, és ugye van, akinek ezt így ellenőriznie kell. Tehát, hogy amikor elmész egy gyógyszergyárba, ott sem százan állnak a sor mellett, érted, hanem ott van néhány ember, aki fontos.
6: Ott
7: hogy
6: van egy ipari méretű tablet, a gyártó berendezést találtak a kisházban.
5: A kisházban egy ipari méretű.
6: Ház, tehát a nagyházad mögött volt egy kisház.
5: Istáló is volt.
6: Ahol te tartod a kerti szerszámokat, a fűnyírót.
7: A rotokapa mellett tartom a
6: egy ipari méretű gépsor.
5: De ha a gyereke benne volt, a gyereke, ő 80 éves, a gyerek 50, tehát így írja valaki, hogy ő azt mondja, hogy még az unokái is benne volt, akire ezt nem olvastam, de még simán lehet, hogy még a 20 éves unokák is tolták.
7: Na itt írják, tessék, Kiszabó. A Mák ópium, meg egy kis VD40.
5: És meg is rajta.
6: VD40 összefogja, mehetünk.
5: A fia volt az agytrőzt, az öreg csak beruházott.
6: Ja, hogy neki volt lóvéja a nyereményből.
5: Neki volt lóvéja, az öreg beruházott, és a fia volt a nagy megfejtő.
6: Egy vasárnapi ebédnél a gyerek azt mondta, te papa, nem forgatjuk meg azt a...
7: De nézd meg a csapatát, milliárdot. Itt ez a 4 ember lefotózó, azért nem ilyen
5: mafiagenszter.
7: Ez egy Guy Ritchie film. Igen. Tehát angol 100 arc kifejezések mindenhol, de hogy azt látom rajtuk, hogy ők tényleg kiégett 30-asok,
5: 2021-ben ipari egységet is vásárolt, azzal a céllal, hogy átalakítsa a csoport termelési kapacitásának bővítését. Tehát érted, bővítették a gyárat, és aztán szállító konténereket béreltek, ahol a több millió hamisított cuccot tárolták. Érted, mekkorába voltak? 2022. április 1-ére a rendőrök már figyelték őket, lefoglaltak egy járművet, 2,6 millió hamisított diazepám tablettát találtak benne. Becsült értéke 1 millió és nem tudom, 5 millió font között van a becsült értéke az X millió diazepám tablettának. Jézus Mária, miben voltak ezek?
7: Mindig ugyanarról beszélünk, mint reggel. Az ember, amikor nem kapja, amit szeretne, akkor ugye kiképzi magát. Utána olvas, azt mondta, hogy nem kaptam Viagrát, akkor majd én csinálok Viagrát.
5: Oké, okay. Nektek mi lenne az életetek biznisze, ha megcsináltátok? Mindegy, hogy működik-e vagy nem. Tehát, hogy arra gondolok, hogy tényleg egyszer nem lángost akarok árulni, kürtös kalácsot akarok árulni a Broadway-n. Tehát, hogy mi élet, van életetek biznisze? Én ezt meg akarom egyszer se. Tudom, hogy zsákutca nem biztos, hogy működik. Én, ha tehetném, azt csinálnám. Írja meg mindenki. Mi az életetek biznisze?
6: Óriás lóvé reményében.
5: Ahogy azt gondolt, hogy ezzel te nagyot fognál. Sose volt pénzed, nem csináltad meg, nem volt bátorságot hozzá, de megcsinálnád.
7: Én visszamennék az időben, és Jákob Zolinak kitekerném a kezéből a működöm bizniszt, és azt csinálnám meg. Szerintem ő az, aki, tehát ő a legjobb, tehát egyszerűen az egy felfogadatlan zsenialitás, amit ő megcsinál.
6: Szoríts ki a piacról!
7: De hogyan?
6: Eszter Körmök.
5: Én sem voltam soha ez a vállalkozó. Nem voltak nagy biznisz ötleteim. Ami volt, az befucsolt. Tehát, hogy nem igazán. Én sem vagyok ez a vállalkozó.
7: Szimmeringeket kell árulnod, és akkor már nem tartod. Igen. De hogy mindenkinek vannak ilyen haverjai, nekem van ismerős, aki állandóan vállalkozik a fejében. Egyszer tampongyárat akart építeni Nyíregyházára, mert hogy arra mindig szükség van, tudod.
6: És egyébként tényleg?
7: Szinte látom, hogy egy gyapodot szednek Nyíregyháza mellett, hogy megnéz a tampon, a megfelelő cucc, de...
5: Én nagyon szeretnék egyszer egy vendégházat csinálni, de ez nem nagy vállalkozás. Egyet jól megvenni, egy jó lokációval felújítani, és faszán.
6: Te lennél?
5: Nem, emberem lenne, aki megy, aki takarít, aki bonyolítja, aki ott nem semmi. Csak csinálni egyet valahol, Börzsöny, Mátra, és tudod,
6: azért abból nem fogsz hátra dőlni, csak szólok.
7: E brutál.
6: Hát pénzügyileg azért az nem egy akkora izé.
5: Nem, ezt nem is amiatt csinálnám, ez egy ilyen szívközpontú dolog lenne.
6: Oké, csak pont azt kérdeztem, hogy mert ilyen álma van az embernek, hogy kint a tengerparton nyit egy izét, és ő lesz a koktélos csávó, de abból nem leszel irgalmatlan gazdag.
5: Nem is arra gondolok.
7: Ő arra gondolom, mint ami Hitlernek volt a sasfészek.
5: Igen, pont ezt a hasonlatot tudnám mondani. Vennék egy mesterlövész puskát, aztán kilövöldözném a nagymarosiakat át a másik oldalról.
7: Hogy tudom, hogy jelentősen menekülni az emberek elől, aki így idejelben nem kedvelnek engem a rosszabb mixeim miatt.
5: Valahol tudod, hogy mindegy, hogy mennyi pénz jön belőle, de hogy oké, hogy van a média, de hogy lenne egy ilyen erdőben egy kis ház, hogy elvonulsz, kiadod X napot bérbe, használt, és egy jót így megépíteni, de lenne neked is egy ilyen kis kuckó, de közben pörgetnéd valami, úgy elfoglalna is.
7: Már csak ágyasabb bólogatta magát a témában.
5: Zsűl befoglalná.
6: Nem, Zsűl túravezető lenne a Tátrában.
5: Egyébként abszolút.
6: Túravezető a Tátrában.
0: Én ott vennék egy hotelt.
5: Jó! Oda!
6: Ne haragudj!
5: úgy, a kis úgy lőrinc.
0: Vagy egy felvonót.
5: Felvonót.
7: Van az, amikor ilyen fára építenek ilyen házat, tudjátok? De azok a lombházak, nekem azt tetszik, csak nem mennék felmenni rá.
6: Tiny house. Hmm.
7: De a tiny house,
6: úgy hívják azt.
7: Ah. És akkor felmész egy ilyen lépcső, és akkor fenn vagy, de az hogy bír el téged amúgy?
6: Jó, meg van csinálva.
7: Jó, meg van csinálva.
5: Kibírja. Gyerekek. Bármilyen gazdasági ötletem van, nekem bedölt. Tehát, hogy sose felejtem
7: el. A legjobb vállalkozás.
5: Azt nem meséltem, amikor Fortnite-t akartam árulni Londonban.
7: Nem, ezt nem hallottam.
6: De várjál, hogy Dombi is belebukott.
5: Azt nem tudtam, hogy
6: egy csávó, aki szívott benneteket.
5: Hát nekem is így tűnik, igen.
7: De micsoda, jött egy ember, írt neked egy e-mailt?
5: Nem, valahogy bemutatták nekem, és azt mondta, hogy megvette a franchise-t, és figyelj ide, ez Londonban kint él x millió magyar, így adattam neki a reklámszatyorba nagyon sok pénzt, és küldött egy fotót arról, hogy ez lesz a te boltod. És egyszer kimentünk Londonba, és megnéztük, hogy itt lesz. Már akkor gyanús volt, mert nem voltak a rendben. De mondom, itt fogunk árulni. Ez megnyitottam egy üzletet. És webkameránél néztem, hogy mi történik benne volt, és soha nem láttam felőt.
6: De eladott se.
5: De eladó, az benne állt.
6: Az
5: de.
6: Volt?
5: Azt hiszem, két hónapig működött az üzlet. Azt mondta, nem jó a lokáció, nyissunk másikat. Mondom, picit lassítsunk, várjál, haver. Erre elment egy kisebb lakására. És ő azt mondta, hogy mennyi lengyel, cseh, ismerik a Fortnite-t, magyar él kint Londonban, megnyitjuk, gyerekek, metró mellé benyitunk, érted? Jártam a londoni metrót, és néztem, hogy hova kéne nyitni.
7: Atya úristen, imádom, hogy ilyen hülye vagy. De...
5: Nekem azt gondolt, hülye vagyok. Tudod, mennyi magyar él Londonban?
7: Csak a Fortnite hülye gyárnak az. És hogy vitted neki a fagyasztott Fortnite ilyen bőröndökben?
5: Kis táskában.
7: Hoztam most négy bőrönd pizzát, egy fagyasztott.
5: Voltam Londonban, munkaügyi központban, mint vállalkozó, el kell menned, meginterjúvolnak, mit akarsz csinálni, meg kell, hogy kapjál egy bizonyos papírt, azt a papírt azt be kell mutatnod, hogy te üzletet nyithassál, kimentem, beültem csávókkal, és 26-os sorszámban ott ültem, hogy szeretnék egy vállalkozót kiváltani. Szeretnék fordítani, nyitni
7: van. Az a legdurább, ha ezt bátor terenyén nyitnád meg, és kilenek, hogy Sebestyén Balázsi, degeszre kerested volna.
5: Én Londonban akartam inkognitóban fordítani, nyitni. Itthon megnyitni az én nevemmel valamit, könnyű, az megy. Nyissál Fortnite-t Londonban.
6: Nem is sikerült.
5: Nem is sikerült.
7: Tudom, még egy jobb ötlet, hogyha egy ilyen csoki csöves szoláriumot nyitottál volna. Még az a másik.
5: Ez egy 15 éves sztori, tehát, hogy... De miért? Hát valamit azért kellett csinálni.
7: Imádom. Az a baj, hogy ennek a történetnek minden mondat arany.
6: Kellett a jövőre
7: és mikor
6: gondolni.
7: Mikor ismerted fel, hogy ez egy probléma?
5: Tessék?
7: Mikor ismerted be, hogy ez így oké?
5: Elvitt a csávó, és elsétáltunk a bolt mellett. Mondom, és fura volt, nagyon kevesen volt, és azt mondta, hogy már mindenki benn van a munkába. Itt reggel nagyon nagy a forgalom, meg délután. Haver, igazad van. Én vagyok a hülye, déli egykor kiáll mindenki.
7: Életemben nem dolgoztam még, hát mit csinálnék ez
5: utat? Mindenki irodában. És mondta, hogy webkamerám, majd figyeljem, hogy mennyien vannak a boltba. Először nagyon sokat mész a webkamerára, aztán egy kicsit kevesebbet, végül már csak hetente egyszer ránézel, hogy hát, most van bent egy vevő. De te sose volt bent senki.
6: Álltak a pogácsát, száradtak.
5: Mindig hazaküldték nekem. Tudod, mennyi pogácsát evett a család? Egy évig csak azt tettük, amit előre megvásároltunk.
7: Figyelj, de miért nem kültös kalátos?
5: Nem tudom, mit tudom én? Fényt kaptam. Nem mondom el, hogyan, meg kiszólt, meg mindegy, nem is ez a lényeg. Belevittek, na hát ki kellett szóválni.
7: Akkor te vagy az, aki a legnagyobb rajongója a webkameráknak, nem? Tehát te mindent tudsz arra, hogy...
5: Egy idő után nem néztem.
6: Azt mondom, nem mentél tovább. Ha bízol benne, ha hiszel benne, még 3 hónap és...
5: Ja, értem. Egy ideig keseltem, azt mondtam, hogy szerintem zárjuk be.
6: Szerintem jó.
7: Most hírek, Eszter, bátorterenyén van Fortnite is, egy aranybánya, még mai napig.
5: Hát ezt mondták nekem is. És én láttam a Londonban, a metróból kiáramló magyar tömegeket, hogy állnak majd a kis csurocsácskával szép tömik arcukat. Figyelj, szerintem 1 kilót adtunk el a 4 hónapban összesen.
6: Ha bízol benne, ha hiszel benne, még 3 hónap és...
5: Ja, értem. Egy ideig keseltem, azt mondtam, hogy szerintem zárjuk be.
6: Szerintem jó.
7: Most hírek, Eszter, bátorterenyén van Fortnite is, egy aranybánya, még mai napig.
5: Hát ezt mondták nekem is. És én láttam a Londonban, a metróból kiáramló magyar tömegeket, hogy állnak majd a kis csurocsácskával szép tömik arcukat. Figyelj, szerintem 1 kilót adtunk el a 4 hónapban összesen.
6: Fazekas műhely a dél-olasz tengerparton a szőlőültetvények közelében.
5: De jól hangzik.
6: Ugye?
5: De jól hangzik.
7: Köcsökölés a naplementében.
6: Igen, magyarul így hangzik, de végcsomottatod ezt róla.
7: De miért nem sok olyan hangzik?
5: 60 puszta mellett nyitnék állatorvosi rendelőt. Akkor a duma. vennék egy hatalmas mezőnyi területet, befogadnék minden menhelyes állatot, lennének gondozók, nagyon jó fizetés, és csak nézném a sok boldog állatot. Jaj, de szépen hangzik ez. A hogyan vitt ki a néger csókos Sri Lankára című történetet, kifejezetten szeretjük.
7: Egy vállalkozói gyémészt találtunk az SMS falon.
5: Óriási, óriási, néger csókos Sri Lankán. Hát már az ötlet önmagában zseniális. Biztos szeretik.
6: Ha persze, hát ne viccelj már. Ott az édességet zabálják.
7: Nagyon sok kérdésem. Hogy nevezték el?
5: Igen, mi volt?
7: Csingpongfaj.
5: Adhatod-e azt a nevet, hogy négercsók? Nem feltétlenül.
7: Etnikai puszi.
5: Etnikai puszi. Mit mondhatsz? Mi a neve? Hogy hűtöd őket a 28-okban? Egyáltalán mennyire megy ilyen biznisz? Mindjárt megkérdezzük. Hello, Eszter, jó reggel, ciao.
8: Sziasztok, jó reggelt.
5: Óriási. Tehát négercsókos Sri Lankára ez...
7: Példakép.
6: Egy milliárdossal beszélünk?
8: Ötletnek jó volt.
7: Hogy született? Honnan jött az inspiráció?
8: Édesszájúak. Tehát Ázsiában édesszájúak, szeretik ezeket a csokis, nagyon cukros, nagyon ízén, nagyon fura dolgokat, úgyhogy úgy gondoltuk, hogy igazából ott abszolút lehet helye a néger csóknak is. Igazából úgy jött az ötlet, hogy volt egy leselejtezett, így nagyjából már vasárba meg lehetett venni, egy néger csók gyártó gépsort itt Magyarországon, mert már itthon nem nagyon voltak kíváncsiak erre a termékre. Úgyhogy gondoltuk, hogy puff, akkor meg is vesszük, és beraktuk konténerbe, küldtük, és volt kint a volt férjemnek egy üzlettársa, aki ezt elkezdte üzemeltetni. Ott hónapok munkája alatt összerakták mindent, tök jó, be is indult a gyártás, csak aztán az első szállítmányt, amikor kivitték, akkor ugye ebbe a 28 fokba, hát nem tudom, nem, tehát egy elég szarul nézett ki a termék, mire hazaértek volna vele a vásárlók, úgyhogy
5: mennyit adhatok el belőle, körülbelül meddig ment? Hány hét, hány hónap? Meddig hittetek benne, hogy néger csókot kell eladni Sri Lankán?
8: Még viszonylag kitartóak voltunk, ugyanis még hűtős autót is vettünk a szállításához, de hát ugye az egy dolog, hogy mi mondjuk normális állapotban jutottuk a terméket a kisboltokhoz, de hát attól függetlenül a vásárló nem tudja kis hűtőkocsijába hazavinni, amíg hazaért, addigra összeesett az egész, úgyhogy egy használhatatlan hülyeség volt a végén.
5: Hűtőkocsival mindenne, atyaisten!
7: Nagyon-nagyon szeretem ezt a történetet, nagyon sok kérdésem van. Mi volt a marketing stratégia?
8: Őszintén szólva, mi igazából csendes társak voltunk, mi ezt az egészet úgy csináltuk, hogy egyszer nem voltunk itt Sri Lankán. Úgyhogy ez a...
7: Bajos, hisz ebben az üzleti modellben.
5: Hasonlóan nyitottam Londonban. Mély hűtő túrostáska üzletet. Talán egyszer kimentem megnézni, hogy hol lesz a bolt.
8: Üdv a klubban, azért nagyon hamar rájöttünk, hogy ennek nincs létjogosság.
5: Ez a Kiss Black Edition, azt írja valaki. Kiss Black Edition.
6: Mi csináltatok a gyártósorral? Mi van vele?
8: Kérlek szépen, nem tudom, mert addigra már elváltunk a volt férjemmel, de valószínűleg egyébként ott...
7: Ezt tette tökre házasságotokat?
5: Igen, a néger csók tett be.
8: Nem. Nem, de amúgy egyébként Sri Lankán KVG bizniszt se csináljatok, mert az se jó.
5: Az volt a második?
8: Az volt az első, amikor az befucsolt, jött a néger csók.
5: Szenzációsak vagy. A harmadikba én is beszállok. Mondjátok, mi a harmadik, ott vagyok. Na jól van, okay, Eszter. Hello. Imádom.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A rádió egy bemutatja. Parádi Remember a Budapest Parkban augusztus 29-én.

0: 2029 Budapest Park. Parádi Remember a Rádió Egyel.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Az Apentával most nyerhetsz akár hetente 1 milliót, vagy naponta 50 ezer forintot. Vásárolj két darab bármilyen másfél literes Apenta üdítőt, és küldd be a vásárlást igazoló blokk adatait. Részletek www.apentajáték.hu. Vashiányban hosszú távú kezelésre van szükség. Keresse az új gazdaságos 100 darabos Maltofert a patikákban.
2: Maltofer rágó tabletta. Vaspótló gyógyszer. Vény nélkül. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.

0: Ért látogass el az online drogériába. Rossmann, tudjuk, mire vágysz.
1: Különös dolog az idő. Van, amit magával visz, van, amit átír. És van, amit még jobbá tesz. Azokat a dolgokat, amik tényleg jók. Nissan. Nissan modellek már 8.290.000 forinttól. További részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
2: Itt egy Orlen. Ma tankoljak, vagy majd holnap? Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
3: Szerintem tegyük ide a napozó ágyat.
4: Ne próbáld ki otthon. Próbáld ki a nyaraláson. Foglalj most a szállás.hu-n akár 10-20% VIP kedvezménnyel.
3: Szívem, foglaltam két helyet a medencénél.
4: Szállás.hu.
3: Úgy is tett.
0: Reklámot hallottak.
5: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Vakáció! A rádió egyben is elindult a nyár. És ha már nyár...

0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Rádió Edge, csak igazi mai sláger megy. Olyan meleg van, hogy még a home office is home office-ból dolgozik. Aki viszont nem, az jöjjön velem, hallgassa a műsort, és bármikor páros belépőket nyerhet a Parádé Rememberre. Most is valaki nagy mázlista lesz. Halló?
1: Halló, halló, Tibi vagyok, és a jegyekre pályáznék.
0: Tibi, honnan hívtál?
1: Kiskun Félegyházáról.
0: Milyen a napod? Hogy telik?
1: Hát elég forróság van itt, most 41 fok van jelenleg.
0: Tibikém, ja. És hogy állsz az idei bulikkal?
1: Hát már voltam egy jó páron, remélem még egyre el tudok menni.
0: Hol voltál? Milyen bulikon?
1: Hát Sopron Festen is voltunk, a Barbanegrában voltunk, és egyéb helyeken.
0: Tehát kettő.
1: Plázson.
0: Jaj, jó, meg a plázson. Aha.
1: Plázson is voltunk, Csongrádon, Köröstorokban.
0: Ja, hát akkor jönnek itt az élmények, emlékek. Adnék hozzá, adnék hozzá egyet, mert hogy tizedikként elértél.
1: Azt a lényeid, ez nem semmi.
0: Úgyhogy Budapesten is lesz egy bulid.
1: Igen, nagyon jó hangzik, köszönöm szépen.
0: Jaj, de csak akkor adom a jegyet, ha tudod a Rádió 1 szlogenjét.
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
2: Gratulálunk! Nyereménye két főre szóló belépő a Parádé Rememberre augusztus 29-én a Budapest Parkba.
0: Na, kit hozol magaddal?
1: Hát a páromat szerintem most is be mellém az autóba, úgyhogy ez most meglepte szerintem. Nagyon.
0: Hogy hívnak téged?
3: Szia, Szilvi vagyok.
0: Szilvi, kérem, itt buli lesz.
3: Nagyon örülünk, nagyon szépen köszönjük.
0: Ahogy hallom, idén már több egyszerre mentek valahova, úgyhogy érezzétek magatokat nagyon jól.
3: Nagyon szépen köszönjük.
0: Én köszönöm, hogy a Rádió 1 is hozzátehet akkor a 2026-os élményeitekhez, és még valakit szeretnék bejutatni ma délelőtt a Budapest Parkba, a Parádé Rememberre, úgyhogy a következő órában is lesz.

0: igazú mai sláger megy a következő zenei órában is. Együtt rádiózunk egész nap, a nyári forróságban pont ezek a szuperzenék kellenek, meg az ország kedvenc DJ-i. 5 órától, délután 5 órától ma is egy klubba alakul át a stúdió, a rádió egy live mixben 2 órán keresztül. Antonio mixel majd, 8-tól jön a Disco Sheet csapata, 9-től pedig a World Is Mine Radio Show-ban Yamina és Pure Beat. Én Györke Attila vagyok, és mindjárt visszatérek ezzel.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: A rádió egy bemutatja. Porádi Remember a Budapest Parkban augusztus 29-én.

0: The beats, the melody.
1: DJ Quicksilver és a 2000-es évek legjobb hazai DJ.
2: Hallgassa a Rádió Egyet, figyelje a műsorvezetőt, hívja a 0620-3111-111-et, legyen a tizedik telefonáló, mondja a szlogent.
3: Rádió Egy, csak igazi mai sláger meg!
2: És nyerje meg páros belépőjét a Parádé Rememberre augusztus 29-én a Budapest Parkba.
1: Augusztus 29, Budapest Park, Parádé Remember, a Rádió Egyel.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.

0: magad? A vashiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
1: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
0: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
1: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
2: Takaríts meg nagyban, válogass limitált ajánlatok közül szuperárakon a Metro szezonális kínálatából. Több száz nem élelmiszertermék minimum 30% kedvezménnyel kapható. Augusztus 1-e és 31-e között áruházainkban a készlet erejéig. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a metro.hu-n. Metro nagykereskedelem. Klimatizáld lakásod Hisense Multisplit klímákkal. Kösz egy darab kültéri egységethez 2, 3, 4, de akár 5 beltéri egységet is. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd kedvezményes ajánlatainkat a Szatmári üzleteiben, vagy a szatmari.hu-n.
3: Kisasszony, felajánlhatom a zsebkendőmet.
4: Nem sírok, csak az allergia.
3: Ó, kipróbálta már az Eye Juice Allergy-t? Nedvesítő szemcsepp, ami védi a szemét, csökkenti az irritációt és a gyulladást, mindezt tartósítószermentesen.
4: Megjegyeztem, Eye Juice Allergy.
3: Allergia esetén a Goodwill Pharmától. Orvos technikai eszköz.
5: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Csütörtöktől vasárnapig a fehér szőlő kilója csak 799 forint, az 500 grammos áfonya doboza pedig csak 1199 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
6: Reklámot hallottak.
7: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: azok, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: A igazi mai slágert hall.

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Halló, halló!
1: Szia, Bia vagyok.
0: Bia drága, hát neked hogy telik-e ez a nap?
1: Nagyon-nagyon jól, de ez a meleg kezd egy kicsit most már durva lenni.
0: Te hogyan védekezel ellene?
1: Hát most jelen pillanat szerint nagyon sok hideg vízzel.
0: Azt nagyon jól teszed, így is kell csinálni. Aztán, ha véget ér ez a nyár, mi a terv, mit csinálsz majd?
1: Hát nem nagyon tudom még most.
0: Na, nekem van egy tippem, hogy mit csinálsz majd a nyár végén. Megünnepled, egy jó kis buli! Tizedik lettél!
1: Úristen, tényleg!
0: Igen!
1: Hozta mindenit, nagyon köszönöm!
0: A Rádió egy szlogenjéért cserébe adom a páros belépőket.
1: Rádió egy csak igazi mai sláger megy.
0: Megérdemled.
2: Gratulálunk. Nyereménye 2 főre szóló belépő a Parade Rememberre augusztus 29-én a Budapest Parkba.
1: Úristen, nagyon örülök. Nagyon örülök. Éppen itt vagyok a tesómmal, és nagyon-nagyon örülünk.
0: Őt hogy hívják?
1: Ő Gréti.
0: Bia és Gréti együtt mennek a Parade Rememberre?
1: Így van.
0: Nagyon jó bulizást kívánok nektek.
1: Köszönjük szépen, köszönjük.
0: Ciao, ciao, hello.
1: Szia.
0: Itt a Rádió Egyen folyamatosan jó kedv. Jók a zenék, vidámok a hallgatók, lesz egy csomó játék délután is.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Volt egy álmom, ahol a vízparton a napsütésben a legjobb külföldi és magyar DJ-k zenéire együtt bulizik minden.

0: Ne csak álmodozz! Hallgasd jövő héten a Rádió Egyet, váltsd valóra az álmait, nyerd meg páros belépődet, és legyél ott Szeged legnagyobb fesztiválján, a Rádió Egyet!
1: Volt egy álmom, ami most valóra válik. Augusztus 26-a és 29-e között. Szín a Rádió Egyen.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsz.

0: Ez a Rádió 1, 11 óra 39 perc, közlekedési infókat kaptam. Fanni szólt, hogy megállt egy autó az M1-esen, Herceghalomnál, Tatabánya felé haladva, itt már 2 kilométeres a dugó. Kristóf SMS-ezte, hogy az M0-áson dolgoznak az M3-as és az M2-es között a Megyeri híd felé, 2 sáv is lezárva, és 4 kilométeres a dugó az M5-ösön kifelé haladva Lajos Mizsénél. Ezt Péter írta. Köszönjük szépen!
1: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.
0: Jó utat mindenkinek!

Itt a Rádió Egyen, csak igazi mai slágermes, porzenék egymás után, mert hogy most is egy stadion himnusz a folytatásban, ráadásul ezt a dalt a készítők és a FIFA is egy jótékonysági szervezeten keresztül gyerekek oktatására ajánlotta fel, úgyhogy minden egyes lejátszás jó ügyet támogat. Úgyhogy jóték.

0: és rúgom tovább a pöttyöst, indítjuk azonnal a Daily Mixet ezzel a dallal.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: A Rádió 1 bemutatja Parádi Remember a Budapest Parkban augusztus 29-én.

0: 111 111-et, legyen a tizedik telefonáló, mondja a szlogent.
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger meg!
0: És nyerje meg páros belépőjét a Parádé Remember-re augusztus 29-én a Budapest Parkba.
2: Augusztus 29, Budapest Park, Parádé Remember, a Rádió 1-el.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Valaki még a kulcsát keresi. Valaki már úton van. Valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
5: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatal érnek el. Hirdes rádióban. Ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
6: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
7: Igen.
6: És ez?
7: Igen.
8: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a Mivolis 60 darabos hajvitál komplex kapszulát mindössze 1199 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
9: A jövő klasszikusai a jövő hajtásával. Új GECO 5 és GECO 7 modellek szuperhibrid technológiával, akár 1% THM finanszírozással és 1 millió kilométer motorgaranciával. Jelentkezz tesztvezetésre a GECO.hu oldalon. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletekért látogass el a GECO.hu weboldalra.
10: A vashiány kezelése több hónap. Várandósan 9 hónapod van. Kezd el időben szedni a Maltoferfolt. A Maltoferfol rágótabletta hatásos, biztonságos, kíméletes vaspótló gyógyszer. A 100 darabos Maltoferfol 3 havi vaspótláshoz elég. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát gyógyszerészét.
11: Fantasztikus ajánlatokkal ér véget a vásár a Jysknél. Most 20-50% kedvezményt kínálunk számos beltéri bútorra, 20-60% kedvezmény számos törölközőre és 20-60% kedvezmény számos ágytakaróra. Vásárolj most a legközelebbi Jyskáruházban vagy a jysk.hu-n. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.

0: igazán megéri.
1: Szerintem tegyük ide a napozó ágyat.
2: Ne próbáld ki otthon. Próbáld ki a nyaraláson. Foglalj most a szállás.hu-n akár 10-20% VIP kedvezménnyel.
1: Szívem, foglaltam két helyet a medencénél.
2: Szállás.hu.
1: Úgy is tett.
0: Reklámot hallottak.
3: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: megyek? Budapestpark.hu. Készen állsz az év leglátványosabb zenei időutazására. Múltból épített jövő. A Koncertsó színpadán Rózsa Magdi, Király Viktor, Tolvaj Reni, Vágó Bernadett, Nagy Adri, MC Kemon, Lotfi Begi és a Gödöllői szimfonikusok. Augusztus 28-án ünnepelj velünk a Gödöllői kastélyban. Jegyek kaphatók a helyszínen és online.
1: Augusztus 7-én megnyílik Buda első Apple Premium partnerüzlete az Alléban. Ünnepelj velünk és csapj le a nyitási ajánlatokra. iPhone 17 Pro már 469.990 forintért, MacBook Neo 249.990 forintért, AirPods Pro 3 pedig 79.990 forintért. Várunk a megújult iCenterben, az Alléban.
2: Olcsóbb, mint egy éve? Az Aldiban igen. Például a 250 g-os ömlesztett cikkelyes sajt 27%-kal olcsóbban, most csak 648 forint. Mindig Aldi.
0: A Strandfesztivál színpadán Azaria, Halott Pénz, Majka, Balmar, Betonhofi, Pogány Induló, Jude Law, Dash, Manuel, Tideni, Carson Koma, Bajalex és a Slep, PSV, Belhello, Kowalski meg a Vega, Follow the Flow, Pardograszt és érkeznek a világsztárok. Timmy Trumpet, Robin Schulz, Purple Disco Machine, Pendulum Live. Strandfesztivál. Zamárdi, augusztus 19-22. Jegyek már kaphatók szép kártyával is.
3: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: És most!
3: Rádió 1!
4: Indul a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mix

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Augusztus 8. szombat, Kimi Klíma nyílt nap, Majos házán. Óriási kedvezmények, főzőverseny, tombola, légvár, fellép a Bittó Duó. Fődíj, Gri Klíma Set, kimiklima.hu.
3: Ebben a melegben az áraink is elolvadt.

0: autó beszámítással. Opel Duna az AVAK csoport tagja. Soroksári út 160. Telefon 347-1000. opelduna.hu.
1: Három új kedvenc fehér alapon. Megérkeztek az új Bianca pizzák a Belozzóba, ahol a krémes olasz sajtok három különleges ízvilággal találkoznak. A klasszikus Biancával, a szarvasgombás tartufóval és a karakteres koppával. Fedezd fel a pizza új oldalát a Belozzóban.
2: Ismered az érzést, ha egy bakteriális hüvelyfertőzés visszatér?
3: Tudtad, hogy a hüvelyflórád egyedi, ezért személyre szabott védelmet igényel?
2: A Vitagen C célzottan a saját tejsav baktériumaimat táplálja. Ezzel segíti a növekedésüket. Rendezi a savas hüvei pH-t és gátolja a kórokozókat. A Vitagen C patikában vén nélkül kapható gyógyászati segédeszköz, amely várandóság alatt is alkalmazható.
3: Vitagen C. Saját flórám, saját életem.
2: A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
4: Olcsóbb, mint egy éve? Az Aldiban igen! Például a 250 g-os ömlesztett cikkelyes sajt 27%-kal olcsóbban, most csak 648 forint. Mindig Aldi.
5: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: A Déli Mix a Rádió egyen. Minden délben.
1: Éppen a konyhában ülök, és benneteket hallgatlak. Házi munkát csinálgatok. Kitartást nektek, jó, csak így tovább ezzel a rendülettel. Szeretünk benneteket. Szép délután nektek. Szia, szia, szia, szia.

0: csak igazi mai slágermegy. Az újabb zenei órát ez a dal indítja majd. Butterflies, mindjárt jön Martin Garrix.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: 3990 forintért. Várunk a megújult iCenterben, az Alléban. Augusztus 8. szombat, Kimi Klíma nyílt nap, Majos házán. Óriási kedvezmények, főzőverseny, tombola, légvár, fellép a Bittó Duó. Fődíj, Gree Klíma Set, kimiklima.hu.
1: Strandfesztivál nyitó nap. Robin Schulz, Purple Disco Machine, Timmy Trumpet, Majka és még nagyon sokan mások Zamárdiban, a Balaton partján. Strandfesztivál nyitó nap, augusztus 19-e.
2: És ez csak a kezdet.
3: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: És most.

fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: a Rádió 1, ahol csak igazi mai sláger megy.
1: Csak igazi mai sláger megy.
2: I wanna dance by water 'neath the Mexican sky. Drink some margarita.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
2: Igen.
1: És ez?
2: Igen.
3: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válaszza a DM Bio 200 g-os puffasztott tönkölybúzát mézzel mindössze 899 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
4: A jövő klasszikusai a jövő hajtásával. Új GK 5 és GK 7 modellek szuperhibrid technológiával, akár 1% THM finanszírozással és 1 millió kilométer motorgaranciával. Jelentkezz tesztvezetésre a GK.hu oldalon. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletekért látogass el a GK.hu weboldalra.
5: Tudtad? A vashiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
6: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
5: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
6: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
7: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Csütörtöktől vasárnapig a fehér szőlő kilója csak 799 forint, az 500 g-os áfonya doboza pedig csak 1199 forint. Lidl, igazán megéri! Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
8: Anya, nézd! Ugrok egy bombát!
9: Mi?
10: Ne próbáld ki otthon! Próbáld ki a nyaraláson! Foglalj most a szállás.hu-n! 17 000 belföldi szállás bomba jó áron!
8: Ugrunk egy bombát!
10: Szállás.hu. Úgyis te...
0: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
11: Mi a Richter Gedeonnál a bizalomra építünk, ezért magyar központú nemzet.

0: hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
1: Társadalmi célú reklám hangzott el.
2: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Olcsóbb, mint egy éve? Az Aldiban igen. Például a 250 g-os ömlesztett cikkelyes sajt 27%-kal olcsóbban, most csak 648 forint. Mindig Aldi.
4: Ha a bakteriális hüvelyfertőzést nem elkapni szokták, akkor vajon mi okozza? Most komolyan, a hüvelyi pH zavara? Vitagén C és savas pH-jú hüvelykrém megállt parancsol a kórokozóknak.
5: A Vitagin C patikában vény nélkül kapható gyógyászati segédeszköz C-vitaminnal és tejsavval. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
6: Valaki még a kulcsát keresi, valaki már úton van. Valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
7: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatal térnek el. Hirdess rádióban. Ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
8: Szemét.
9: Levittem.
8: Villany.
9: Befizettem.
8: Klíma.
9: Megrendeltem. Kaisai klímát. Találtam szerelőt is.
8: Hol?
9: Kaisai.hu.
10: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagot már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a

0: este hétkor indulunk.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger, mert egy 5 perccel járunk 2 után, én Györke Attila vagyok, nem sokára játszunk egyet, mert van még jegyünk, páros belépünk a Parádé Rememberre, úgyhogy nem sokára szólni fogok, hogyha hívni kell. Most közlekedési info Márktól, őtőle tudtam meg, hogy az M0-áson az M5-ös felé haladva, defektes kamion miatt alig lehet haladni a kis tarcsa cinkot a csomópontnál. Bárki bármit lát, még szóljon, köszönjük előre is.
1: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.

0: Folytatás. Itt csak igazi mai sláger megy. Rádió 1, Rádió 1.
1: Sziasztok, Évi vagyok. A legforróbb napokon is kapcsoljatok a Rádió 1-re, és fűtsétek le magatokat az igazi mai slágerekkel. Mert tudjátok, Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Nagyon meleg van, aki ilyenkor sportol, drága Rádió 1-esek, az extrém sportoló bármit is csináljon. Legyen az egy sima bringázás, mint ahogy Mikiék csinálják.

0: rádi régóta nincs, de a Budapest Parkban visszahozzák a hangulatot, és mivel sok Rádió 1-es anno ott volt ezeken a Budapest parádékon, szerintem ezen a bulin is szeretnének sokan ott lenni, úgyhogy hajrá, hölgyeim és uraim! A 10. telefonáló mostantól páros belépőjegyet nyer. 20-as a forró drótunk, 311-111. A játék indul!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: vagy, csak igazi mai sláger megy. Játékot indítottam az előbb, a tét Parádé Rememberre páros belépő, a 10. telefonáló kapja meg, úgyhogy a 10 vonalunk egyikét most felkapom. Rádió 1, tessék!
1: Halló, halló, szia, mi újság?
0: Halló, szia, minden rendben nálad?
1: Rendben vagyok, viszont ki a címeimet, futárkodok itt jobbra-balra, parkoló után kutatok ilyenek, mennék egyet bulizni, ha módonban áll természetesen.
0: Hát, ha módodban áll, igen, milyen bulira mennél el?
1: Hát erre a Parádé Remembers, ez elég szimpatikusan hangzott egyébként.
0: Annak idején ott voltál a Budapest parádékon, vagy csak hallottál róluk?
1: Azokról már csak hallottam. Hát én 27 vagyok, tehát az még azért nagyon, nagyon ilyen határos esemény volt nekem, hogy ott lehessek, de azoknak azért volt.
0: De ettől függetlenül az ezredforduló zenéjét, azokat az előadókat szeretett, szoktad hallgatni.
1: Persze, 99-es évekre szól, klasszikus lágereket, ezeket üvölteni tudom fejből.
0: Aha.
1: Már hogy nem egy csodva a zenét, persze.
0: De figyelj már! Lehet, hogy mész bulizni, 10-ként értél el!
1: Minden egy királyak vagytok. Rádió 1, csak igazi van is láger megy.
0: Én vagyok a király, hát te vagy a király. Jókor, jó időben telefonáltál, és még a szlogent is tudod.
1: Ez az.
2: Gratulálunk! Nyereménye két főre szóló belépő a Parádé Rememberre augusztus 29-én a Budapest Parkba.
1: Hát azért az nem gyenge, azért az nem gyenge. Megint ilyen csúnya menetelések lesznek egész éjszaka. Hajnalba hazaér és társaim.
0: Jól van, hát akkor egy jó nyárvégi menetelést kívánok neked.
1: Egy lezáró, köszi szépen.
0: De most a jelenkor egyik legnagyobb kedvencére menetelünk együtt, drága Rádió 1-esek. Igen, ez Shakirától a Die Die, és megígérem, hogy nagyjából egy fél óra múlva jön a következő játék itt

0: ez a Rádió 1, csak igazi mai slágermeccs. És azonnal indítom az újabb zenei órát olasz DJ-vel, Hypatonnal. És ez a Norma Jean Martinnal készített közös dal, az Out of My Head.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Vokáció! A Rádió 1-ben is elindult a nyár. És ha már nyár,

0: műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Vashiányos a család? Ne legyen probléma. Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a turmixal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
2: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
3: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől szerdáig az 500 g-os Alesto Cashew Dió 30% kedvezménnyel csak 1749 forint. A 120 ml-es Ballino tölcséres pisztáciás jégkrém 37% kedvezménnyel pedig csak 169 forint. Lidl. Igazán megéri.
4: Kisasszony, felajánlhatom a zsebkendőmet.
5: Nem sírok, csak az allergia.
4: Ó, kipróbálta már az iJuice Allergy-t? Nedvesítő szemcsepp, ami védi a szemét, csökkenti az irritációt és a gyulladást, mindezt tartósítószermentesen.
5: Megjegyeztem, iJuice Allergy.
4: Allergia esetén a Goodwill Farmától. Orvostechnikai eszköz.
6: Nyereményjáték a Rossmannban. Vásárolj augusztus 3-a és 30-a között egyidejűleg legalább

műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Rádió 1-esek, ki az, aki ráér augusztus 29-én? Ez egy szombati nap. Tessék jönni velünk bulizni, Parádé Remember a Budapest Parkban. A 10. telefonáló ott lesz. 20 311 111.

0: fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: rádió egy csak igazi mai sláger megy. Rögtön az óra elején játékot indítottam, kíváncsi voltam, hogy ki az, aki észreveszi, mindenki észrevette. És a 10. telefonáló nyeri a páros belépőjét a Parádé Rememberre.
1: Jó, szia, játékra szeretnék jelentkezni.
0: Szia, szia. Honnan csörögtél?
1: Tiszakécske.
0: Mi történik Tiszakécskén? Mit csinálsz?
1: Én most falazok.
0: Falazol? Kinek?
1: Igen. Egy ismerősömnek.
0: Egy ismerősömnek? Ebben a nagy melegben is falazni kell az ismerősnek?
1: Hát muszáj, mert akkor nem lesz fürdőszobája.
0: Figyelj, én intézek neked azért valami programot, jó? Hogy legyen jó kis kikapcsolódásod a nyár végén.
1: Igen.
0: Mert 10-ként értél el!
1: Ez az, köszönöm. Végre hallod már. Sok játékon próbálkoztam már.
0: De most összejött.
1: Most összejött, köszönöm.
0: A Rádió 1 szlogenjét tudod?
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
0: Persze, hogy tudod.
2: Gratulálunk! Nyereménye 2 főre szóló belépő a Parádé Rememberre augusztus 29-én a Budapest Parkba.
1: Örülök nagyon, köszönöm szépen.
0: Gyere velünk, akkor bulizol egyet.
1: Mulatunk egyet, így van.
0: Bőzony, egy jó nagyot?
1: Így van, igen.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A rádió egy bemutatja. Parádi Remember a Budapest Parkban augusztus 29-én.

0: 2000-es évek legjobb hazai DJ.
1: Hallgassa a Rádió Egyet, figyelje a műsorvezetőt, hívja a 0620-3111-111-et, legyen a tizedik telefonáló, mondja a szlogent.
2: Rádió Egy, csak igazi mai sláger meg!
1: És nyerje meg páros belépőjét a Parádé Rememberre augusztus 29-én a Budapest Parkba.
0: Augusztus 29, Budapest Park, Parádé Remember a Rádió Egyel.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

igazi mai slágereket. Csak a rádió egyáltalán.

0: itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Az összes frekvenciánkon az országban 51 frekkin pörögnek az igazi mai slágerek. A legújabb esztergomi frekvencián is, az FM 107.5-ön is. És azonnal indul az újabb zenei óra ezzel a dallal. Hurts, Purple Disco Machine, Wonderful Life.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Volt egy álmom, ahol a vízparton a napsütésben a legjobb külföldi és magyar DJ-k zenéire együtt bulizik minden

0: álmodozz. Hallgasd jövő héten a Rádió Egyet, váltsd valóra az álmaid, nyerd meg páros belépődet, és legyél ott Szeged legnagyobb fesztiválján, a Rádió Egyet.
1: Volt egy álmom, ami most valóra válik. Augusztus 26-a és 29-e között. Szín a Rádió Egyen.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

felesleges beszéd. Hello mindenkinek, Györki Attila vagyok. Csak a stílus változik, adunk a BPM-nek. 5 órától pedig még inkább, mert hogy a rádió egy live mixben. Ma Antonio zenél. Summer Edition.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: itt a Rádió 1. 16 óra 16 perckor sok-sok közlekedési információ. Névtelenül írta valaki, hogy az M0-áson kiégett egy személyautó az M3-as felé a Rákospalota Fót csomópontban, ezért a lehajtó nem használható. Otto jelezte, hogy 4 kilométeren át torlódik az M5-ös, ahol dolgoznak a 72-es kilométernél Röszke felé. Edina szólt, balesetet látott az egyes főúton Biatorbányon, csak váltakozva haladhat a két sáv. Attila azt írta, a 47-es főúton Csorvás és Békés Csaba között volt baleset, Benike pedig a 81-es főúton látott balesetet Székesfehérvárnál a 4-es kilométernél.
1: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Vakáció! A Rádió 1-ben is elindult a nyár. És ha már nyár...

0: műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
2: Igen.
1: És ez?
2: Igen.
3: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válaszza a bele a 4,8 g-os ajakápolót, cseresznye és sárkánygyümölcsillattal mindössze 399 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
4: Utazz biztonságban a Kolonét biztosítóval. Közd meg Atlasz utasbiztosításod a kolonét.hu-n, és legyen tiéd a több mint 800 ezer forint összértékű ajándékaink egyike. Atlasz utasbiztosítás. 30 éve az utazókért.
5: Az Apentával most nyerhetsz akár hetente 1 milliót, vagy naponta 50 ezer forintot. Vásárolj két darab bármilyen másfél literes Apenta üdítőt, és küldd be a vásárlást igazoló blokk adatait. Részletek www.apentajáték.hu.
6: Ecofamily napok. Tudatos árak, kuponok nélkül. Keresd a rózsaszín árcímkéket, és vásárolj kedvezményesen augusztus 4-től 9-ig, amíg a készlet tart. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
7: Itt egy Orlen.
8: Ma tankoljak, vagy majd holnap?
9: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
10: Nyáron a melegben könnyen jön a pak, és tovább repednek a külfelverődések. Mi itt a Carglassnál nagy eséllyel meg tudjuk menteni a szélvédőt javítása. Ha a szélvédő már elrepett, hamar kicseréljük. Kaszkóval a javítás legtöbbször ingyenes.
11: Ne várjon vele! Foglaljon most időpontot a carglass.hu-n.
12: Carglass javít, Carglass cserél!
13: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől szerdáig az 500 g-os Alesztó Kesudió 30% kedvezménnyel csak 1749 forint. A 120 ml-es Ballino tölcséres pisztáciás jégkrém 37% kedvezménnyel pedig csak 169 forint. Lidl. Igazán megéri.
0: Reklámot hallottak.
1: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

itt a Rádió 1, 16 óra 38 perc, közlekedési információkat kaptam. Attika szólt, hogy a 46-os főúton elütöttek egy gyalogost mezőberénynél, ezért lassabb a haladás a 65-ös kilométernél. Leje írt,

felé haladva a Rákos Palota fót csomópont lehajtón, úgyhogy azt nem lehet most használni. 4 kilométeren át torlódik az M5-ös, ahol dolgoznak a 72-es kilométernél, és baleset volt az 1-es főúton Biatorbágyon, csak váltakozva halad a két sáv. Ha van még hír, jöhet SMS-en, telefonon, Viberen a 20-as 311-111-en. Jó utat mindenkinek! Most már csak pár perc, és 5-től Juhász Gerivel és Antónióval Rádió 1 Live Mix Summer Edition!

0: pontosan 5-től indítjuk a live mixet Gerivel és Antónióval.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: A Rádió 1 bemutatja Porádi Remember a Budapest Parkban augusztus 29-én.

0: évek legjobb hazai DJ.
1: Hallgassa a Rádió Egyet, figyelje a műsorvezetőt, hívja a 0620 3111 111-et, legyen a tizedik telefonáló, mondja a szlogent.
2: Rádió Egy, csak igazi mai sláger meg!
1: És nyerje meg páros belépőjét a Parádé Rememberre augusztus 29-én a Budapest Parkba.
0: Augusztus 29, Budapest Park, Parádé Remember a Rádió Egyel.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: A jövő klasszikusai a jövő hajtásával. Új GECO 5 és GECO 7 modellek szuperhibrid technológiával, akár 1% THM finanszírozással és 1 millió kilométer motorgaranciával. Jelentkezz tesztvezetésre a GECO.hu oldalon. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletekért látogass el a GECO.hu weboldalra.
5: EcoFamily napok. Tudatos árak, kuponok nélkül. Keresd a rózsaszín árcímkéket, és vásárolj kedvezményesen augusztus 4-től 9-ig, amíg a készlet tart. EcoFamily. Drogéria, élelmiszer.
6: Gré energiahatékony légkondicionálók és hőszivattyúk hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Gré légkondicionáló. Az otthon nyugalma. Akár 10 év garanciával.
7: Fantasztikus ajánlatokkal ér véget a vásár a Jysk-nél. Most 20-60% kedvezményt kínálunk minden kerti termékre, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Vásárolj most a legközelebbi Jysk áruházban, vagy a jysk.hu-n. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Szia! Ez most lehet, hogy furcsa lesz, de én te vagyok, a jövőből. Csak azt akartam mondani, hogy köszi, hogy már nyáron lefoglaltad az őszi szállásunkat a Hungest Hotelsbe, mert így 25% kedvezményt kaptunk. Ráadásul előrefizetés nélkül. Szóval légyszi, ne felejts el még ma foglalni a hungesthotels.hu-n.
9: Elkezdődtek az Euronics hetek. Kiemelt ajánlatok és akciók várnak országszerte 70 áruházban és az euronics.hu weboldalon. Csap le a Kendi hűtőszekrényre 262 literes űrtartalommal most csak 109.900 forintért augusztus 12-ig, de legfeljebb a készlet erejéig. Euronics, ez ennyi.
10: Itt egy Orlen. Ma tankoljak, vagy majd holnap?
11: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
3: Reklámot hallottak.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
12: Megérkeztek az IKEA újdonságai. Új termékeinkkel még kényelmesebbé teheted az otthonodat. Ki tudja, talán éppen egy új ágynemű hiányzik ahhoz, hogy még szebben induljon a napod. Fedezd fel több mint 700 új termékünket, és látogass el valamelyik IKEA áruházba. Még ma!
13: A Városliget mellett Budapest egyik legkülönlegesebb új lakókörnyezete formálódik. A Dürer Park épületei már szerkezetkészek, az első beköltözésekre egy éven belül sor kerülhet. Most lakás, garázsbeálló és tároló együttes vásárlása esetén akár 9 millió forint árelőnnyel. Dürer Park, ahol az elegancia otthonra talál.
14: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt! Egyet alszol, és a csomagot már meg is érkezett! Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit! Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alza Boxban leled! Hétvégén is! Alza.hu!
15: Deutsche Ingenieurskunst und Premiumqualität im Volkswagen Tiguan.
16: Azaz német mérnöki tudás és prémium minőség a Volkswagen Tiguanban. Akár értette németül, akár nem, ajánlatunk önnek szól. Prémium SUV Németországból. Volkswagen Tiguan már 12.590.000 forinttól. Várjuk márka kereskedésünkben.
17: Spirit Auto Ferihegy. Budapest, Üllői út 822.
18: Volkswagen.
19: Olcsóbb, mint egy éve? Az Aldiban igen. Például a 250 g-os ömlesztett cikkelyes sajt 27%-kal olcsóbban, most csak 648 forint. Mindig Aldi.
18: Augusztus 7-én megnyílik Buda első Apple Premium partnerüzlete az Alléban. Ünnepelj velünk, és csapj le a nyitási ajánlatokra! iPhone 17 Pro már 469.990 forintért, MacBook Neo 249.990 forintért, AirPods Pro 3 pedig 79.990 forintért. Várunk a megújult iCenterben, az Alléban.
20: Ebben a melegben az áraink is elolvadtak.

reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Burger King.

0: mindenkinek, itt vagyunk és kezdünk, dupla erőbedobással mixelünk ma a Rádió egy Live Mix Summer Editionben Antonio elemezjátszói mögött, és hát Antonio jobb karjára még egyszer nyomatékosan felhívnám mindenki figyelmét. Hello, Anti!
1: Hello, Rádió Egyesek! Sziasztok, kellemes délután mindenkinek! Szia, Geri! Azt tudom mondani, hogy frissítő, igazi mai slágerekkel indulunk, már is hoztam nektek Kamrád és a Be My. Tessék kapcsolódni hozzánk, írjatok a közlekedési infót, hallgassatok minket, rádiózzunk együtt!
0: Yes!

0: Hey everyone, this is Cameron and you're listening to Radio 1.
1: Ez a Rádió 1 Live Mix Summer Edition. 5-től 7-ig igazi mai slágerek.

0: Ibogi, imádom, máig nagyon szívesen játszom, főleg itt a rádióban.
1: Két fontos közlekedési info. Kigyulladt egy kis teherautó nemrég az 51-es főúton Solt térségében, a 92-es kilométernél nagy dugó van, és erős a forgalom az M1-esen Budapest felé, főleg Herceghalom és Biatorbágy térségében. Mindenkinek jó utat! Csekkoljátok Antonio jobb kezét a Facebook és az Instagram oldalunkon. Kiraktunk egy olyan képet, hogy nem fogtok hinni a szemeteknek. Ha azt hinnétek ChatGPT, ha azt hinnétek AI, ha azt hinnétek manipuláltuk, nem így van. Olyan szinten alakul az a jobb kéz, hogy alakul.
0: Hát az új tetoválás megnőtt.
1: Nagyon szép. És Antoniót láthatjátok élőben is mixelni a YouTube csatornánkon, valamint a Rádió egy TikTok csatornáján is megyünk. Tiszteletem!

0: ez a két óra teljes hangerőn. Szép napot mindenkinek, Dávid és Dorina Kőtelepről.
1: Nagyon vigyázzatok a napon, igyatok elég folyadékot, óvatosan vezessetek, és ha lehet, akkor árnyékba sétáljatok, Pullmaxnak pedig üdvözlöm, hogy köszi, hogy itt vagy, és minket hallgatsz, imádlak. És már is megyünk tovább, egy igazi nyári hangulatot csináltam, varázsoltam ebből a dalból. Ez nem más, mint Accent és a Don't Leave, itt a Rádió 1-en, a délután Live Mixben.
0: A lemezjátszóknál este 7-ig, Antonio.

hétig igazi mai slágerek Mixben. A lemezjátszók mögött Antonio.

0: Atlantic Ocean és a Waterfall zenei alapja került rá Kamrad vokájára.
1: Így van, a kettőt ötvöztem, és ezzel indultunk el. Most pedig, amivel megyünk tovább, az nem más, mint Lost Frequencies és a Libital a délután Live Mixben. Elhallgassátok a Rádió 1-et, srácok, velük te veletek vagyunk, és küldjetek közlekedési infót.
0: Yes.

0: tartsatok velünk!
1: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: A rádió egy bemutatja. Parádi Remember a Budapest Parkban augusztus 29-én.

0: Augusztus 29. Budapest Park. Parádi Remember. A Rádió Egyel.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
3: Igen.
2: És ez?
3: Igen.
4: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a DM Bio 1 literes Natur Zabitalt mindössze 399 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
5: Utaz biztonságban a Kolonét biztosítóval. Közd meg Atlas utas biztosításod a kolonét.hu-n, és legyen tiéd a több mint 800 ezer forint összértékű ajándékaink egyike. Atlas utas biztosítás. 30 éve az utazókért.
6: A jövő klasszikusai a jövő hajtásával. Új GECO 5 és GECO 7 modellek szuperhibrid technológiával, akár 1% THM finanszírozással és 1 millió kilométer motorgaranciával. Jelentkezz tesztvezetésre a GECO.hu oldalon. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletekért látogass el a GECO.hu weboldalra.
7: Fantasztikus ajánlatokkal ér véget a vásár a Jysknél. Most 20-60% kedvezményt kínálunk minden kerti termékre, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Vásárolj most a legközelebbi Jyszk áruházban, vagy a jysk.hu-n. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Klimatizáld lakásod Hisense Multisplit klímákkal. Kös egy darab kültéri egységethez 2, 3, 4, de akár 5 beltéri egységet is. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd kedvezményes ajánlatainkat a Szatmári üzleteiben, vagy a szatmari.hu-n.
9: Kisasszony, felajánlhatom a zsebkendőmet.
10: Nem sírok, csak az allergia.
9: Ó, kipróbálta már az Eye Juice Allergy-t? Nedvesítő szemcsepp, ami védi a szemét, csökkenti az irritációt és a gyulladást, mindezt tartósítószermentesen.
10: Megjegyeztem, Eye Juice Allergy.
9: Allergia esetén a Goodwill Pharmától. Orvos technikai eszköz.
11: Elkezdődtek az Euronics hetek. Kiemelt ajánlatok és akciók várnak országszerte 70 áruházban és az euronics.hu weboldalon. Csap le a Candy hűtőszekrényre 262 literes űrtartalommal most csak 109.900 forintért augusztus 12-ig, de legfeljebb a készlet erejéig. Euronics, ez ennyi.
12: Nyereményjáték a Rossmannban. Vásárolj augusztus 3-a és 30-a között egyidejűleg legalább 2500 forint értékben Purina macska eledelt a Rossmannban, és nyeri ajándékkártyát vagy belépőt a fővárosi állat- és növénykertbe. További részletekért látogass el az online drogériába. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
13: Itt egy Orlen. Ma tankoljak, vagy majd holnap?
14: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
15: Nyáron a melegben könnyen jön a pakk, és tovább repednek a külfelverődések. Mi itt a Carglassnál nagy eséllyel meg tudjuk menteni a szélvédőt javítása. Ha a szélvédő már elrepett, hamar kicseréljük. Kaszkóval a javítás legtöbbször ingyenes.
16: Ne várjon vele! Foglaljon most időpontot a carglass.hu-n.
17: Carglass javít, Carglass cserél!
18: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Csütörtöktől vasárnapig a fehér szőlő kilója csak 799 forint, az 500 grammos áfonya doboza pedig csak 1199 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
19: Anya, nézd! Ugrok egy bombát!
20: Mi?
21: Ne próbáld ki otthon! Próbáld ki a nyaraláson! Foglalj most a szállás.hu-n! 17 000 belföldi szállás bomba jó áron!
19: Ugrunk egy bombát!
21: Szállás.hu. Úgyis te...
1: Reklámot hallottak.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: este 6 óra van, mi pedig még mindig mixelünk, ez a Rádió 1 Live Mix Summer Edition, 2 órában, ez lesz egész nyáron, még mindig Antónió itt mellettem a lemezjátszóknál. Hello Anti, még egyszer!
1: Üdv újra Rádió 1-esek, remélem mindenki ivott egy jó nagy kortyot és visszatért hozzánk.

0: nagy-nagy klasszikusa, a Music Sounds Better With You is visszaköszön benne. A Rádió Egyet halljátok, ez a Rádió Egy Live Mix Summer Edition. Mellettem Antonio a lemezjátszóknál. Közlekedési információk jönnek, nagyon fontosak. Nagy kiterjedésű tűz van Székesfehérvár északnyugati határában, Farkashegy és Szárazrét környékén. 10 városból érkeztek a tűzoltók a tűz megfékezésére. A tűz és a füst a 7-es, a 8-as és a 801-es főút által határolt területet érinti. Még egyszer, mindez Székesfehérvár északnyugati határában. Legyetek nagyon óvatosak, az M1-es pedig szokás szerint lassú Budapest felé, főleg Herceghalom és Biatorbágy térségében. Mindenkinek jó utat!
1: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogatója a Fox Post applikáció.
0: Szia!

0: aki nyaral. 20 éve írog a
1: tekintőrés.
0: És végre ezt is megértük, hogy nem otthonról ír. Petikém, bárhol vagy a világon, érezd jól magad.
1: Székesfehérvárról jut eszembe Mohácsi Linda barátom. Itthon van Amerikából. Hello Lindi, örülök, hogy nézel, hallgatsz minket, és hogy itthon vagy, remélem összefutunk. Amiben megyünk tovább, az nem más, mint Sam Feld és a Heart Like Mine. Itt a Rádió 1-en.
2: Rádió 1 Live Mix Summer Edition. A lemezjátszók mögött Antonio.

Generation. 5-től 7-ig igazi mai slágerek Mixben.

0: ellen is rucimester.
1: De jó, hogy itt vagy.
0: Tartunk egy nagyon rövid hidratációs szünetet, tehát jön megint egy hydration break, iszunk egy csomó vizet, ti is tegyétek ugyanezt, aztán pedig itt is vagyunk újra élőben, jó?
1: Gyertek, gyertek!
2: A Hydration Break támogatója a Viva Vitamin Water protein itala. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
4: Augusztus 8. szombat, Kimi Klíma nyílt nap Majosházán. Óriási kedvezmények, főzőverseny, tombola, légvár, fellép a Bittó Duó. Fődíj, Grie Klíma Set, kimiklima.hu.
2: Valaki még a kulcsát keresi, valaki már úton van. Valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
5: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatal érnek el. Hirdess rádióban. Ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?

0: Budapest Park. Jegyek budapestpark.hu.
1: Szemét.
2: Levittem.
1: Villany.
2: Befizettem.
1: Klíma.
2: Megrendeltem. Kaisai klímát. Találtam szerelőt is.
1: Hol?
2: kaisai.hu.
3: Három új kedvenc fehér alapon. Megérkeztek az új Bianca pizzák a Belozzóba, ahol a krémes olasz sajtok három különleges ízvilággal találkoznak. A klasszikus Biancával, a szarvasgombás tartufóval és a karakteres koppával. Fedezd fel a pizza új oldalát a Belozzóban.
4: Megérkeztek az IKEA újdonságai. Új termékeinkkel még kényelmesebbé teheted az otthonodat. Ki tudja, talán éppen egy új ágynemű hiányzik ahhoz, hogy még szebben induljon a napod. Fedezd fel több mint 700 új termékünket, és látogass el valamelyik IKEA áruházba. Még ma!
5: Forró nyár. Még forróbb akciók a Designer Outlet Pándorban. A Final Sale Week alatt az outlet árakból további akár 50%-os kedvezmény vár rád.
6: Frissíts fel nyári gardróbodat a Nike, Birkenstock, Converse vagy Levi's ajánlataival egészen augusztus 8-ig. Az árak olvadnak, a stílus marad. Designer Outlet Pándor.
7: Tedd sebességbe a karriered a Spar Magyarország csapatával. Teherautósofőröket keresünk Üllőre és Bicskére. Ha CE kategóriás jogosítvánnyal rendelkezel, nálunk a helyet. Csatlakozz egy stabil, országos csapathoz, és jelentkezz még ma a spar.karrierportál.hu oldalon. A Spar csapata téged is vár.
8: Ebben a melegben az áraink is elolvadtak.

0: autó beszámítással. Opel Duna az AVAK csoport tagja. Soroksári út 160. Telefon 347-1000. opelduna.hu.
1: Kedves hallgatóink! Ezen a héten mérik a rádió egy hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a rádió egyet. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a rádió egyet. Köszönjük! Köszönjük!
2: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

hétig igazi mai slágerek Mixben.

0: Ed Sheeran, and you're listening to Radio 1.
1: Ed

0: amint lemegy a nap, meg lesz a folyadékpótlás is. Üdvözlete, János. Ezeket az üzeneteket különösen szeretem. Köszi, János.
1: És külön köszi, hogy...
0: Antonio mindig kéri tőletek ezeket az üzeneteket. Neked már lassan születésnapod lesz.
1: Jövő héten születésnapom van, egy pár napra is megyek pihenni, úgyhogy a hétvégén dolgozni fogok Hajdúszoboszlón, aztán visszavonulok, és jövő hét szombaton Budapesten ünneplem, és tartom a születésnapomat. Várunk mindenkit.
0: Isten éltessen, köszi, ezt a mai zseni volt. Hamarosan Loi jön és a Get Lucky. Ezzel kezdődik a Rádió 1 Kívánság műsor, és játék is lesz kettő szám szerint belépőkért a Parádi Rememberre, úgyhogy maradjatok a Rádió 1-en.
2: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Volt egy álmom, ahol a vízparton a napsütésben a legjobb külföldi és magyar DJ-k zenéire együtt bulizik minden.

0: ne csak álmodozz! Hallgass jövő héten a Rádió Egyet, váltsd valóra az álmait, nyerd meg páros belépődet, és legyél ott Szeged legnagyobb fesztiválján, a Rádió Egyet!
1: Volt egy álmom, ami most valóra válik. Augusztus 26-a és 29-e között. Szín a Rádió Egyen.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
1: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
2: Május vége, június vége, év végén még gyúr. Tessék?
3: Na, gyerünk.
4: Június vége.
2: Tippel a stáb is, mert a Viki már mondja. Október.
3: Azt hittem, egy kicsit jobban szeretsz, és azt mondod, hogy holnap vége.
2: De várjatok, számoljunk. Életközepi válsága volt. Ápoltad a teraszon. 55 éves lett. Én most azt gondolom, hogy valami átkattant. Én bemondom a május 17-et. Zsűr, mit mondasz, meddig gyúr? Következő fesztiválig?
4: Jó, a július a módos, mint a július.
2: Mi félmeszterül akar fesztiválra venni, vagy mi?
5: Csak a fesztivál az általában neki.
4: Át fog örökléni.
2: Ja, értem. Ja,
5: jön egy effort, jön egy valami.
2: Sutkára vágja magát, és
4: effort,
2: vége.
4: No effort.
2: Jön az effort, és Ferit 3 napig nem találják. Október, Anna.
6: Amíg meg nem unja. Feri nagyon kitartó.
3: Jó, mi a tép?
6: Nagyon nehéz megmondani, hogy meddig, amíg meg nem unja.
2: Ha októberig gyúrsz, van egy ajánlatom.
4: Jövő héten
3: jó, októberig.
2: Ha októberig kitartóan gyúrsz. Tessék, most rakok egy terhet a nyakadba. Ha októberig gyúrsz, egy meglepi az egész stábnak.
3: Hát én azért melózom, hogy jól érezzék magukat.
2: Vagy rajtad megy el a meglepi, vagy egy meglepi tőlem az egész stábnak októberben.
4: Feri, mit kérsz? Mondjad, mit kérsz?
2: Jó, ezt tudom felajánlani. Én így, ez egy nagyon inspiráló dolog. Ha most
6: hát tönkre, miért az ajándékunkat?
3: Én nem megyek fél évig azért, te aztán jól érez magad októberben.
2: Ha októberi kitartóan nyúlsz.

0: Geri, várom a kéréseket, üzeneteket egészen este 8-ig. Ne feledjétek, aki kimondja a tiltott mondatot, az kiesik. Halló?
1: Laci vagyok. Kájót szeretnék kérni, és Ákosnak.
0: Hello, Laci és Ákos, kicsoda?
1: A haverom.
0: És mit csináltok most éppen?
1: Dolgozunk együtt.
0: Mit melóztok, hol vagytok?
1: Pizzéria.
0: Nagy a pörgés, jók vagytok ma?
1: Igen.
0: Szakácsok vagytok, vagy futárok?
1: Én futár, ő szakács.
0: Na akkor megpörgetünk most mind a kettőt.

0: Rádió 1-et halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy, és hát az augusztus, a nyár vége is tele lesz óriási bulikkal és nagyon jó fesztiválokkal, mi pedig mindenhová visszük magunkkal a hallgatóinkat. Halló, halló!
1: Halló, szia, Kriszti vagyok! Én a játékra jelentkeznék, nem tudom, hogy aktuális-e most a játékbe való jelentkezés.
0: Abszolút aktuális. Hol vagy, mit csinálsz, milyen a ma estéd?
1: Jaj,

0: Ott ki ezt a dínyét, ez nagyon érdekel.
1: Én úgy szoktam választani, hogy legyen sárga, jó citromsárga hasa a dínyének, illetve meg szoktam nézni, hogy a szára el legyen száradva.
0: És akkor ez most bejött?
1: Igen, ez most bejött.
0: Oké, hát remélem, hogy a játékban is ekkora szerencsénk lesz. Kérem a rádió egy szlogent.
1: Rádió egy, csak igazi mai sláger megy.
0: Tökéletes, te vagy a tizedik!
1: Nagyon szépen köszönöm, nagyon boldog vagyok. Hát ez nem is gondoltam volna, hogy sikerül.
0: Mutatom, hogy mi az ajándék, figyelj!
2: Gratulálunk! Nyereménye két főre szóló belépő a Parádé Rememberre augusztus 29-én a Budapest Parkba.
1: Nagyon szépen köszönöm, fantasztikus, nagyon örülök neki, köszönöm.
0: Érezzétek nagyon jól magatokat, néhány perc múlva pedig ti is játszhattok újra, drága Rádió 1 hallgatók. Most pedig egy fantasztikus nyárvégi újdonság egyenesen Németországból. Loi!

0: 9 órától Jamina, aztán 11-től Pure Beat a lemezjátszóknál a Word is Mine Radio Show-ban, úgyhogy később is érdemesen minket hallgatni. Rádió egy kívánság műsor, halló, halló!
1: Ja, Boldi vagyok. Korinának szeretném kérni a kisebbik lányomnak a Hypoton. Egy hét múlva lesz a születésnapja. Nagyon szeretem és nagyon boldog születésnapot kívánok neki.
0: Hány éves lesz a kisasszony?
1: 8.
0: Isten éltesse őt nagyon sokáig. Hypoton és az Out My Head, akkor ma este az övé itt a Rádió 1-en. És figyelem!

gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egyen.

0: Rádió 1-et halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy, és nagyon-nagyon sokan szeretnétek ott lenni a Parádé Remember-ön. Vannak még jegyeink. Halló, halló!
1: Szia, Adri vagyok, és a játékot szeretnék jelentkezni.
0: Hello, Adri! Jó helyen jársz, hol vagy, mit csinálsz, milyen a ma estéd?
1: Tök szupika, minden kicsi, éppen azon gondolkodom, mit kéne vasarára enni.
0: Na, és mi az elképzelés?
1: Hát,

0: Nagyon örülök neki.
1: Úgyhogy augusztus végére van egy zseniális programot, figyelj!
0: Gyerek!
2: Gratulálunk! Nyereménye két főre szóló belépő a Parádé Rememberre augusztus 29-én a Budapest Parkba.
0: Jaj, nagyon jó! Nagy tudod, miért örülök ennek?

0: Szép nyárestét kívánok! Sziasztok!
1: A Hydration Break támogatója a Viva Vitamin Water protein itala. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: A rádió egy bemutatja. Parádi Remember a Budapest Parkban augusztus 29-én.

0: május 29, Budapest Park, Parádi Remember, a Rádió Egyel.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: A Strandfesztivál színpadán Azaria, Halott Pénz, Majka, Valmar, Betonhofi, Pogány Induló, Jude Law, Dash, Manuel, Tideni, Carson Koma, Bajalex és a Slep, PSV, Belhello, Kowalski meg a Vega, Follow the Flow, Pardograst, és érkeznek a világsztárok. Timmy Trumpet, Robin Schulz, Purple Disco Machine, Pendulum Live. Strandfesztivál. Zamárdi, augusztus 19-22. Jegyek már kaphatók szép kártyával is.

0: változatosan.
1: Rádió 1.
2: Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/Rádió1 Hungary, és kövess minket az Instagramon is.
1: Rádió 1.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Gigivel és Bárány Attilával.
1: Szevasztok, szép estét mindenkinek, ez itt a Rádió 1.

Úgyhogy ott leszünk mi is. És induljunk most a Diszkocsit Radio Show-val. Megnéztem, ezt január 4-én játszottam először, akkor csináltam meg belőle az eredeti valódi DJ Junior remixet. Nekem még nem úgy van fölé vagy gordó, de mindenki érteni fognak.

0: Én még annyit akartam mondani a Made in Ibizáról, hogy ma pont beszéltem egyébként a vezetőséggel, és azt mondták, hogy tényleg nagyon jó sikerült, sokan is
1: szívesen,
0: voltak. Jó volt, jó volt. Hát igen, én is ezt akartam neked mondani, hogy jövőre kettőt akarnak belőle csinálni.
1: Várjál, kiélesztette ezt újra?
0: Ja, megvan. Nem, ezt se higgyetek el nekik, mint sok minden. Viszont most megint nem tudom eldönteni, hogy ez most mi lesz, vagy nem.
1: Biztos vagyok.
0: Ez az új eredeti valódi DJ Junior, nem remix, az eredeti valódi Day by Day a diszkos.
1: Mondom.
0: Ez a retro.

0: még jó,
1: zenehír, zenehír, nem tudom, van benne új is, meg régi is, Amsterdamban most volt ez az új része, és fölépett Madonna és Kylie Minogue együtt, egyébként egy rendezvényen, és ott elénekelték ezt a dat, és közben rájöttem, megoldottam a rejtért egyébként, és mindent veled kapcsolatban, hogy tehát nem régi, nem retro, cover, oké? Okay. Tehát cover, ez nagyon fontos, jön a diszkósít és az új dal, ez a story, ezt is énekelte Madonna.

0: Tomvai Pizsi voltam, pénteken várok mindenki sok-sok szeretettel, este 8 órától Balatonfűzfőn bobozunk egy óriásit, aztán ugye már másnap ez a mega rendezvény az Óbudai szigeten, onnan pedig majd megyek Öttevényre, oda tessék megérkezni legkésőbb 1 órára. Ezzel búcsúzom, szavaztok!
1: DJ Junior voltam, én mixeltem az elmúlt 1 órában, minden eredeti valódi elérhető a DJ Junior videócsatornán, meg még annyit akartam mondani, hogy egy rap hírt is mondjak, hétvégétől elindult GVM turnéja, amelyben szerves részt veszek, tehát konkrétan menedzselem újra az úriembert, és újra elindul és újra fellép, úgyhogy ez egy rappes hír volt. Az egy rappel, tesó, igen.
0: Mi azt mondja, rappelben nem mondta, hogy szerves részt
1: szerves, hát igen, mint menedzser, ez fontos. És annyit akartam, hogy elnézést kérek, hogyha túl sok cover songot játszottam ma, bármit is jelentsen ez.
2: Szeretné egyébként egy kicsit javítani a csapat.
1: Igen, nagyon, nagyon,

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Volt egy álmom, ahol a vízparton a napsütésben a legjobb külföldi és magyar DJ-k zenéire együtt bulizik.

0: ne csak álmodozz! Hallgass jövő héten a Rádió Egyet, váltsd valóra az álmaid, nyerd meg páros belépődet, és legyél ott Szeged legnagyobb fesztiválján, a Rádió Egyet!
1: Volt egy álmom, ami most valóra válik. Augusztus 26-a és 29-e között. Szín a Rádió Egyen.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Egész magyar.

0: Jamina a lemezjátszóknál mi lesz 10-től?
1: Természetesen jönnek a nagy ágyuk, mint Robin Schulz és Lost Frequencies, aztán természetesen a hologram sem maradhat ki, hiszen sokan kértétek tőlem már az első órában, úgyhogy maradjatok velünk 10 után is.
2: Bírod még? A World is My Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en.
3: The World is Mine Radio Show is coming back.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: A Rádió 1 bemutatja Parádi Remember a Budapest Parkban augusztus 29-én.

0: Március 29. Budapest Park. Parádi Remember. A Rádió Egyel.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Egész magyar.

0: elmúlt este 10. Hello mindenkinek! Egy tökéletes nyárestéhez tökéletes dance és house zenék jönnek a következő egy órában is. Ezeket még mindig Jamina válogatja. Hello, Jami!
1: Hello, Geri! Így van, üdvözlök mindenkit, ugye nyakig vagy.

0: Fire of the Sun és az Alive. Ez egy idei állók remix volt belőle a Rádió 1-en a Word is Mine Radio Show-ban. Jamina a lemezjátszói mögött. Holnaphoz két hétre indul a Strand Fesztivál, onnan lesz majd élő közvetítésünk is. És hát ott idén fellép Robin Schulz.
1: Hogyne, ez azért nagyon durva tényleg, hogy ekkora nevek vannak itt Magyarországon, tehát akár a kampuszon, akár ha a strandról beszélünk, úgyhogy mindenképp menjetek és egy kicsit ilyen tanulmányi kirándulást tegyetek ezeken a fesztiválokon. De menjünk akkor vele tovább, hiszen ígértem, hogy jön ez a nagy ágyú Robin Schulz, ez pedig a Battle Times itt a Rádió.

0: Jamina a lemezjátszói mögött, ő mindig hoz extra különlegességeket és vadonatúj zenéket. Jön megint egy friss megjelenés.
1: Ez pedig ugye Lost Frequencies újdonsága, a Leave It All. Tessék ezt is sázamozni, aki nem ismeri. Szóval ezzel megyek tovább itt a Rádió 1-en.
2: Hey, this is Lost Frequencies and you're listening to The World Is Mine, a radio show on Radio 1.

Max Tyler és a You and Me szerda este a World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Jamina a lemezjátszói mögött, aztán Pure Beat is vár még rátok. Ő 11 és éjfél között fog mixelni, és akkor jön megint egy saját dal, egy fantasztikus feldolgozás, amit konkrétan minden héten kérnek tőled, amikor csak itt vagy nálunk élő.

0: Siamina után jön is Pure Beat.
1: Bírod még? A World is My Radio Show azonnal folytatódik a Rádió Egyen.
2: The World is My Radio Show is coming back.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
4: Volt egy álmom, ahol a vízparton a napsütésben a legjobb külföldi és magyar DJ-k zenéire együtt bulizik minden.

0: Rádió Max.
1: Ne csak álmodozz! Hallgasd jövő héten a Rádió Egyet, váltsd valóra az álmaid, nyerd meg páros belépődet, és legyél ott Szeged legnagyobb fesztiválján, a Rádió Egyet.
0: Volt egy álmom, ami most valóra válik. Augusztus 26-a és 29-e között. Szín a Rádió Egyet.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt.
0: Egész ma.

0: mindenkinek, nyomulunk tovább, bárhol vagytok, bármit csináltok, ígérem, jó társ, jó háttér lesz ő mellé, innentől Pure Beat adagolja az igazi mai slágereket. Hello Pure Beat!
1: Csoki, szevasztok srácok, hello Gerikém, szép estét mindenkinek! A rádió egyik kedvencével indulunk, az elkövető pedig nem más, mint az olasz DJ Alex Kenji, érkezik a Bambolé, ezzel kezdünk itt a rádió egyen, Over is már Radio Show-ban.

0: Rádió egyen a Third Is Mine Radio Show-ban, mellettem Pure Beat a lemezjátszóknál. Mit teszünk rá erre?
1: Most egy igazi 2000-es évekbeli R&B sláger következik. Lumidi hatalmas sikere, a Never Leave You című track, ezúttal egy vadonatúj klubverzióban hoztam nektek. Ugye az eredeti dal 2003-ban jelent meg, és pillanatok alatt világ siker lett, ugye az egyedi dancehall ikletésű ritmusával és hüppemászó refrényével. Hát több országban is slágeristák élére került. A dal különlegessége, hogy ötvözi az R&B, a hip-hop és a karibi dancehall hangzás világát, és most több mint 20 évvel később egy új klubverzióban hoztam nektek, méghozzá Sonic Kane remixében.

0: egyszerre régi és egyszerre új.
1: Most egy igazi techno klasszikus következik, az ilyen jellegű váratlan közös kooperációkat szeretem, mert ebből soha nem tudjuk, hogy mi fog kisülni, de azt gondolom, hogy ez a track betalált, ugyanis Green Velvet ikonikus La La Land című dala került feldolgozásra méghozzá egy új klub remixben. Ugye az eredeti dal 2001-ben jelent meg, és elképesztő, hogy egyébként én ebben az időszakban már jártam bulizni, és az eredeti dalra buliztam, amikor megérkezett 2001-ben ez a verzió, elképesztő. Hát ugye nagyon jellegzetes groove-ja van az eredeti dalnak, fülmászó vokája, és hát a szatirikus szövege miatt gyorsan kultikus státuszba került ez a track. És hát azt kell mondjam, hogy ismét belenyúltak a tutiba, ugyanis Medúzával közösen készítették ezt a verziót, hát elképesztő, hogy ők hogy kerültek össze, nem is tudom, de egy nagyon különleges újragondolás sikeredett ebből a dalból. Már is mutatom, érkezik a La La Land, tekerjük fel a hangerőt, ez itt a Varizmán Radio Show, csak is a Rádió

0: lesztek a saját múltatokban.
1: Abszolút, egy igazi trance klasszikus következik méghozzá, Tiesto legendás Led Olintasi című dala. Ezúttal egy friss klub remixben hoztam nektek, méghozzá a magyar vonalon utazunk tovább. Ugye az eredeti szerzemény 99-ben készült el, de hivatalosan 2001-ben jelent meg, és hát ugye tudjuk, hogy azóta is Tiesto egyik legismertebb védjegyévé vált ez a track. Különleges szintetizátor témájával és energikus felépítésével azt gondolom, hogy egy igazán meghatározó és időtálló trackről van szó, és ezúttal pedig két jó barátom, DJ Free és Ramit készített ezt az új átiratot, ezzel menjünk tovább itt a Rádió 1-en, a Birdies Már Idő Show-ban.

0: Sam Feltől és Rosalintól, ez volt a Heart Like Mine, a mai kilépünk a Rádió 1-en a Third Is Mine Radio Show-ban. Pure Beat, te pedig innen rohansz tovább fellépni.
1: Ma kezdtem a fellépéseket, ma este Cegléden leszek megtalálható, aztán csütörtökön pihenek egyet, pénteken Miskolctapolca, utána pedig találkozunk Nyíregyházán, szombaton pedig ismét lesz egy hajós buli Balatonon, Siófokon, utána találkozunk Siófokon egy fesztiválon, és végén pedig a budapesti Afteron zárom a sort.
0: Az igen, jó bulikat neked, nektek pedig drága Rádió 1 hallgatók, mára nagyon köszönjük a figyelmet. Juhász Geri terelgette a DJ-ket a lemezjátszók mögé. Holnap 9-től jövünk megint, addig is vigyázzatok magatokra. Jó éjszakát, szép álmokat, sziasztok!
2: A World is Mine Radio Show már a véget ért. De holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben. Csak itt a Rádió 1-en.
3: Sziasztok, Kuki vagyok!
4: Én pedig Garner.
3: Hárgassatok sok szeretettel a legújabb dalunk.
4: Ez pedig a Fire.
3: Itt a Rádió 1-en, ahol csak igazi, ma is legyen megy.
2: Ez...

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája. Kismár

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, a buli pedig folytatódik a World is My Radio Show után is. A mikrofonnál most már Kismárti, és a számunk sem változott, ez a 0620-311-111. A legmenőbb énekesek, énekesnők ebben az órában is, és menő DJ-kből sem lesz hiány. Itt lesz például Tiesto nem sokára, akinek a guest mixével, a vendég mixével most szombaton évféltől lehet majd találkozni a World is My Radio Show-ban. És hogy maradjunk a menő DJ producereknél, Siri remixében szól most Ed Sheeran dala, a Camera, az éjszakai műszakhoz.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: A igazi mai slágert hall.

Rádió 1, csak igazi mai sláger, mert Shakira, Burna Boy és a Dájdája folytatásban. Hát ugye mindig úgy emlegetjük Shakira performance-át az idei foci VB-ről, hogy milyen fantasztikus volt a sztár, de hát azért nem egyedül lépett fel, ott volt körülötte a The Gero Kids, ugandai gyermektánc csoport, és most nem olyan rég a közösségi oldalán, hát egy ilyen emocionális, érzelmes posztban elköszönt a gyerekektől, mert hogy felejthetetlen napokat töltöttek együtt, Shakira elvitte őket a tengerpartra, életükben először voltak ott a gyerekek, ahol együtt strandoltak, táncoltak, fonogatták az énekesnő haját. Azt mondta Shakira, hogy ezt a

0: aktuális albuma az a Trying Not to Panic, vagyis próbáljunk meg ne pánikolni. Erről szól most a Hug Yourself a Rádió 1-en.
1: Hey everyone, this is Cameron and you're listening to Radio 1.

0: it. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: E! Indul Magyarország leghosszabb zenekar.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Most például egy olyan könnyed nyári bulizós zene, amit a DJ-ink vezettek be a köztudatban. Először lehetett a Live Mix-ben hallani, a World Disney Radio Show-ban, a Diszkosítben Cookie is játszotta, és ott megnéztem a top comment jelenleg a klip alatt. Like, ha te is magyar vagy, és a Rádió 1-en hallottad először, alatta írtak, hogy a jó, hogy lájkoltam, és valaki írta, hogy el kell

Megy a nyári szezonban is Golden Summer, hát akkor szóljon egy igazán nyári dal. Képzeled el is színpadunkon Loy és David Puentes. Loy ugye egy Z-generációs német előadó, ő Kamráddal. Hát nagyjából egykorosztály, picit fiatalabb nála is, és Egem a zenéje egy picikét, bár nem sorolta fel inspirációjának, Duffy, a Velsz énekesnő zenére emlékeztet. Kifejezetten a hangja nem, mert az más, de valahogy így a zenének a hangulat az egy kicsit nekem Duffy is. Ez a Golden Summer.